0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Okay.
1: Vidd magaddal bárhová.
2: Rádiógaga.ru.
1: Rádiógaga.ru.
2: Folyamatosan visülő hírtartalom.
1: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
2: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
1: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: első jelző kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Jóvá hagyta a kormány a Brassó-Fogaras autópálya, valamint a Kisilva és Pozsaruta közötti vasútvonal felújításának műszaki-gazdasági mutatóit. Emmanuel Macron francia elnök cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint az amerikai hírszerzés egy Dél-Európa elleni orosz dróntámadásra figyelmeztette volna az érintett államokat. Majd kicsit melegebb lesz, mint tegnap volt, csapadékra nem kell számítani. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Zajlik a 6. IVA Filmmakers Fest Sepsiszentgyörgyön és Háromszéken, hívja fel a figyelmet Antal Árpád polgármester. A művészmoziban egymást követik a romániai és nemzetközi rendezőnők filmjei, a szakmai programok, a közönség találkozók, műhelyfoglalkozások, de nem csak a városban, a környező településeken is lesznek programok, így a fesztivál valóban széles közönséget szólít meg. A fesztivál egyik legizgalmasabb újdonsága a Floating Cinema, amely holnap este az állomási tónál különleges szabad téri mozi élményt kínál Teodora Mihály Zsáful Szekorlulói címfilmjével. Vasárnap az Erzsébet Parkban izgalmas programok várják a gyerekeket. A Szávámont csapata 11 és 17 óra között sokszínű programmal készül, ezen kívül viszont lesz lovagoltatás, gombakiállítás, koncertek, de a kézműves foglalkozások sem maradnak el. Jóváhagyta a kormány a Brassó-Fogaras autópálya, valamint a Kisilva és Pozsaruta közötti vasútvonal felújításának műszaki-gazdasági mutatóit. A sztráda csaknem 50 kilométeres szakasza 9,3 milliárd lejbe kerül, míg a több mint 106 kilométeres vasúti vonal modernizálására 10,5 milliárd lejt szánnak. Mindkét beruházás kivitelezési ideje 3 év, a finanszírozást pedig részben az Európai Unió közlekedési programjából, részben az állami költségvetésből biztosítják. Zár alá vették Călin Georgescu mogosvájai házát, a díjkot név említése nélkül tudatta, hogy lefoglaltak egy Ilfov megyei villát egy 64 éves gyanúsított ellen elrendelt kényszerintézkedés keretében. Sajtóértesülések szerint ugyanakkor az ingatlan Călin Georgescu tulajdonát képezi. A volt elnök jelölt ellen bűnszervezet létrehozása és különösen nagyértékű sorozatos csalás gyanúja miatt folyik eljárás. Emmanuel Macron francia elnök cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint az amerikai hírszerzés egy Dél-Európa elleni orosz dróntámadásra figyelmeztette volna az érintett államokat. Az elmondó spanyol lap ugyanis korábban arról számolt be, hogy a CIA riasztást adott ki Franciaország, Olaszország és Spanyolország számára emiatt. A híresztelést a francia államfő és az olasz védelmi miniszter is határozottan tagadta. Macron ezzel együtt viszont elismerte, hogy a növekvő orosz hibrid fenyegetés miatt nem zárható ki, hogy a jövőben Európa célponttá válik. Szerinte több jel is arra mutat, hogy Moszkva egyértelműen készül az ilyen jellegű támadásokra. Az eddigi előrejelzések szerint a mai napon nem várható csapadék, ugyanakkor egy kicsit melegebb lesz, mint tegnap volt. A következő órákban 3 és 12 fok közötti értékekre számíthatunk, az ég felhős lesz, viszont nem fog erősen fújni a szél sem. Délután ugyanakkor 18-19 fokos maximumokra számíthatunk. Este 8 órakor 15 fok lesz, éjszaka pedig legkevesebb 6 fokot mérhetünk, és ennyivel indítjuk majd a holnap reggelt is. Egyébként nagyjából ez az időjárás lesz a jellemző a hétvégére is. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: tegnap azt mondta a Berecki, hogy itt leszünk ma korán reggel a nyakatokon. Úgyhogy itt vagyunk a nyakatokon, jó reggel, de jó hírrel jöttünk. Péntek van, nyitjuk meg a hétvégét már ilyen hajnali órában. Berecki, Szili és Nagy Endre mikrofonnal a következő 4 órát együtt töltjük, és már is bokában állunk pár perc alatt a hétvégében.
1: Gyihá, itt vagyunk veletek. Jó reggelt, megértük ezt a pénteket is, és hála jó Istennek, a jó Isten kegyes volt hozzák. A nap is fel kell, ha minden igaz, úgyhogy folytathatjuk a következő 4 órában a szórakoztatást és a szórakozást a ti részletekről. Ez a 3-as szabály, Simple Plan, Sean Paul és Summer Paradise itt a Gagán.
2: Ez a 3-as szabály. A maga nemében.

0: Milyen jó, hogy van nekünk szeptember nevű előadónk, mert hogy most már lassan elfogytak a zenekarnév opciók, aztán jön az október zenekar, mint így tovább. 7 óra és 11 perc, ez volt a Cry for You indul, illetve hogy hát folytatjuk a mai pénteki kiadást. Mindenki nagyon pénteki hangulatban van, illetve remélem, hogy már most nagyon hétvégi hangulatban vagytok. Nálunk Szentgyörgyön már lezárták a központot, a kürtös kalács nem tudja bevenni a kanyart. Yeah. Hogyha már olyan hosszú a legnagyobb kürtös kalács, hogy 3 utcát kell lezárni, hogy a kanyart bevegye, hogy bejön a főt, csak viccelek, nem. Szervezkednek, építkeznek, készül a vásár, készül a központ, majd aztán lesz Dumaduba is, úgyhogy érdemes majd fülelni, és persze kijön Nikóstól is mindenféléket.
1: Hú, nekem nagy kedvencem a kürtös kalács. Tehát, hogy ha kell egy ilyen jó kis édességet mondjak, amit mit tudom, elmenjünk valahol egy rendezvényre, és akkor egyszer csak úgy édes, akkor tudja a kürtös kalács. De tényleg, fú, nekem nagyon. Tehát, hogy, és abból mondjuk nem mindegyik fajta, hanem a sima cukros, a fahíjas, és néha diós. Uh-huh. Ezek nekem ilyen basic, de ez amikor jönnek ezek a málnacafatokkal, az ilyen szárításokkal, az annyira nem. Viszont képzeld el, hogy tavasszal, amikor voltunk a Steak Fesztiválon, akkor ott volt, hogy most elnézést kérek tőlük is, hogyha hallgatnak, de van egy kürtös kalács manufaktúra, úgymond, ahol egy nénike volt, aki úgy becsületesen kézzet, úgy tagasztotta jól a kürtös kalács.
0: Volt neki tekenyője is.
1: Volt tekenyője, mindenféle sódban interjún, most fú, ne haragudjon, nem fog eszembe jutni a neve. Na mindegy, a lényeg az, hogy ők sós kürtös kalácsot is készítenek ilyen sajtal, gouda sajtal. Fú, nagyon fincsi volt.
0: Meg vannak még azok a mini kürtös kalácsok, amik nem ilyen óriásiak, nem ez a nagy, most nem mondom az árát.
1: Igen.
0: Tehát nem olyan vastagságú, mint a lefolyócső, hanem olyan vastagságú, mint a kagyló lefolyó. Tehát most mondom, ilyen férfiúi hasonlattal, és kérek a hölgyektől.
1: Nem budi, hanem kagyló.
0: De te azért megírtad. Tehát az a lényeg, hogy szót értünk, ami a különböző...
1: Így van, persze.
0: Most cső alakú tárgyak átmerőjéhez, most mihez hasonlítsam ebben az órában, míg mindenki lépve most mindenki a rádiókészülékek előtt. Szóval igen, és van ez, amelyik ilyen kicsebb, és akkor megtöltik. Ettél már ilyet?
1: Nem.
0: Meg van töltve tejszínhabbal, meg csokireszelékkel, meg mindenfélékkel, sőt, nyári szezonban még fagyival töltött mini kürtös kalács kagyló lefolyó átméretűt is láttam.
1: Calories!
0: Ne rejt nekem, mikor kürtös kalács fesztivál hétvége van, gyere a kalória számlálóval, valaki meg fog gyepálni. Amúgy tudod, hogy vannak azok a vasnyelű fa dolgok, amire teszik a kürtös kalácsot, hogy forgassák. Na, azzal szokták elhajtani az ilyeneket, mint te. Ilyen fesztivál, aki a kalóriákat számolja.
1: Jó napot kívánok! Szeretnék egy kürtös kalácsot venni. A kérdésem az lenne, hogy ez mennyi kalóriát tartalmaz? Menj el innen! Te mi vagy te? Meg tudom érteni valahogy. De nem, jól nézek ki, de valahogy még nem volt részem ilyen fagyis dologban.
0: A legjobb sztori az volt, mikor voltak nálunk, de még sok évvel ezelőtt van annak, vagy 10-12 éve voltak amerikai vendégek, és annyira szerették a kürtős kalácsot, hogy azt mondták, hogy otthon is akarnak készíteni. És akkor elmentünk Pargatra, vagy Szovátára, valahova, hogy hol lehet venni ilyen bunkos botot vasnyérrel, amin készül, ugye? És akkor képzeld el, bevásároltak, voltak vagy négyen, mindenki vett vagy 4-4-et, hogy otthon majd American kürtös kalácsot fog készíteni. Aztán utólag kiderült, hogy alig engedték fel a repülőre őket, mert nem akarták, nem fért bele a nagy check-in bőrömből logott ki egy fél méter vas. Jó kézműves kovácsolással, és meg nem akarták felengedni a gépre, mert azért ezzel el lehet éríteni a repülőgépet, legyünk őszintén.
1: Hát azért el. Tehát szúróvágó ütőeszköz mindennek megfelel. Vannak azok a kicsi kürtös kalácsok, tudod, az, ami nem az, amelyiket te mondod, hanem még annál a kisebb, amire lehet kapni direkt ilyen otthon használatos, ilyen olajtepsis menetet.
0: Igen.
1: És na, nagymamám például nagyon zseniális ilyen kürtös kalácsokat szokott készíteni néha, úgyhogy remélem hallja is előbb-utóbb.
0: Meg. Jó, nem fog az egész műsor kürtös kalácsról szólni, mindenki jegye meg akárhol is hallgatja, 0730548888, de azért a kedvencet írjátok meg, ha már így elkezdtük.
2: Mindenről dumálunk.

0: Dua Lipa és a Love Again. Szerintem ez a dal azóta annyira már nem aktuális, hogy biztos azóta már szerelembe esett még egyszer. Mert úgy volt, hogy azt mondta ebben a dalban, hogy aztán többet biztos, aztán a rühös, büdös életben nem lesz szerelmes, de talán azóta már megtörtént.
1: Lehet.
0: Hát nem belénk, de megtörtént.
1: Na mindegy, nem baj, igen. Hát ott már, ahol maradtunk el, kürtös kalácsuk nem maradtunk el, icipici kürtös kalácsuk nem, mert a hétvégén kürtös kalács fesztivál van.
0: Kürtös. Így gondoltad?
1: Yes, megérkeztünk péntek reggel. Jaj, neked melyik a kedvenced? Na, akkor tessék.
0: Nekem melyik a kedvencem? A sima, vagy fahéjas, vagy diós.
1: Tényleg nem? Én
0: ilyen unalmas, boomer, vén ember vagyok.
1: Én is, hát azt mondtam, én is.
0: A sima cukormázas, az már tényleg túl simana. Annyira öregésem.
1: Miért? Az a klasszikus, Endre, amelyeket úgy csinálják, a fahéjas, az a, nem bajom, nem bajom egyáltalán, mert nagyon szeretem a fahéjas, sőt, ha kell egyet választani, és ki van rakva a cukros fahéjas diós, biztos a fahéjast fogom választani. Mm-hmm. Vagy fahajost, ahogy elfele mondják. Szóval, az van rajta, hogy ugye kicsit ilyen porszerű még a fahéj, meg ez. Tehát egy kicsit van egy ilyen pici porszerűség rajta.
0: Igen.
1: A cukros attól zseniális, hogyha azt mondja, nagyon jól van elkészítve, akkor én ráolvad ilyen karamellizált cukormászként, és akkor roppan a fogad között, ahogy falod be.
0: Igen.
1: Tehát a legjobb szerintem. Tehát annyira autentikus, annyira klasszikus, és annyira zseni, hogy az valami elképesztő. Tehát ezt már a szárított málnadarab az életben nem fogja tudni.
0: Nem, azt már csak elrontani lehet.
1: Ő az a szárított málnadarabos, vagy nem tudom, hogy mondják ennek, milyen málnának hívják ezt? Van ez a Ophelias Zsolt málna. Valamilyen zált. Valami ilyesmi szót keresek. Nem, sem tudom. Na mindegy, na az a málna, az a ficsúr, aki megérkezik egy céghez, egy fiatal gyerek,
0: igen,
1: és meg akarja váltani a világot, hogy figyeljetek, boomerek vagytok, úgyis én leszek a sztár. És akkor így a boomerek hátradőlnek, és azt mondják, hogy hadd fussa magát. Hadd fussa ki magát.
0: Úgyis elfárad. Egyszer, visszajön egyszer a cukormázas kürtőshöz, persze.
1: Egyszer úgyis elfárad, így van. És az ügyfél előbb-utóbb úgyis meg fogja keresni az öreg boomereket, mert tudja, hogy ott a tapasztalat.
0: Uh-huh.
1: Na ők azok. Ők a cukros fahéjas kürtös kalács.
0: Hát ezt nagyon szépen megfejtetted. Az egész
1: köszönöm
0: társadalmat
1: szépen.
0: Igazából... Nem, tehát igazából úgy kellene, hogy létrehozz egy új tudományágat. Még nem fejezted be a munkád, nincs még elvégezve. Ez lenne a kürtös szociológia, ami azt jelenti, hogy úgy rajzolnád meg a társadalmi rétegeket, meg a különböző szereplőket, hogy mindenki ezt tudná társítani egy kürtös fajtát, és akkor már is...
1: Én ezt most megcsinálom. Mert
0: meg is kész is vagyunk. Így van.
1: Ez már kész is vagyunk, ezzel megcsinálom. Én leszek a kürtösológus.
0: Új szakma
1: zsebbe. Nagyon jó. Nehéz idők jönnek,
0: ha ebből is meg lehetne élni, az volna a fura, de szerencsére még nem. Közben vannak beköszönőink Anikónak. Jó reggel, köszi, hogy itt vagy, csodás napot, és jó hétvégét neked is. Marikának is jó reggel, szép őszi napot, és jó hétvégét kilátod. Marika bölcsasszony, mert tudja, azt kell kívánni, amit lehet, ami meg lesz, mert az biztos, hogy őszi nap lesz. Tehát szép nyári napot kívánhatott volna, de nem volnánk előbbre.
1: Ez így van. Robertnek is jó reggelt kíván neki, Pálinkás Vidám, jó reggelt jelentem. Péntek van, köszönjük szépen. Simon írja nekünk jó reggelt, nektek fiúk, meg mindenkinek jó reggelt kívánok, emojik hada. Én hát reggel tudom, hogy köszöntem be, hogy a Jóisten kegyes volt és felkelt a nap, de ez felkel ez a nap, vagy mi van?
0: Persze, ki kell.
1: Mindig nem látok ki az ablakon.
0: Azt a türelmetlen ifjúság még a napra se tud várni, hihetetlen.
1: Én most lemálnás kürtös kalácsosztál?
0: Mánás kürtös vagy, igen. Mánás kürtös vagy, nem vagy megelégedve a napfelkeltével, de megnyugtatlak, hogy van egy applikáció a telefonodon, és mutatja percre pontosan, mikor van a napfelkelte. Sőt, nem már az okos óráját nézi. Ennyit a generációkról. Azt írjam, a felkelt. 0730548888. Fekete-fehér, igen, nem regisztrációra is használható ez a szám. Várunk ide.
2: Székelyföld velünk éket.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

tényleg a barátod? Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Hi, somebody to, that I used to know.
1: Megvan, igen, yes.
0: Hirt első tétezett az a felírás, akkor hirtelen már nem láttam. Na, visszatérve, jó reggelt korán, micsoda? Jó reggelt, Kórén kürtösről hallottatok? Az olajba sült. Mm-hmm. Kórén kürtös?
1: Igen,
0: ez a neve?
1: Igen, de azt hiszem úgy, hogy rátekerik valamire, és mindenestől alábrudgyantják, tehát ilyen deep fried kürtös.
0: Defiled Kürtös, hát meghalok, hát ez Jézus Mária.
1: Ősi székelrecept, ez az... ezt még a nyereg alatt puhítva, szárítva etel közből hoztuk ezt a Defiled Kürtöst.
0: Hey, de Jóska, te! Hey, de Jóska, csináljunk-e ma estére egy Defiled, mi ez a neve? Deep Dive?
1: De csak én találtam most ki, tehát nincs ilyen.
0: Tudom, de mi volt a neve?
1: Defiled Kürtös.
0: Deep fried. Jóska, de estére egy deep fried kürtöst azért dobjunk össze. Hát ez szerintem nagyon jó. Nagyon jó, igen.
1: Írja még itt Emka nekünk, hogy édeseim, sok embetűvel szerintem azért, mert összeragadt a porcukortól a szája. Édeseim, pornépnek porcukros kürtős jár, nem ilyen úrias, málnás, mézes, macis, fahéjas ölelés neked is. Köszi. Ezek szerint az egyszerű emberek választása lehet, hogy tud valamit.
0: A fahéjas az nem ilyen extra, vagy ilyen extrának számít. Mondjuk az sem egy régi dolog szerintem az, hogy fahéjas kürtös kalács van. Azt írja nekünk Zsófi, hogy volt egy nagymamám, zseniálisokat sütött ilyen deep fried kürtöst. nem hallottam még erről, hogy tényleg az egészet beteszik olajba. Mondom, van az a kicsi tekenyős, amikor van ugye egy kicsi ilyen nem tudom, összekovácsolt edénk, és abba olajat töltesz, és akkor abba forgatott kézzel a kis kürtös kalácsokat. Ezek ilyen miniatűrök.
1: Lehet, hogy Zsófi is erre. Zsófi, írd meg nekünk a receptet, küldj egy fotót egyébként, hangüzenetet is, és egy Wikipédia cikket is linkelve megkérlek, hogy ez a
0: kórén
1: ez hogy néz ki, persze, mindenképpen, és egyébként, hogyha még friss, akkor küldhetsz is kóstolót, persze.
0: Még, milyen válogató ide? Még ha friss, esetleg ha friss, akkor küldhetsz nekünk. Ja, jó, oké. Okay. Attila, írek, bocsáss meg, hogy ehhez tartozik, amit akartam.
1: Csak annyit akartam mondani, hogy egyébként tudod, hogy mikor finom a háromnapos kürtős, amikor nincsen friss. Mert nem igaz, hogy ott marad.
0: Tehát... Ez igaz. Egy kicsit felmelegítve, icipicit, meg mikrózva, lerezve, bármit csinálva, felmelegítve, megpuhul egy talán, picit megpicolod vízzel a tetejét, és kakaós kávéval. Tökéletes.
1: Wow, kész, mehetsz az öreg otthonba. De hogy mártogassam is bele, nehogy...
0: Szilárd bátya, marad szerdáról kürtös kalács. Milyen nap van ma lejeke?
1: Jaj, Szilárd bácsi, én hozom a kakaóját, ne látom, nincs, hogy bemártogassa a száraz kürtöst.
0: Jaj, de jó lesz, ez már nagyon várom. Azt írja nekünk Csíki. Igen, jó reggelt, fiúk, Olaszországból hallgatlak titeket, szép napot. A koszticás kürtös kalás a tuti.
1: A kosztica az nem ilyen tokaszalon?
0: De az.
1: Császárszalonnás kürtös kalács, az igen.
0: Te figyelj, simán lehet, hát miért ne? De mivel tapad meg? Mert az ugye egy kicsit azért mégiscsak egy húsdarab.
1: Nem mondta senki, hogy nem cukros attól még a kürtős.
0: Nem már, persze, cukros kürtös kalácsba beleragadva egy kosztica.
1: Ettél hát már aztán nagyon jó. Mézzel nyakon öntött francia grill csirkét?
0: Nem.
1: Én sem, de kínálták.
0: Tényleg?
1: Há, persze. Komoly. Kihozták a gőzölgő egybe egy pipit, és letették az asztal közepére, és mikor már neki, akkor azt a bödönmézest leöntötték, hogy ott rákon a zárultjon egyben, persze.
0: Ne, az maga kegyetlenség a csirkével szemben. Ha már ettem ilyen, ugye van
1: ehhez. Velem szemben, nem voltam.
0: Veled szemben, igazad van.
1: A csirkének már mindegy azon a ponton szüli.
0: Tényleg, veled szemben, igazad van. Ettem ilyen, ezt a mézes, szezámmagos, tudod, ezt a kínai csirkét. Olyan tettem, amúgy nem volt az olyan rossz. Tehát az ugye egész finomkás volt, de így egészben nem tudom, hogyha ezt megmerem, főleg ha ilyen koszticás verzió van. Na mindegy, hát kürtös kalács ennyi kb, mert hogy megyünk tovább, és fekete-fehér igen nem játékunk következik, hamarosan itt nálunk a Gagán.

0: Jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star EMI vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
3: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
4: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
5: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
6: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
7: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
8: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordis Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
9: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordishoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordis. Szívügyünk az egészséged.
10: Robin Exchange valutaváltó a Kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
11: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom.
12: Ez nem álom, ez a Bege Resort.
11: Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
13: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
15: ismét lágere.

0: Fekete. Ki nem mond? Fehér. Ki nem mond? Igen. Ezt sem mond. Nem. Ezt sem mond ki. De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A fekete-fehér igen-nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
1: Újra fekete-fehér, igen, nem, mivel én már a héten elloptam egy játékot Endrétől, ezért most visszaadom neki, úgyhogy Endrének keresünk ellenfelet, ezt akartam mondani a péntek nevében.
2: Lássuk, hogy megtaláljuk-e Krisztinát a vonal túlsó végén. Jó reggel, szia, halljuk egymást!
3: Jó reggel, sziasztok, igen.
2: Krisztina, szia. Türelmesen várakozik. Merre vagy merre jársz? Várakozol már a forgalomban, mint mások is ilyenkor?
3: Igen, én ki akarok menni a főútra.
2: Na, ott akkor valaki, kéne egy úriember. Hova lettek az úriemberek a forgalomból?
1: Hol tartozkodsz településileg?
3: Elég de nincsenek sokan.
1: Településileg hol vagy?
3: Székelyudvarhelyen.
1: Székelyudvarhelyi férfiak, akik hallgatnak a rádió, engedjétek már Krisztinát ki. Uh-huh. Jó? Most ott álljon meg már valaki, és engedjétek Krisztinát ki. Na figyelj, Krisztina, tudom, hogy nehéz most ilyenkor, főleg, hogyha ki kell fordulni egy főútra, akkor koncentrálni egy másik játékra is. De mivel női hallgatónk van, és női játékosunk van, a multitasking királynői vagytok, úgyhogy simán menni fog ez neked. Endrével fogsz egyet játszani, jó? Fekete-fehér igen-nemet.
3: Rendben, vele úgyse játszottam még.
2: Na lássuk, hogy sikerül, megveressem magam. Krisztina, figyelj, jön a visszaszámláló, egy percig utána aztán izzadhatunk. Jöhet?
3: Jöhet, persze.
0: 3, 2, 1, start!
2: Mióta itt szóval tartunk, Krisztina, sikerült kitérni a főútra?
3: Természetesen, nagyon ügyesen ki is fordultam pár perc alatt.
2: Került egy udvarias lovag?
3: Arra nem volt időm, hogy megnéztem, hogy
1: minden
3: volt, ő az egyet. Jaj, kimondtam!
1: Jaj, kiviza, mert arra nem volt időd, azt mondtad.
2: Nem baj, de nem baj, de én tudtam, hogy ha a pasikról és a lovagokról kezdelek beszéltetni, akkor jó lesz ez.
1: Ez az.
2: Nem baj, Krisztina, nem történt semmi
3: vég. Amit a pasikról van szó, a multitasking elmaradt.
1: Nagyon jó.
2: Végre, ma megtudtunk valamit a női lélek titkairól, Krisztina. Hát ezért külön hálásak vagyunk, külön díjat kéne ezért adni. Ne feledd, hogy csak azért, mert ez most így sikerült, és a pasik miatt már megint nem tudták koncentrálni. Attól még 100 lejre, Endívó csoki a tied, úgyhogy gratulálunk ehhez a nyereményhez. Édes szájúak vannak-e a környékeden?
3: Jaj, én nálam édes szájúk nincsen.
2: Ja, nem lehet, hogy nem is hát másnak.
3: Az biztos.
1: Akkor tartsd titokba. Most egy kicsit a rádióban egy pár ember hallotta, de hát a titokba tudod otthon ezt tartani. Mit csinálsz? Munkában mész? Mit csinálsz?
3: Igen.
1: Na jó, van, akkor jó.
3: Már késésbe vagyok, de sietek, érkezek.
2: Szerintem megbocsátanak, megmondod utólag, hogy hozol egy kis Endívót kóstolóba a munkahelyre, mert nyerted a gagáns, rendben lesz a történet. Legközelebb, mikor nem engednek ki a főútra, egy házi csokit nyújts ki az ablakon, hát ha az első embert lehet ezzel.
3: Ha
2: nem is kenyerezni, de csokoládézni. Szép napod legyen, Krisztina, hát, köszi, hogy itt voltál.
3: Köszi nektek is, sziasztok.
1: Köszi szépen, szia.
0: Gratulálunk az Endívó nyertesének! Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát!
4: Ébredj minden hétköznap reggel!

0: azon gondolkoztam, ha látok valakit a forgalomban ilyenkor 7 és 8 között, aki mosolyog annak ellenére, hogy nem engedi ki senki a főútra, azért van, mert éppen nyert a kakán. Úgyhogy érdemes akár így is megfigyelni a dolgot, és persze bekerülni ebbe a dologba, várunk további regisztrálókat is a fekete-fehér igen nem dobozunkba.
1: Igen, Endre arra biztatta ugye, hogy egy Endi bocsokit azért nyújtson ki az ablakon, hogyha valaki nagyon szidja a késés miatt. Én azt mondom, hogy inkább ilyenkor a szidást kell elfogadni, főleg ha ennyire édes szájú az ember. Elcsak meg nyugodt a drága Krisztina csokit, és essen jól. Na kérem szépen, menjünk tovább a 8-as hírekkel, aztán pedig visszatérünk utána, és folytatjuk a mai műsorunkat.
2: A 3-as szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups, a jó választás.
2: Reklám. Dr. Optics.
4: Akkor most doktor vagy optika?
2: Szinte mindkettő.
4: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
5: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdát, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécser, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivágás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
6: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
7: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
9: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: Program az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star EMI vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncs program. Most érdemes lépni.
11: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
12: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Méretre szabva, egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár.
13: bár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka Lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka Lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
14: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Szeptember 28-án hétfőn újra nyit a városi úszoda Sepsiszentgyörgyön. Újabb büntetőeljárás indult Krisztián Pomohács volt ortodox pap és népdalénekes ellen. A következő órákban felhős lesz az égbolt, de viszonylag enyhe időjárásra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. A Szociáldemokrata párt készen állna az esetleges előrehozott választásokra, bár a gazdasági stabilitás miatt jobb lenne elkerülni, jelentette ki Szorin Grindianu. A PSZD elnöke szerint amennyiben két héten belül elindul az eljárás, jövő februárban tarthatnák meg a voksolást. Mindez azután merült fel, hogy a politikus élesen bírálta Szigfried Mureșan kijelölt miniszterelnököt és programját, hangsúlyozva, hogy a szociáldemokraták nem fogják megszavazni az új kabinetet. A pártvezető egyúttal felszólította a kormányfőjelöltet, hogy a politikai bizonytalanság lerövidítése érdekében adja vissza a megbízatását. Szorin Grindianu szerint a politikai ellentétek ellenére párbeszédre van szükség az összes parlamenti párttal, hiszen mindegyik mögött választók állnak. A szociáldemokraták elnöke rámutatott, hogy az őszi ülésszak kezdete óta a törvényeket gyakran a kormánypártok és a szélsőségesnek tartott AUR közös szavazataival fogadták el, így a gyakorlatban folyamatos az együttműködés. Szeptember 28-án hétfőn újra nyit a városi úszoda, az úszodában a Sepsi Card és a nagy családos kártyák nem érvényesek, viszont kedvezményeket biztosítanak bérletvásárlás esetén, valamint a 18 év alattiak, a 60 év fölöttiek és a fogyatékkal élő személyek számára. A korábban megvásárolt érvényes úszoda bérletek sem vesznek kárba, az érvényességük meghosszabbodik azzal az időszakkal, ami az úszoda bezárása miatt kiesett. Szabadidős úszásra ugyanakkor hétfőn 7:30 és 9:30 között, illetve kedden és pénteken reggel 7 és 9, illetve este 7:30 és 9:30 között van lehetőség. Szombaton és vasárnap reggel 10-től egészen este 8 óráig szabad az úszoda bárki számára. Újabb büntetőeljárás indult Krisztián Pomohács volt ortodox pap és népdalénekes ellen. A szervezett bűnözés elleni ügyészség gyermekpornográfiával gyanúsítja az 57 éves férfit, aki június óta már előzetes letartóztatásban van, szexuális bántalmazás és kábítószer kereskedelem miatt. A hatóságok szerint Pomohács az elmúlt években több tucat explicit felvételt készített kiskorúakról, többségüket azokról a gyermekekről, akikkel maga folytatott szexuális viszonyt, a képeket és videókat online platformokon osztotta meg ezután.
16: Keres játéknapot zárta a székelyföldi csapatok többsége az Erste Ligában. Az újonc háromszéki ágyusok fölényesen 7-1-re verték a Dunaújvárost, míg a Csíkszereda néhány nappal az újpesti vereség után 5-2-re vágott vissza az uténak. A brassói Korona idegenben 3-1-re győzte le a Budapesti Jégkorong Akadémiát, a címvédő Gyergyói HK viszont hosszabbításban 2-1-re kikapott a DVTK-tól. Laurencio Regecanfot hivatalosan is bemutatták a Fecsesebe új vezetőedzőjeként, így az 51 éves szakember harmadik alkalommal irányítja a bukaresti együttest. Első mérkőzését október 10-én a Galacio Cellul ellen vívja, addig 16 nap áll rendelkezésére a felkészülésre. Regecanf korábbi két időszakában két bajnoki címet és egy román szuperkupát nyert a csapattal. A Fecsesebenél Marius Bacsú helyét veszi át, és visszatérése már a negyedik edzőváltása a Superliga jelenlegi idén.
15: Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban bár felhős lesz az égbolt, viszonylag kellemes időjárásra számíthatunk. Déltől egészen estig körülbelül 15 és 19 fok közötti értékekre készülhetünk, a szél nem fog erősen fújni és eső sem várható. Ugyanakkor éjszaka legkevesebb 6 fokot mérhetünk majd, és ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
17: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: Még egyszer szép hétvége reggelt, péntek van és 8 óra múlt néhány perccel. Ebben az órában a hármas szobában nyeremény is van, méghozzá a Szivárvány ruhás üzlet 300 lejes vásárlási utalványa keresi a gazdáját. Mikrofonnál Berecki Szili és Nagy Endre, zúz tovább a hétvége nálunk.
1: Így van, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után jönnek a jó zenék is, természetesen Ellenfejó következik az egész bandájával együtt, most nem sorolom fel, hogyha nem haragusztok, úgyis megkapják a jogdíjat, utána Party Rock Anthem, ezt fogjuk folytatni most a műsort, illetve kezdeni a második órát.
2: Ez a hármas szabály a maga nemében.

0: Bam Bam, Hugel és Szoltó, ez volt a Jamaican, ráznád erre Kubában azért? Vagy bocsánat, Jamaicában.
1: Ugye veszük össze. Jamaicában. Hát, ha nem muszáj, akkor ne, igen. De most közben most hallottam, hogy ő nem Hugel, hanem Hugel, vagy valami ilyesmi, francia gyerekről van szó. Ő nagyon felkapott.
0: Ah, très joli, très bien, Hugel.
1: Kezdődik.
0: Abba kezdődik a
1: pont. Szója befejezted, meg
0: kávézik.
1: Ő egy nagyon felkapott kis vagány DJ lett. Uh-huh. Most az utóbbi időben, meg nagyon vagány kis producer lett, meg lett egy csomó jó zenéje. Többek közt magyar dalszövegszerzőkkel is dolgozott uh-huh. már együtt. Sőt, az egyik legnagyobb Moving to Sun, vagy azt hiszem ez az uh-huh. új dal, ami most a Billboard lista tetején van. Na, annak a szövegét talán egy magyar nő írta, és igazából az lett majd átdolgozva. Úgyhogy vagány csávó, vagány, én bírom. Egy kicsit ilyen tudja, hol az egója, meg úgy elég látható helyen van, de hát na.
0: Hogy állj egy DJ pult mögé egó nélkül? Szóval ez hozzátartozik a szakmához.
2: Hello, itt vagyok.
0: Még szerencsé, hogy kicsi a DJ, mert itt könnyű felkapni. Közben jönnek üzenetek a kürtős kalácshoz, méghozzá Kinga írja, hogy mákos gubát szokott a régi kürtősből készíteni. Miért kínoztok? Miért kínoztok?
1: Magunknak kerestük, Endre. Ne fogd rájuk.
0: Az ágyat,
1: nem ők a hibás. Pontosan, kellett nekünk bicikli, most hajtsuk. Mihály azt írja nekünk, hogy Szentgeresztbánya lövétei eltérőjénél rendőri ellenőrzés szonda. Nagyon jó, köszönjük szépen Mihálynak ezt az útinfót, ha bármi más útinfó van, akkor légy szíves. Írjatok, szondáztassanak is, nem szondáztatnak eleget. Én még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevésszer. Életem, képzeled, 12 éve vezetek autót, és egyszer voltam megfújatva. Uh-huh. Egyszer. Egyetlen egyszer. 12 év alatt. Nagyon kevés, nagyon borzasztó kevés. Én ezt nagyon nem szeretem.
0: Igen, az az érdekes, hogy valahogy én is ez a tapasztalatom, hogy de amikor neki fognak. A múltkor egy hajnalban hazaúton kétszer is sorra kerültem. Egyszer mindjárt, ahogy kikanyarodtunk a vendéglőtől, mert lagzis körülmények között voltak, és gondolták, hogy na hát ha. És aztán megtartottam emlékbe azt a kis műanyag pipácskát, amit ők rátesznek, ugye, ami ugye egyszer igen. használatos. A következő rendőrnél mondtam, hogy ne bontsa ki, van nálam egy, most volt csak használva, személyes ez, mert rá van írva a neve, van jelem rajta, mint az óvodában.
1: Aztán igen, fogja meg, még meleg.
0: Így van. És teljesen ártatlan illata van. Szóval vigyázzatok, Szentkeresztbánya lövétei eltérőjén Mihálynak köszönjük.
1: Igen, közül Atta írja, na annyit ne szondáztass. De. Szondáztassanak ügyesen, fújassák.
0: Ha már szondáztatni kell, inkább felülről.
1: Ja.
0: Ebben megegyeztetünk.
1: Ezzel egyet tudok érteni. Sziasztok, ilyen, kaptunk egy fotót közben, diós kis kürtöskő. Ez az, hát elküldte Orsi. Sziasztok, ilyen, mi teljesen megtöltjük dióval, isteni amúgy rendes kürtös kalács tésztából csináljuk, csak kisebbek. Mm-hmm. Ez kerestem, ez zseniális, tökéletes, gyönyörű.
0: Igen, a Oliver is írja, jó reggelt fiúk, a korén kürtős, idézőjelben megtisztelve a név, az a kukorica koréra csavart tekert tészta anyag, nem pedig arra a konuszos hagyományos fára, amin ma sütik jelenleg. Bocsi, az ékezetek hiányáért írja még Oliver, megbocsátjuk, persze érthető, amúgy pedig köszi a pontosítást.
1: Így van, köszönjük szépen. Illetve köszönjük szépen, hogy írtatok a kürtős kalácssal kapcsolatban. Nem akarunk ennél tovább menni, mert én úgy gondolom, hogy holnaptól kezdődően két napon keresztül bőven fogtok hallani róla. Úgyhogy szerintem ez már így ebből a formában bőven elég volt. Képzeld el, ma van az ölej meg egy vegetáriánus világnap.
0: Na bár, mert ez nehéz lesz.
1: Hát nem, most már ide többen vannak.
0: Hát gondolkozom,
1: szerintem egyre több vegetáriánus van.
0: Körből.
1: Nekem sincs ez ismerős, de van, biztos van olyan, akiről nem mondjuk, nem is tudom, vagy lehet, hogy tudom is, hogyha összeszedem az agyam, hogy vegetáriánus, de és egyszerű. Őket kell ma megölni.
0: Hát megölelek egy tehenet. És kész.
1: Például, látod? Csak légy szíves, készíts egy fotót vagy videót róla, jó? Én nagyon szeretném látni, hogy összemúztok.
0: Az állatvédők, aztán fizetessék ki velem a tehénpszichológust, hogy mekkora traumát okoztam neki. Nem is egyezett bele a dologba. 0730548888 jelezzétek, ha itt vagytok, mindenkinek örvendünk, még a teheneknek is.
3: Mindenről dumál.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gaga Rock, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: Holnap reggel és a magna cum laude. Holnap szombat reggel van, engedjétek el a dolgot. 8 óra 23 perc, ugye ma van az ölej meg egy vegetariánust világnap. Szili nagyon jó kis témát hozott ide. Azt írja Robert, nagyon szeretem a vegetariánusokat. A borjú, a bárány, a kecske, a nyúl. De azt nem értem, ha megölelem őket, rendszerint nem el, hanem megpirulnak.
1: Nagyon jó. Nagyon jó. Értjük, szellemes. Értjük. Szellemes. Levi írja, hogy 12 év alatt csak egyszer fújtál meg autót. Kérti Levi, ez hova jön? Ez mi volt?
0: Lehet, hogy azt mondtad, hogy egyszer fújattak meg, és akkor úgy mondtad, hogy autót kellett fújjál. Nem tudom. Nem tudom.
1: Ja. Hát lehet. Igen, igen. Egyszer biztos. Azt írja nekünk Dezső, hogy jó reggelt, igen, Gaga felhúzza Maxra, búza futtatásra fel.
0: Az igen.
1: Igen, tattam. Vihar közben Franciaországból jelentkezik be hozzá. Köszönjük szépen neki. Illetve Isten hozta a Rádió Gaga hallgatóság a közé ma reggel is.
0: Ja, ennyi, azt hittem, ennyi. Hogy még a pohár köszöntőt tartsuk. Ez volt a hatásszünet, ahol felemelted a pezsgőt.
1: Ennyi.
0: Rendben vagyunk. Itt vagyunk szeptember 25, beszéltünk már sok mindenről, és hát azért gyorsan lehet, hogy nem is tudom, hogy ki az a generáció, akinek ez sokat mond. Nem tudom, hogy a mai fiatalság fogyaszt-e ilyesmit egyáltalán. Viszont ma van a képregényeknek a világszinten ünnepelt napja. Egy olyan műfajról van szó, ami valamikor egyedi volt, és csak az volt szórakoztatásképpen egy adott generáció. Aztán utána annyira nagy lett a mindenféle tartalomdömping, hogy jóformán most már erősen kell kapirgáljon például a képregény biznisz ahhoz, hogy labdába tudjon rúgni és megmaradjon, és egyáltalán fogyasztói bázisa alakuljon ki és maradjon meg.
1: Most szerintem a képregény azért nagyon jól szimbolizálja azt, hogy mennyit változott. Befogadó készségben, illetve inger küszöbben a világ. Tehát, hogy az, ami történik egy képregényben, az körülbelül filmben az mennyi lehet egy ilyen 5 perc, 10 perc lehozni és le. Tehát videós anyagba elénk tárni. Most a 10 perces akciófilmmel te nem mész sehova. Tehát, hogy nem meg sem nyitod 10 perces akciófilmet. Na most kezded egy képregény, maga az ő idézőjeles 10 perces történetével, azért mennyi generációt mondjuk szórakoztatott, mennyi generációnak hozott extázis hangulatot csak azért, mert képregényt olvashattál. Óriási változott ilyen szempontból tényleg a világ.
0: Igen, az a kedvenc része a képregény világának, vagy legalábbis a régi ősi képregények világának, ugye jóformán a ma ismert összes nagy mindenféle szuperhős univerzum az valamikor képregényből nőtte ki magát. Tehát akár a Marvelt, akár a DC-t vesszük el, és mehetünk tovább, vagy akár egyenként a kiemelünk egy-egy ilyen nagy szuperhős szereplőt, javarésze képregény szereplők voltak annak idején. Hát egy oldal volt, sok-sok kockával, ugye, és benne minden leírással, csak amíg egy pofon elcsattant. Tehát gondolj bele, hogy pont, amit te mondasz, mennyi kell a filmben lepörögjön ahhoz, hogy ez megtörténjen. És a kedvencem az volt, ezt akartam mondani, amikor a különböző bunyós jelenetekhez oda voltak írva hangeffektusok betűvel. Emlékszel erre?
1: Igen.
0: Nino. És akkor az a jó, hogyha valaki félhangosan olvassa magának a képregényt, akkor egyértelműen klinikai esetnek tűnik. Mert hogyha ezt minden játsza, igazából nagyon jó szinkron, meg hangeffektus színészeket képez az, ha valaki folyamatosan ezt így hangosan el is játsza, elolvassa.
1: Nem értem, mikor az iskolában mondják, hogy olvassatok hangosan és jobban megmarad, akkor miért nem biztatnak képregény olvasásra mindenkit? Tehát szerintem ott annyi minden tudna fejlődni egyszer. Az olvasás technika, a vizualitás, képzeleterő, a hangutánzás, az audio érzékenység, minden egyszerre.
0: Igen, képzeld el. A klasszikusokat is meg lehetne képregény formában, erre volt már próbálkozás, ott is volnának hangeffektusok. Például mondjuk sok volna a nyisz-nyisz az egri csillagokban, meg egyéb hang, vagy amikor például Nemecsek beleesik a fűvészkertben, a tóban, a Pár utcai fiúkban, akkor blügy-blügy-blügy. És volnának még opciók is, lehetőségek. Hajrá, meg kell próbálni. 07 34 88 88, írjatok nekünk, vagy küldjetek hangeffektust akár képregényből, hangüzenetben, arra is kíváncsiak lennénk.
2: Mindenről dumálunk.

0: Jesse J, B.O.B. és a Price Tag. 8:30, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Képregényekről beszélgettünk egy néhány gondolatot, és ott maradtunk el, hogy milyen vagány lenne ezeket megcsinálni bizonyos klasszikusokat képregény formájában.
1: Volt erre egyébként, volt erre kezdeményezés.
0: Tényleg?
1: Igen, ha jól emlékszem, hát nem is klasszikusokat, de egyébként erre is volt példa, viszont volt egy nagyon sikeres képregény sorozat, magyar képregény sorozat a Rejtő Jenő könyveiből, Rejtő Jenő műveiből, Piszkos Fred, Fülig Jimmy, stb. Azt hiszem talán Korcsmárosra az volt, de nem vagyok teljesen biztos benne, utána kell nézzek. Minden esetre híres magyar grafikus fogott neki, és egészen ikonikus jelenetek voltak nagyon szépen megrajzolva.
0: Én amúgy nagyon tudom tisztelni az, aki képregényben éli ki a művészetét. Szerintem gyönyörű, gyönyörű munka, és óriási profizmus kell hozzá. Tehát, hogy még hogyha nem is tűnik ez ilyen Picasso magasságú festményeknek, vagy nem tudom, de hogy nem is ezt akartam mondani, nem is ezt akarja. Tehát végül is a képregény ez nem ezt akarja, hanem pont a maga egyszerűségével, és maga precizitásával, hát gondoljatok csak bele, tehát hogy 70-80 oldalon keresztül annak a karakternek ugyanott kell legyen az óra, ugyanott kell legyen a füle, ugyanott kell legyen a szeme, tehát az ugyanúgy kell kinézzen. Ehhez, és ő mindig, tehát a régi rajzfilm rajzolókat, azokat nem tudtam eléggé csodálni, akik tényleg úgy rajzolták meg a rajzfilmeket, hogy az lepörgetve, az konkrétan egy film lett belőle. Hát képzeld el, hogy mekkora precizitás kellett, és képregénynél szinte dettó ugyanez a helyzet. Hogy meg is legyen a karaktere, hogy jöjjön is ki ez a képregény hangulat az egészből, mert te a hangulatot, a történetet, a vizualitást, a képzelőerőt, mindent abból nyersz, hogy valaki hogyan rajzolt ezt az egészet le. Egészen elképesztő világ ez.
1: Igen, és hát érthető, hogy ennek az egésznek komoly rajongótábora volt annó. Írja itt, nézd meg nekünk a hallgató Robert, hogy annó nem mindenki fért hozzá a képregényekhez. Egymástól kölcsönkértük, és úgy olvastuk a Disney és a Marvel képregényeket. Igen, aztán, ahogy a nő, a fiú, úgy másfajta folyóiratok járnak kézről kézre. De ez ugye még az ártatlan...
0: Lejárt.
1: Hát jó, hát lejárt, de volt egy olyan korszak az emberiség történelmében. De
0: volt.
1: Azt akartam mondani, hogy itt a képregényeknél is azért nem véletlen, hogy kialakult egy ilyen, majdhogy nem ilyen rajongó kockafejtábor. Vannak olyan képregény ritka példányok, vagy sorozatok, amikor megvan egy teljes sorozat, egy teljes évad. Úgy képzeljétek el, hogy valamikor ez volt a nyomtatott Netflix, tehát a fiatalok ezt zabálták, és akkor, hogyha például valakinek most megvan egy 1973-as teljes pókember sorozata elsőtől utolsóig egy teljes évad, óriási pénzeket adnak érte egyébként.
0: Tényleg? Van ennek most piaca?
1: Persze.
0: Ennek van most keresete? De ez ilyen gyűjtőköz?
1: Igen.
0: Aha. De menő, ez nagyon vagány, nagyon szeretem, hogy vannak, hogy ezek a retro dolgok még így élnek, és ilyen gyűjtőknél ez ennyire ér. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e ennek mondjuk olyan visszatérése, olyan reneszánsz, amikor igazán tényleg egy ilyen, megint ilyen komerc dolog lesz, tehát hogy mindenki akarja fogyasztani, és lesz egy ilyen nagy globális robbanás. Én kétlem, mert pont az inger küszöb miatt, amiről beszéltünk, hogy már az a generáció, aki most nő fel, Z, alfa, beta generáció, ők már nem fogják ezt igényelni, mert már, hát most mi lesz, belenéze, oké, apa, rendben, és ez elég úgy, ennyi, komolyan ennyi volt a történet, tudod, csak így nézed, hogy mi az, hogy ennyi? Hát ez a gyerekkorom, hát nem már. Úgyhogy lesznek ilyen találkozások még később, bőven.
1: Elképzelhető az, hogy ehhez az kell, hogy ne legyen áram, meg ne legyen képernyő, és ne legyen internet, és akkor megint érdekessé válik, mert sajnos ez a feltétel kell hozzá. Remélem, hogy nem kell a civilizációt teljesen reszetelni ahhoz, hogy képregényt olvassunk. Én legalábbis csak ezért nem nyomnám meg a nagy off gombot az emberiségen minden estől.
0: Így van, ne mondjad ezt az off gombot, mert most megint 82 darab ilyen lapos föltívő elhitte, hogy úristen, összeesküvés előtt van egy nagy off gomb. Viccelünk, természetesen viccelünk. 0735488888, ide írhatunk nekünk SMS-t, illetve mi játszani fogunk egyet, mert hogy igaz, hogy hamis játékunk folytatódik vagány eredményekkel.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Galács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Hétvégén őszi vásár és Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgy fűterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek, Kürtős Kalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres Kürtős Kalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kohászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén.
3: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng?
4: Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el?
3: Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás.
4: Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világnyelveiben. Játék.kronika.ro.
5: Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
6: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
7: Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, sávrolók, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
8: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet. Keresd kézdivásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt. Indoor, nyiss ajtót a minőségre!
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
11: Most először Csíkszeredában.
12: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk.
13: Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
14: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
15: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat.
16: Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
17: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
19: ismét slágerek és új zenék.
17: Rádió.

0: Játékunk van, igaz vagy hamis még hozzá, és egyetlen egy állítás eldöntésével nagyon értékes nyereményekhez lehet hozzájutni.
1: Például ebben az esetben a Szivárvány ruhás üzlet, a Nyárádszeredai ruhásbolt 300 lejes vásárlási utalványát nyerheti meg, hogyha jól válaszol, és persze első feltételként, ha felveszi a hívásunkat. A többi aztán az már, ahogy mondják, lőtőre van.
2: Hello.
1: Jó reggelt, Hajnihoz van szerencség? Szia!
2: Szia, igen!
1: Hajni, ketten válaszol mindjárt, a másik oldalról Berecki Szili és Nagy Endre vagyunk, mert hogy az itt a hármas szabály a reggeli műsor a Rádió Gagán, nyereményjátékügyben telefonálnánk.
2: Igen.
1: Regisztráltál az igaz vagy hamis játékunkra, megvan igen. Ez a mozdulat? Na hát akkor most úgy néz ki, hogy itt a lehetőség, hogy nyerjél.
2: Jó.
0: Mit csinálsz, Hajni, zavarunk-e nagyon?
2: Dolgozok.
0: De mit dolgozol? Hol dolgozol?
2: Otthoni gondozásban dolgozok.
0: Jaj, de jó. Hát akkor köszönjük szépen a munkádat, nagyon-nagyon értékelendő az, amit teszel. Úgyhogy adnánk is neked egy vagány nyereményt. Most már nem engedünk el innen üres kézzel, de azért nézzük meg, hogy milyen helyzet ezzel az állítással. Jó, hogyha készen állsz, akkor mondom is.
2: Jó, rendben.
0: Na figyelj, Izlandon a jobb oldalon közlekednek az autók. Ez igaz vagy hamis?
2: Igaz. Nagyon jó.
1: Mégiscsak a kontinentális Európához igazodnak ők is valamennyire ilyen szempontból.
0: Pontosan.
1: Mert én is úgy kezdtem gondolkozni rögtön, így kezdtem a fejemben segíteni neked, Hajni. Vajon ha nálunk, hogy is van nálunk, melyik oldalon közlekedünk? Aztán valahogy így megfejtettem magamban.
0: Így van. Képzeld el, ott is amúgy baloldali közlekedés volt, de 1968-ban átálltak a jobboldali közlekedésre, azóta pedig arról felől vannak az autók. Hát gratulálunk, mindenképp hozzá, ügyes voltál, még hogyha tipp is volt, de szerintem egy gyönyörű szép válasz volt, és gyönyörű szép nyereményed van, ugyanis honnan hallgatsz minket, azt gyorsan mondd el, léci.
2: Marosvásárhelyről,
0: akkor nagyon közeli nyeremény, képzeld el, Nyárádszeredába kell utazni érte, a Szivárvány ruhás üzlet felajánlott neked egy 300 lej értékű vásárlási utalványt.
2: Wow, köszönöm szépen.
1: Reméljük, hogy szeret szépen öltözni, ott lehet válogatni 300 lejre, egy-két vagány dolog biztos kerül a polcokról, a válfákról.
2: Igen, biztos.
0: Jó van, Hajni, akkor mi is köszönjük szépen, játszottál, és akkor további szép napot kívánunk neked, és kitartás a munkádhoz.
1: Gratulálunk.
2: Köszönöm.
1: Szia.
2: Sziasztok.
3: Gratulálunk a Szivárvány ruhás üzlet nyertesének. Látogass el Nyárádszeredai üzletükbe, a Bocskai István tér 41 szám alá, és válasz ruhákat, cipőket a te stílusodban.
4: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Látjátok, vannak az életben olyan dolgok, amik nem mindegyek. Például nem mindegy, hogy hajnal van szivárvány, vagy szivárványban hajnal. Most itt a második eset valósult meg, ugyanis hajnal elmegy a szivárvány üzletbe, és elvásárolja a 300 lé értékű vásárlási utalványát, lehet még játszani, vannak olyan nyereményeink.
1: Így van, következő órában ismét egy igaz vagy hamis nyeremény keresi majd a gazdáját. Mindjárt mondjuk, hogy mi is a nyeremény, csak ki kell várni, de addig is, amíg türelmetlenül várakoztok, nem semmivel töltitek az időt, mert jönnek a hírek most 9-kor a Gagán mindjárt. Utána jövünk mi is vissza a hármas szabállyal.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
4: Reklám.
5: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
8: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
9: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejűgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
10: Érzelem. Értelem. Érintés. Érzékelés. Érdem.
11: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordis Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
12: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordishoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordis. Szívügyünk az egészséged.
13: 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben?
14: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Adammal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva. Program és jegyek aktívszékelyföld.ro.
15: Pizza?
16: Ham!
15: Burger?
16: Ham!
15: Napi menü?
16: Ham!
15: Girosz?
16: Ham!
15: Éhes vagy?
16: Ham! Kattalj rá a kajára!
17: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet. Keresd kézdivásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt. Indoor, nyiss ajtót a minőségre!
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló pohár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka Lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka Lakópark nyílt napján. Gyere!
18: Gyere!
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Jóvá hagyta a kormány a Brassó-Fogaras autópálya, valamint a Kisilva és Pozsorutá közötti vasútvonal felújításának műszaki gazdasági mutatóit. Emmanuel Macron francia elnök cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint az amerikai hírszerzés egy Dél-Európa elleni orosz dróntámadásra figyelmeztette volna az érintett államokat. Majd kicsit melegebb lesz, mint tegnap volt, csapadékra nem kell számítani. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Zajlik a 6. IVA Filmmakers Fest Sepsiszentgyörgyön és Háromszéken, hívja fel a figyelmet Antal Árpád polgármester. A művészmoziban egymást követik a romániai és nemzetközi rendezőnők filmjei, a szakmai programok, a közönség találkozók, műhelyfoglalkozások, de nem csak a városban, a környező településeken is lesznek programok, így a fesztivál valóban széles közönséget szólít meg. A fesztivál egyik legizgalmasabb újdonsága a Floating Cinema, amely holnap este az állomási tónál különleges szabadtéri mozielményt kínál Teodora Mihály Zsáful Szekollulói címfilmjével. Vasárnap az Erzsébet Parkban izgalmas programok várják a gyereket. A Szávámont csapata 11 és 17 óra között sokszínű programmal készül, ezen kívül viszont lesz lovagoltatás, gombakiállítás, koncertek, de a kézműves foglalkozások sem maradnak el. Jóváhagyta a kormány a Brassó-Fogaras autópálya, valamint a Kisilva és Pozsorutá közötti vasútvonal felújításának műszaki gazdasági mutatóit. A stráda csaknem 50 kilométeres szakasza 9,3 milliárd lejbe kerül, míg a több mint 106 kilométeres vasúti vonal modernizálására 10,5 milliárd lejt szánnak, mindkét beruházás kivitelezési ideje 3 év, a finanszírozást pedig részben az Európai Unió közlekedési programjából, részben az állami költségvetésből biztosítják. Zár alá vették Călin Georgescu mogosvájai házát, a díkot név említése nélkül tudatta, hogy lefoglaltak egy Ilfov megyei villát egy 64 éves gyanúsított ellen elrendelt kényszerintézkedés keretében. Sajtóértesülések szerint ugyanakkor az ingatlan Călin Georgescu tulajdonát képezi. A volt elnökjelölt ellen bűnszervezet létrehozása és különösen nagyértékű sorozatos csalás gyanúja miatt folyik eljárás. Emmanuel Macron francia elnök cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint az amerikai hírszerzés egy Dél-Európa elleni orosz dróntámadásra figyelmeztette volna az érintett államokat. Az elmondó spanyol lap ugyanis korábban arról számolt be, hogy a CIA riasztást adott ki Franciaország, Olaszország és Spanyolország számára emiatt. A híresztelést a francia államfő és az olasz védelmi miniszter is határozottan tagadta. Macron ezzel együtt viszont elismerte, hogy a növekvő orosz hibrid fenyegetés miatt nem zárható ki, hogy a jövőben Európa célponttá válik. Szerinte több jel is arra mutat, hogy Moszkva egyértelműen készül az ilyen jellegű támadásokra. Az eddigi előrejelzések szerint a mai napon nem várható csapadék, ugyanakkor egy kicsit melegebb lesz, mint tegnap volt. A következő órákban 3 és 12 fok közötti értékekre számíthatunk, az ég felhős lesz, viszont nem fog erősen fújni a szél sem. Délután ugyanakkor 18-19 fokos maximumokra számíthatunk. Este 8 órakor 15 fok lesz, éjszaka pedig legkevesebb 6 fokot mérhetünk, és ennyivel indítjuk majd a holnap reggelt is. Egyébként nagyjából ez az időjárás lesz a jellemző a hétvégére is. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: 9 óra múlt. Szevasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, elnézést, ha megijesztettem valakit. Bocsánat, játékunk van, ezt szerettem volna gyorsan elmondani. Autokit felajánlásával 400 leértékű vásárlási utalvány, autóüvegjavítás, csere, autó, lámpa, mindent lehet itt csinálni, kérem szépen, úgyhogy hajrá.
1: Sőt, még az autólámpát is kicserélik, hogyha jó kedvükben találjátok őket. Persze minden magánszolgáltatás benne van ebben az utalványban. Közben ez itt a 3-as szabály, Perecki Szíl és Nagy Endre mikrofonnál, túlerővel szemben szép a győzelet, Dermot Kennedy is ezt jól tudja. Itt az Outnumber.
2: Ez a 3-as szabály.
3: A maga nemében.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza és Willie William szólt itt a Gagán. Ez volt a My Oh My. Willie William úgy döntött, mikor a művész nevét kereste, hogy azt a nevet is beteszi, hogy anyukája szólította annak idején, hogy ne legyen harag belőle, mert a William rendben van, kell a polgári név, de a Willie-t is odarakta azért.
1: Andy Endre, ez lesz te. Andy Endre. Jó.
0: 3Y-nal. Jó, elmegyünk tovább.
1: Persze.
0: 9 múlt néhány perccel, és olyan szám jött velem szembe az internetek bugyraiból, hogy egy kicsit így meg is döbbentem. Képzeljétek el.
1: Tégedet, vagy mi?
0: Nem, hanem úgy, mint statisztika összesítés.
1: Jó, bocsánat.
0: Nem track, hanem number. És a lényeg az, hogy már mindenről is statisztikát készítenek, és azt hinnénk, hogy az Eurostat, vagy nem tudom, akármelyik országos, vagy regionális statisztikai hivatal csak az embereket számolja. Emlékszem, mikor volt egy nyertesünk egy nyereményjátékban, statisztikus volt.
1: Igen, nem mondta, hogy
0: a legnehezebb azt kacagtuk el a bárányokat megszámolni, mindig belealszol, hogyha éppen a statisztikában azt az oszlopot kell csinálni, de úgy néz ki, hogy minden mást is számolnak. Például a robotokat, pontosabban a dolgozó munkás robotokat is számolják. Világszerte... Igen, ennél azért valamivel ügyesebb robotok. Összesen képzeld el, már 5 millió robot dolgozik a gyárakban világszerte. 5 millió ipari robotról beszélünk. Itt most ne azt képzeljétek el, hogy így ilyen teljesen humanoid formában, hogy Siri most itt eljátszotta, mozgatja a kezét félidióta módon, és akkor így szótagoltan beszél. Nem rólad szóltam, hanem az ilyen robotokról.
1: Ja,
0: amelyek hozzá hasonlítanak.
1: Szép mentés. Kösz. Haj, te dicsér, senki más.
0: És igen? A működő ipari robotok globális állománya éves szinten 9%-kal nőtt. Tehát egy tizede még hozzá lett ragasztva a számhoz, csak egy év alatt 2025-ben, biza-biza.
1: Azt a mindenségét. 5 millió robot, hát ahány külhoni magyar létezik a világon, annyi robot van már a világon. Ezt egy kicsit pontosítsuk. Ugye, hát ezt szokták mondani, ez egy nagy statisztika. De hogy egy kisebb, tehát hogy nem is feltétlenül kisebb ország, azért már 5 millió fővel, szerintem inkább egy ilyen közép-kisebb országnak a lakosságányi robot dolgozik már a világon a gyárakban. Ez azért egészen elképesztő szám. De ha belegondolsz, azért vannak gyárak, ugye, ahol hát bizonyak ilyen, főleg a nagy multik szerintem ilyen 100-150-200 robotokkal dolgoznak már, úgyhogy azért a nézetméter első robotok száma, ha nem a nagy átlagot nézett, hanem mondjuk gyáranként, azért ilyen szempontból elég koncentrált, sűrített. Most biztos vagyok benne, Kína például annyi robottal dolgozik, hogy ennek az 5 milliónak a 3/4-ét ő teszi ki.
0: Elképzelhető, hogy igazad van, főleg, hogy most már tényleg annyira automatizált és robotizált gyárak vannak, hogy a designer, a tervező beküldi az e-mail csatolmányt, és kijön az autó. Most mondtam egy abszurd példát, de majdnem itt tartunk. Egyébként majdnem itt tartunk ezzel a dologgal, főleg ami ugye a gyártóipart vagy a nehézipart illeti, nagyon sok minden most már jóformán felügyelői munkák vannak, illetve előkészítő munkák vannak, ami az automatizáló mérnöki szakmát illeti. Ez már régóta egyébként hullámon van. Talán van 10 éve, hogy az első műsort készítettem rádióban arról, hogy az automatizálás meg a robotika mekkora lehetőség a szakmában. Most már mindjárt azt is kiütött a nyerekből az AI, de ne vegyük be ezt a kanyart még a témában.
1: Hát igen, mert az szerintem maga a robotika az egy világ, az, amitől már megijedtünk, az AI robotika az lesz az a világ, amitől aztán össze is magunkat. Tehát, hogy szerintem ezzel még óvatosan az AI dologgal, ez évek kérdése, sőt, szerintem már a nyakunkra van lépve becsületesen, de hogy ezzel még azért szerintem kevés információnk van. Én inkább azt nézem, hogy Egyesült Államok 38.400, Japán 36.200, ez nekem amúgy nagyon furcsa, hogy az Egyesült Államok több robotot épített, vagy telepített tavaly, mint mondjuk Japán, Dél-Korea 30.000, Németország 24.800, tehát egészen elképesztő számokkal dolgoznak ezek.
0: És milyen jó, hogy mindjárt Kínát említetted korábban, mert 10-szer ennyit telepítettek be a kínaiak. 354.000 ipari gyártórobotot egy év alatt 2025-ben tavaly, hogy ijedjünk meg egy picikét. Beszélünk még erről, meg arról is, hogy milyen idióta robotok vannak, és mit nem bíznánk robotokra. Csak várjátok ki, addig jó zene. Katy Perry itt van, Hot and Cold.
2: Mindenről dumálunk.

0: ez a legjobb módszer. Ez a legjobb. Én azt mondom, Berkes Oliver tudta a tutit, volt, ami volt, lesz, ami lesz. Igen.
1: Hogy ez nagyon jó, tehát ezzel nem lehet
0: nevetni. Ja, értem. Azt hittem, akarsz mondani valamit, akkor szoktál nem. Ilyenkor így nevetni, tehát ez a három hehehe, ez ja. Mikor valamit szeretnél mondani, mert van egy ötleted.
1: Ja, bocs, kettőt ne akartam, arra, helyesbitek, hehe.
0: Na, akkor ez így jó, így most már értem. Köszönöm, elnézést kérek akkor. Vihar közben egy off-topic SMS, azt mondja, becsaptam a lovak közé. Tudtátok, hogy hétvégén Shakira koncert lesz Madridban. Én Madridban hétvégézek, lássam, oda tudok-e szagolni. Hova?
1: Hát,
0: Vihar. De ilyeneket ne írj el. Rádióba. Hova szeretnéd? Szóval, ugye visszatér a robotokra. Mert ugye arról beszélgettünk, hogy azért nagyon durva 5 millió robot dolgozik már a világgyáraiban, és hogy borzasztó nagy ütemben fejlődik ez az egész technológia. Például ugye ott maradtunk el, hogy 2025-ben Kínában 354 000 új robotot telepítettek, 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. És ez az üzembe helyezett ipari robotok 59%-át jelenti világszinten. Világszintet. A világ robotainak 60%-a, és talán az előbb az 80-at mondtam, vagy 75-öt valami, és kicsit sokat mondta, de az 59%-a az Kínában van. Egészen elképesztő, mi megy Kínában. Tehát annyi emberük, olyan folyik ki az országból. Olyan technológiájuk van, hogy folyik ki az országból, de azért nagyon ügyesen maguknak megtartják ezt, és közben emellett még van több, mint... Hát mennyi? A világ robotainak 59%-a náluk dolgozik, és még így is tudnak egy olyan életet élni, nem tudjuk pontosan, mert ugye aki ott él, az él ott, mi nem látunk ebben annyira bele, de mégis tudnak egy olyan technológiát, meg olyan világot fejleszteni, ami lassacskán világvezető lesz. Egészen elképesztő ez a kínai mentalitás felfogás.
1: Igen, nem beszélve, ami emögött áll, és nem a robotokra gondolok, hanem az emberi munkatempó és az emberi munkamentalitás, amit ők képesek leművelni, úgyhogy 12 órás munkanap 6-szor egy héten, és simán belefér egy közé. Egyszerű proletár család életmódját fenntartani. Ez valamilyen szinten náló társadalmi elvárás is. De vissza ne az emberi robot munkához, hanem a robot-robot munkához ez esetben, mert hogy ebben az egészben engem az vigasztal, az nyugtat meg, hogy a legtöbb ezek közül a robotok közül le van csavarozva. Tehát, hogy,
0: és nem fut utána.
1: Lehet, hogy megmosolyogtok most, de én egyáltalán nem bánom, mert ugye amikor itt a kanyarban az, hogy a legtöbb ilyen ipari robot aztán lassan AI vezérelt lesz, én nem bánom, ha ebből a hány mennyi 354 000-ből 353 999 legyen szépen betonalapra lecsavarozva, úgy szépen dübelle behúzatva, jó mélyre, nem kezdjenek ott mindenféle ötleteik, ne támadjanak, hanem muszáj.
0: De miért az az egy, az miért menjen?
1: Az az egy.
0: Most ha bocsánat, hogy a részletekbe elveszek, de az az egy, az most hogy miért hibás ő?
1: Egyet megbírunk. Egyet megbírunk.
0: Hát, becsöcsék egy férfi, egy robita csak lebír. Elbír, igen. Hát értem, nem változott igazából a világ semmit. Endre, az elmúlt 30-40 évben semmit. Csak régen, mikor bementél egy kapun, azt nézted meg első alkalommal, hogy a kutya meg van-e kötve.
1: Most...
0: hogy nehogy rád fusson. Most ugyanezt csináljuk, semmi más nem változott, csak nem ugat, hanem nyikorog, vagy mit tudom én, mit csinál. Bemész és azt nézed meg először, hogy a robot le van-e csavarozva. Mi változott? Tehát, hogy a maga az életminőségnek az alapfeltételei, azok minden ugyanúgy marad, csak átalakul. Minden ugyanaz marad. Hát most is ezt nézed meg először.
1: Így van.
0: Van-e kötve a robot?
1: Most már a kis szuvenírboltokban Parajdon meg Szovátán nem olyan táblát keresünk a kapura, hogy harapós kutya, hanem vigyázott, nincs lecsavarozva a robotom.
0: És akkor
1: tudod, hogyha valaki vesz be, akarsz menni az udvarra, akkor ennél a táblánál kétszer is meggondolod. Nem tudom, hogy programozzák ezeket a házi robotokat majd, ha lesz ilyen, főleg amelyik nem lesz ugye lecsavarozva, hogy érzékenyek lesznek például ugyanúgy a postásra, meg a plébánosra házszenteléskor.
0: Igen. Igen, csak nem azt oldibálja, hogy R2-D2, hanem R1-D2. Ez lesz a különbség. 0730-54-88-88. További csodálatos, robotos ötleteket írjatok nekünk ide az SMS számunkra.
2: Mindenről dumálunk.

0: Calvin Harris, Tom Grennan by your side. Itt vagyunk mellettetek. Fél tíz másodperceken belül a péntek délelőttben is a robotok világáról beszélünk. Ipari robotok fontos, le legyenek csavarozva, aztán önálló életet kezdenek, akkor jobb, ha tudjuk, hogy hol vannak. Azt írja nekünk a hallgatónk. Az én véleményem, hogy még nagyon messze állunk attól, hogy a kétkezi munkát átvegye az embertől a robotika. Vannak robotok, amik segítik az ember munkáját, de az embert nem pótolják. Igen, így van ez még. Teszem hozzá nagyon óvatosan, nagyon halkan egyelőre. Viszont már vannak olyan munkafolyamatok, amelyek teljesen automatizálva vannak. Egy dolog biztos, és igaza van a hallgatónak, hogy úgy, ahogy nálunk a kétkezi munkás időnként, helyenként el tudja rontani, azt egy robot sem tudja megcsinálni.
1: Tehát, pontosan.
0: Az emberi munkában ez a legszebb, hogy a tévedéstől lesz igazi, eredeti és egyedi.
1: Igen, most ez azért nagyon fura a helyzet, és nagyon fura mucia a helyzet ebben az egészben, mert hogy a robot azokat a munkákat fogja átvenni az emberektől, idézős kétkezi munkákat, amelyeket mindig is utáltunk. És gondolj az ilyen szalagmunkákra, gondolj az ilyen annyi munkán van, hogy hát például, hát miért nálad?
0: Az már van.
1: Igen. Az már megvan, tehát ezeket mind megvannak. De hát gondolj bele, mit dolgozol? Egy autógyárban dolgozol, de menő, csak napi 8 órát csavarom ugyanazt a 3 csavart minden egyes autóra. Érted? És egy idő után azt mondod, hogy ezt mindenki joggal panaszkodik az ilyen munkákra. Ezeket veszi át, csak hogy átveszi a robot ezeket a munkákat, amit amúgy sem szeretünk csinálni, akkor hirtelen az lesz, hogy elveszi az embereknek a kétkezi munkáját. Én értem, és ne értsétek félre, ezzel nincsen semmi baj, hogy erre kicsit mérgesek vagyunk, mert az, aki hajlandó volt 8 órát csavargatni 2 csavart, az azért csináltam, mert meg kellett éljen valamiből.
0: De milyen jó.
1: Nem azért, mert fúj, de mekkora hobbi.
0: Egy az egybe elmesélted a Charlie Chaplin filmnek az ikonikus jelenet sorát, a modern világot, ahol tényleg az van, hogy úgy marad, benne marad a mozdulat a kezében, a két csavarnak a meghúzása, és mindent húz meg, megy oda a másikhoz, húzza meg a húzentrogerén a gombot, tehát nem tud már más csinálni, annyira bele van kattanva. Igen, nem mindegy, hogy a gyártó soron 20 év után Józsika ég ki szakmailag, vagy pedig a tekercs az XC27-es Pro robotból. Ezek szerint úgy néz ki. Messze még a Skynet ébredése igazad van, Robert, nem is ettől tartunk, csak attól, hogy mihez kezdünk magunkkal, ha már mindent a robotok csinálnak.
1: Nem fognak mindent a robotok csinálni. Ugyanaz a helyzet, mint az AI dologgal, tehát ezzel már nagyon sokat beszéltünk, hogy nem fogja az AI átvenni az életünket, mert nem éri, tehát hogy tényleg gondolkozunk szerintem földi fejjel, nem éri meg. Nem fogja meg, a cégeknek éri meg egyedül, a magánszektornak. De hát van egy állam, van egy, most értsétek jól, és ne az átvitt értelmében, felső hatalom, akinek nem az a célja, hogy robotok dolgozzanak, mert nem fizet adót a robot. Érted? Mm-hmm. Nem fogok tudni megadózni, hogy nálunk a cégnél van 12 robot, hát rendben, akkor a csiászét lejjetek, szívesek, fizessétek ki. Tudod, mire, motorolajra, vagy mi a túróra fogsz csiászét fizetni? Nem éri meg, érted? Nem éri meg, de nem kell ennyire gondolkodni, csak ez egy ilyen fellángolás.
0: Ez jó gondolat, így ahogy van például ugye állami egészségügyi pénztár és állami egészségügy, volna egy állami központi szervíz szolgáltatás rendszer, és ha fizetnél az államnak kötelező módon robotszervizelésre havi járulékot a robot munkakönyve után, akkor jönne az állami robotszervizelő cég, és megnézni, hogy van egészségügyi szervizkártyája a robotodnak, és ha van, akkor szépen megkenni olajjal, ahol meg kell.
1: Nagy ötleteket. Az a helyzet, hogy most olyan mondatod volt, hogy igazából az elmúlt 3 percet vissza is szívom. Hát miért ne? Hát a kötelező biztosítások világában élünk. A rollerre kell kötelező biztosítást kös. Tehát most már pont egy céges robotra ne kelljen kötelező biztosítást kötni. De igazad van. Meggyőztél mindnek. Hát ennek ez lesz a jövője.
0: Igen, elviccelek, közben kolléga is, hogy majd lesz robotadó, de nem akarok ötleteket adni. Ilyen lassan bevesszük ezt a kanyart. Ha valakiről le kell húzni a bőrt a hátáról, hát akkor akár a robotéről is le lehet húzni. Vagy miért ne? Legtöbb esetben, mint nálunk, ahogy te is mondtad, inkább az alkalmazóéről. Mi most nem lehúzunk, hanem inkább visszarakunk egy jó vastag nyeremény réteget, mert hogy valakit keresünk, és az igaz vagy hamis játékunk keretén belül valaki futhat mindjárt egy nyereménnyel.
2: Székelyföld velünk éket.
3: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.

0: Kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagyvia kolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécser, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
3: Hétvégén őszi vásár és Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgy főterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek, Kürtős Kalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ásia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli, 25 méteres Kürtős Kalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén!
4: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szimcsogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen.
7: Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön.
6: Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
8: Létsz, deszka, gerenda, benevút a legenda.
9: Minőségi fűrészáru, gyors kiszolgálás és házhoz szállítás.
8: Építkezel, felújítasz, hívd a Benevúdot a 0746 512 612.
9: Megtalálsz minket Facebookon is.
10: 100 év, jól hangzik, de milyen egészségben?
11: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
12: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Adammal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik aktív Székelyföld konferencián.
13: Szeptember 25-e, Karcfalva. Program és jegyek aktivszékelyföld.ro.
14: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
18: A reklám után
19: ismét slágerek

0: újabb igaz vagy hamis játékunk következik, és szeretnénk hívni egy játékos, mert olyan vagány nyereményünk van, hogy fejj, nagy már itt maradjon.
1: Így van, az Autokit 400 leves vásárlási utalványát nyerheti meg. Regisztrált játékosunk Sanyika. Sanyika, aki becenévvel regisztrált, nagyon szeretjük az ilyen embereket, akik ennyire szeretik a saját becenevüket. Lássuk, Sanyikát elérjük-e, és igaz vagy hamis állításra jól válaszol-e.
2: Halló.
1: Halló, Sanyikához van szerencsénk?
2: Igen.
1: Szia, Sanyika, regisztráltál a Rádió Gaga nyeremény játékára.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hello, szavasz.
1: De jó, hogy így megörvettél nekünk. Hol találunk téged, hogy zajlik a péntek reggeled délelőttöd?
2: Köszönöm szépen, jól melóba vagyok.
0: Na, mi dolgozol, hol vagy?
2: Én egy húsüzletben dolgozok, Matyi bácsi húsboltjában.
0: Jaj, de jó, és te vagy a hentes, vagy mit csinálsz te? Csomagolsz,
2: mindenes.
0: Mindenes, hát igen, az elejétől a végéig, ahogy. De nyugtass meg, hogy nem te intézed a mészárszék oldalát is.
2: Hát, de segítek mindenben.
1: Így van. Csontozunk, darálunk, kockázunk, amit kell, mindent
2: elhúzunk. Így van, pontosan.
1: Ez a helyes. Főleg, hogy a kötény ne maradjon tiszta a nap végére, és akkor tudjuk, hogy rendben volt a munka. Regisztráltál a játékunkra, magabiztosnak kell lenned. Cili, mond egy állítást, és el kell döntened azt, Sanyika, hogy igaz vagy hamis, jó?
2: Rendben.
0: Na figyelj, van-e autód amúgy, Sanyi?
2: Van.
0: Vezetsz-e, ugye ez lett volna a kérdésem. Figyelj, itt szól az állítás így szól. Az aquaplaning, azaz a vízenfutás, azt jelenti, amikor a gumiabroncs elveszíti a tapadást az úton felgyülemlett vízréteg miatt.
2: Ez igaz, na. Ez az állítás, véleményem szerint.
0: Ez határozottan igaz, nem csak a te véleményed, hanem mindenkinek a világon ez kell legyen a véleménye, mert ez így van, és az egyik legveszélyesebb dolog, ugye, ami az úton történhet, meg ezért a legfontosabb az, hogy az embernek a gumi felületei azok rendben legyenek. Remélem, hogy nem jártál már így, ugye, ez nem tapasztalatban mondtad, vagy nem volt ilyen
2: példa. Még nem.
0: Maradjon is így.
2: Még,
0: ezt kívánjuk
2: még
0: neked.
1: Ne is járjál így, igen. A kanyarban óvatosan, hogyha nagy esőzés van, főleg ha felgyűl a víz az úttesten, az veszélyes tud lenni. És ha már autód van, akkor van ide egy nyeremény is, méghozzá, aminek nagyon meg fogsz örvendeni, mert itt van az Autokit szaküzlet, és az ő részükről ők minden félével foglalkoznak autó kozmetikával, kisebb hibák javításával, fóliázással, szélvédő javítással, szóval náluk nyertél vásárlási utalványt 400 lejre.
2: Ó, szuper! Ez nagyon-nagyon jó, szuper!
0: Rendben tudod tartani az autót, el tudod vinni kozmetikába, ki lehet ápolni, putyulgatni a kis kocsikát, most ebből a pénzből biztos lesz rá lehetőség, úgyhogy gratulálunk. Így van, gratulálunk hozzá, és akkor további jó csontolás, húsolást, eladást, kóstolást. Köszi szépen!
1: Szép napot legyen! Szia, Sanyi!
2: Sziasztok!
3: Gratulálunk

0: veled ez a hely. Sanyika, de ügyes vagy te, Sanyika, ügyes vagy, gratulálunk, és nagyon-nagyon örülünk neki, tudtunk veled játszani, és ezt a méltán nagy nyereményt, ezt neked tudtuk adni, és biztos vagy benne, hogy jó helyre került, úgyhogy további jó húsizást kívánunk ma egész áldott napra, ti pedig regisztráljátok, mert még van játék a mai műsorban.
1: Szerintem a Sanyi örömében dupla vastagra szereteli a Fleckenhúst, úgyhogy érdemes nála mindenképpen jó kedvű napon vásárolni. Mindeközben hírek érkeznek mindjárt 10-kor, igaz, vagy hamis játék lesz következő órában is, úgyhogy mondjuk majd mi a nyeremény hírek, tehát először folytatódik még egy órával a hármas szabály azonnal.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
4: Reklám.
5: Tudtad, hogy nincs két egyforma szem a világon? A szemed a lélek tükre. De láttad már igazán közelről? Az Iris Fotónál az iriszedről készítünk lenyűgöző műalkotást, és hidd el, ez lesz a legkülönlegesebb fotó, ami valaha rólad készült. Vedd fel a kapcsolatot a Szent Györgyi Iris Fotó stúdióval a 0736 599 465-ös számon, és már kattan is a kamera.
6: Áron gazda! Már megint mit pakolt a kocsira?
7: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
8: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
9: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
10: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
11: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
13: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
14: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécser, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
15: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen.
16: Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön.
15: Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
17: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
4: Gyere!
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Szeptember 28-án hétfőn újra nyit a városi úszoda Sepsiszentgyörgyön. Újabb büntetőeljárás indult Krisztián Pomohács volt ortodox pap és népdalénekes ellen. A következő órákban felhős lesz az égbolt, de viszonylag enyhe időjárásra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. A Szociáldemokrata párt készen állna az esetleges előrehozott választásokra, bár a gazdasági stabilitás miatt jobb lenne elkerülni, jelentette ki Szorin Grindiánu. A PSZD elnöke szerint amennyiben két héten belül elindul az eljárás, jövő februárban tarthatnák meg a voksolást. Mindez azután merült fel, hogy a politikus élesen bírálta Szigfried Muresán kijelölt miniszterelnököt és programját, hangsúlyozva, hogy a szociáldemokraták nem fogják megszavazni az új kabinetet. A pártvezető egyúttal felszólította a kormányfőjelöltet, hogy a politikai bizonytalanság lerövidítése érdekében adja vissza a megbízatását. Szorin Grindiánu szerint a politikai ellentétek ellenére párbeszédre van szükség az összes parlamenti párttal, hiszen mindegyik mögött választók állnak. A szociáldemokraták elnöke rámutatott, hogy az őszi ülésszak kezdete óta a törvényeket gyakran a kormánypártok és a szélsőségesnek tartott AUR közös szavazataival fogadták el, így a gyakorlatban folyamatos az együttműködés. Szeptember 28-án hétfőn újra nyit a városi úszoda, az úszodában a Sepsi Kárd és a nagy családos kártyák nem érvényesek, viszont kedvezményeket biztosítanak bérletvásárlás esetén, valamint a 18 év alattiak, a 60 év fölöttiek és a fogyatékkal élő személyek számára. A korábban megvásárolt érvényes úszoda bérletek sem vesznek kárba, az érvényességük meghosszabbodik azzal az időszakkal, ami az úszoda bezárása miatt kiesett. Szabadidős úszásra ugyanakkor hétfőn 7:30 és 9:30 között, illetve kedden és pénteken reggel 7 és 9, illetve este 9:30 és 10 között van lehetőség, szombaton és vasárnap reggel 10-től egészen este 8 óráig szabad az úszoda bárki számára. Újabb büntetőeljárás indult Krisztián Pomohács volt ortodox pap és népdalénekes ellen. A szervezett bűnözés elleni ügyészség gyermekpornográfiával gyanúsítja az 57 éves férfit, aki június óta már előzetes letartóztatásban van, szexuális bántalmazás és kábítószer kereskedelem miatt. A hatóságok szerint Pomohács az elmúlt években több tucat explicit felvételt készített kiskorúakról, többségüket azokról a gyermekekről, akikkel maga folytatott szexuális viszonyt, a képeket és videókat online platformokon osztotta meg ezután.
19: Hollandia és Németország 1-1-es döntetlennel kezdte a Nemzetek Ligája új idényét. Cody Gakpo a 92. percben mentett pontot a házigazdáknak. Az A-ligában Görögország 2-1-re nyert Szerbiában, Norvégia 3-2-re legyőzte Dániát, míg Portugália 1-0-ra verte Wales. A B-ligában Ausztria 3-1-re győzött Izrael ellen, Koszovó pedig 1-0-ra múlta felül Írországot. A D-ligában Málta 2-1-re nyert Andorában, Litvánia pedig 2-0-as győzelmet aratott Liechtenstein vendégek. A címvédő olasz női teniszválogatott 2-1-re legyőzte Kínát, ezzel utolsóként jutott be a Billie Jean King kupa shenzheni elődöntőjében. Chang Shuai magabiztosan nyerte az első egyest Elisabetta Cocciareto ellen, Jasmine Paolini azonban egyenlített Cheng Qinwen legyőzésével. A továbbjutásról döntőpárosban Sarah Errani és Paolini háromszetben bizonyult jobbnak a kínai kettősnél. Az olaszok így címvédőként folytathatják szereplésüket a legjobb négy között.
18: Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban bár felhős lesz az égbolt, viszonylag kellemes időjárásra számíthatunk. déltől egészen estig körülbelül 15 és 19 fok közötti értékekre készülhetünk. A szél nem fog erősen fújni, és eső sem várható. Ugyanakkor éjszaka legkevesebb 6 fokot mérhetünk majd, és ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: 10 óra múlt néhány perccel, nem késztetek le mindenről, csak néhány dologról. Például 3 órányi 3-as szabályról. De jó hírünk, hogy egy még hátra van nyereménnyel, ráadásul az igaz vagy hamis játékunkban. Az Auto Workshop ajánlott fel egy gumicsere vagy futószögállítást, lehet választani, és jaj, de jó lesz a nyertesnek.
1: Nagyon jó, végre egyenesen tud mindenki majd ezután menni, aki megnyeri ezt a versenyt. Mi is igyekszünk egyenesen menni a következő egy órában. Nagy Endre és Berecki Szilvi a mikrofon mögött, illetve George Ezra egy másik mikrofon mögött jön a Shotgun című dal. Ezzel indítjuk a műsor utolsó óráját erre a hétre.
2: Ez a 3-as szabály.
3: A maga nemében.

0: Jonas Blue és az egész bagázs Edge of Desire 10 óra 10 perc másodperceken belül, és folytatjuk a pénteki kiadást. Ott maradtunk el, hogy akinek robotja van, kösse meg. Mert ha nem, akkor a felelősség az övé. Nagyjából ez volna a témánk. Persze nem akarjuk ennyivel az egészet agyoncsapni. Egy tény viszont biztos, a számok azt mutatják, hogy világszerte rohamosan nő az ipari gyártásban használt robotok száma, és ez még tényleg nem az otthoni móka robot kategória. Nem az, hogy jaj, de vicces, nézd meg ott, ha kezébe nyomom a kaszát a humanoid robotomnak, akkor egészen szép rendet tud suhantani a lucernásban. Nem erről van szó. Tényleg óriási nehézipari és sorozatgyártásban egyre komolyabb számban dolgoztatják most már a gépmasinákat.
1: Igen, látod közben ezt a videót, amit kaptunk az egyik hallgatótól? Nézd csak meg, ott Robert írja nekünk, hogy ha én ez a konyhát szétveri, nekünk robotadózás havonta 4 trafó, 10 ellenállás és egy akkumulátor. Nézzek, küldött egy TikTok videót. Enyhén túl vannak vezérelve, vagy hogy mondjam ezek a robotok. De figyelj, nézd meg, milyen pontosan dolgozik. Nézd csak egy kicsit tovább.
0: Szetteli a serpenyőt ember.
1: Nagyon jó, ez jó lesz, jó lesz. Én nagyon, nagyon fogok szórakozni rajta. Átkerülnek a bakis videók, tudod, amiket mindig néztünk, kacagunk rajta. Jó, meg kell zárni, nem tudok beszélni. Átkerülnek majd ilyen robotos bakis videókra, de nagyon jó. Zseni, zseni, imádom, imádom, nagyon jó.
0: Igen, azt írja nekünk Imre, hogy ha a robotok mindenki munkát, vagy nem mindenki munkáját elvégzik, lesz időnk egész nap gitározni, művészetekkel foglalkozni, írja Imre. Hát olyanok leszünk, mint egy elkényeztetett késő reneszánsz pajáca a grófi kastélyban. Fellapozunk egy szép regényt, előveszünk egy lantot, igen, megfestünk jó. Egy naplementét, miközben a robotok igazgatják a világot. Hát bár ez volna az idilli jövő, Imre.
1: És mit csinálunk? Fotoszintetizálunk? Vagy mit szeretnétek csinálni? Tehát már nem azért, de egy kiló kenyér, ami becsületes ára van, az 10 lej felett kezdődik. Tehát, hogy azért most már lassacskán úgy értem, én értem. Nekem tetszik ez. Én el tudnék gitározgatni egész nap, ugye ellennék vele. Csak hát na, hát a pénz nem keresi meg saját magát. Csaba írja nekünk, a hajdani Ludas Matyiban volt egy jó karikatúra, egy fehér köpenyes tudós kutató üti egy szekér oldalát felmondó levéllel a kezében. Akkor a számítógépek olyan méretesek voltak, és azt írja, hogy nem rúghatsz ki, én terveztelek. Írja nekünk Csaba. Hát most már back in life, vagy mit tudom én, welcome in life.
0: Back in time igazából, mert ha meggondoljuk, akár fél százados is lehet az a karikatúra, mikor volt még Ludas Matyi folyóirat, és lám-lám, talán igaza is lehet. De persze, amellett, hogy vannak ezek az ipari felhasználások, én itt közben rákerestem, és egy picit erről is beszéljünk, ebből is szemezgessünk, vannak otthoni használatra most már kifejlesztett, teljesen ijesztően emberhű életű humanoid robotok is. Egyszerűen ott nyüzsög a konyhában, tesz-vesz, annyi, hogy végzi a dolgát, és nem akar tőled semmit. Van egy ilyen haszna, akár a humán verzióval szemben, ha nagyon rosszak akarunk lenni. Viszont tényleg most már ez is egy külön piac kezd lenni, hogy a háztartási saját ember alakú robotok is most már talán tényleg bekerülnek sorozatgyártásba.
1: De ez mit csinál, hogy otthon segít neked a konyhában, vagy mit csinál ez?
0: Igen, elpakol, tesz-vesz, mosogat, leszedi a ruhákat a szárítóról, ahogy összehajtja a lepedőt, soha az életbe, ha újra születsz háromszor,
1: az persze,
0: nem fogod úgy összehajtogatni. Főleg a gumiszélű lepedőt férfi nem tudja összehajtogatni.
1: Ezt akartam, ezt akartam mondani, hogy megnézem én azt az illető kis fémmasinát, hogy a túróba fogja összehajlítani a gumiszélű lepedőt, mert hogy az nem lehet sehogy, az egyszer 100%. Nincs az a technika. Nincs az a módszer, az a fogás, ami azt a lepedőt normálisan összehagyja. Nem létezik, hogy egy robot, kifejlesztett robot ezt megcsinálja.
0: Egy automatizáló, programozó, valaki ezt már megírta, ez a gumis lepedő hajtogatás.exe program, és azt, amikor lefuttatja a robot, olyan szép lesz, hogy csodájára fogsz járni, és többet a közelébe sem mész egy lepedőnek se. Kellene nektek háztartási robot, akár ilyen humanoid formájú, ha igen, milyen ártatlan tevékenységekre írjátok meg nekünk.
2: Mindenről dumálunk.

0: Ágács Gergő.
1: Nagyon elkezdte, jó kedv.
0: Elkezdte. Mi pedig folytatjuk természetesen 20 perccel 10 óra után. Itt is vagyunk veletek, robotokról beszélgetünk. Krisztina írja, sziasztok, nekem kéne egy vasaljon, hogy vasaljon, mert azt nem szeretek. Aha. Robotvasaló miért nincs te? Mm-hmm. Hát de tényleg, gondolj, hát mindenünk van, robotporszívónk van. Robotporszívónk van.
1: Igen, csak azon gondolkozom,
0: robotporszívónk van.
1: Robotfűnyírónk van, ami tudja a GPS-el, ja, hol a kert vége, hol a kert eleje, így megvan, van. Igen.
0: Igen?
1: Különböző.
0: Még mink van robot?
1: Hát van a konyharobot.
0: Konyharobot! Konyharobot! Csak adagolod hozzá, ez a neve,
1: az
0: így van.
1: Vicces, nem, hogy ezelőtt 50 évvel mit neveztünk robotnak?
0: Igen,
1: tehát
0: igen, amúgy igen.
1: A konyharobot, a full automata konyharobot. Ott kezdődik, hogy megnézed, hogy hova raktam el megint a burokszecskálónak azt a nem tudom milyen palettás, forgattyús élét, mert a robot csak akkor működik, ha én dolgozok 3 órát, hogy összeszereljem, mert a fiók aljába elvesztettem a dugattyút, amiben bele kell nyomni a darálóba a húst. Nesze robot.
0: Pontosan, egyetlen egy edény talál bele, azt se kapod meg sehol, mert az utóbbi, tehát a múltkor tojás habot vertél benne, és ahhoz nem volt jó a konyharobot, és aztán valahogy az bepasszított, aztán meg keresed a fedelét, hogy tudjad adagolni hozzá majd még a hozzávalók. Tehát, hogy igen, ez volt régebb a robot. De megvan az is. Vasalunk miért nincs? A világ legjobban ezt utálja. A vasalást. Mindenki utál, jó, tisztelt kivételnek, de nagy része utál. Mindenünk van, mosógépünk van, mosogatógépünk van, szárítógépünk van, robotporszívunk, robotfű, mindenünk van. Miért nincs robotvasaló?
1: Ez nagyon jó kérdés. Szerintem azért nincs robotvasaló, olyan, aki tényleg teljesen automatán felkapcsolja a nagy villanyt a nappaliban. Kiveszi a szekrény merről a vasalódeszkát, felállítja a megfelelő magasságba, utána elmegy, megnézi, hogy hova vannak begyömöszölve a vasalni való ingek, meg én rosszul szárítottam, mert én nem szárítottad válfán, így nem lehet kivasalni, zárója bezárva, ezt mind elmondja a robot is persze. Azért nincs még ilyen, mert nincsenek robot telenovellák a tévében, amit nézhet vasalás közben.
0: Bakker, tényleg.
1: Mert
0: vagy egy jó robot képregényt mondjuk nem azt kell lapozni. De tényleg egy jó robot Emmanuel.
1: Igen.
0: Hát milyen jó, Rob Emmanuel.
1: Rob Emmanuel kellene legyen a hosszú robotos telenovella, és akkor néznék
0: Robocsúj. Nagyon jó. Nagyon jó. Robojmán. Még mondjak.
1: Azt kérdik még nekünk jó lenne. Mindeközben igen. Masina ártatlanul gondolkodva, hogy de ezek ugye, mert beszéltem a háztartási robotokról, hogy egy kicsit ilyen emberi formájúak most már lassan, hogy de vajon mennyire humanoid formájúak? Szerintem ez sok egyedül élő embert érdekelne.
0: Na, az persze. Rávágjon meg a 220. Hogy nem mondjam másképp, ugye, mert akkor a témához illene. Tehát, hogy igen, értem, hogy mire gondolsz, erre most már kitaláltak ennél sokkal visszafogottabb módú dolgokat is. Úgyhogy, drága Masina, ha ismersz ilyen egyedülálló ismerős, mondd meg, hogy ne robottal foglalkozzon, mert oda csipi a 4-es csapágy véletlenül, és aztán abból sírás lesz. Ez csak itt hagyom. József, azt írja, sziasztok, a robotok, ha jól van a programozó, akkor az iparban jó jönnek, viszont otthon háztartásban nem kellene. Erről egy vicc is eszembe jutott, a vége az nem rádióbarát, úgyhogy besolfasson, mert úgy érzem, hogy ez Prima Vistára most nem lesz jó. De igen, majd elolvasom, addig beszél.
1: Én hátradöltem és vártam, ameddig eljutsz a vicc, 2.viccig. Ilyenkor a rádiós műsorvezető mindig megtorpan a Prima Vistás SMS olvasásban, nem tudja, hogy mi lesz majd a vége. Minden esetre, hogyha az ember túl közeli kapcsolatba kerülne egy háztartási robottal és felhívna a szervizt, azért kínos lenne negyed órán keresztül hallgatni a Füreliszt, ameddig egy élő embert kapcsoltak a szervizből, hogyan lehet kiszabadulni.
0: Igen, de nem olyan rossz, vagy nem, a vicc az borzasztó, de nem olyan durva. Tehát azt írja, hogy szevasz haver, hogy vált be az asszony pótló robot, mosás, főzés, takarítás, oké, de amikor ágyba akartam bújni, akkor gombot vart oda. Hát
1: ez
0: okay. Így van. 0735488888, nagyon keveset vagyunk ma már itt, de éppen ezért írjatok nagyon gyorsan.
2: Mindenről dumálunk.

0: One Direction és a Best Song Ever. Elnézést kérek a mikrofon recsegésén, nem tudtam, hogy Endre 82 másodperccel hamarabb beadja a mikrofonomat, élőben mi kellett volna. Mindegy, viccet félretéve. Folytatjuk már, hát mégiscsak péntek van, és lazulunk így a végére. Imádom István üzenetét, azt írja nekünk, sziasztok, villanyszerelő vagyok, kíváncsi vagyok, hogy mikor veszi el a munkám tőlem, amikor egy tablóba vagy kötöző dobozba, igen, megvan, kötöző dobozba három józan Dorél mocsolkozott, azt oldja meg nekem. Nagyon jó, persze, mert amikor a vaskész belenyúl a három fázisba, akkor biztos vagyok benne, hogy lesz a kirobbanó teljesítmény.
1: Igen, pont azon gondolkodom, én is olvastam közben az Istvánét, hogy valóban szerintem a robotok egyelőre csak arra képesek, hogy a semmiből elvégezzék a jó munkát, de azt, amit mi egyszer emberek összegányolunk, arra a helyrehozó robotot hiába próbálnak programozni, mert amit mi rontunk el az emberi képességünkkel, ugye az idézőjeles józan Dorel szakemberek, ahhoz szerintem nincs az alkalmazkodó képes AI és szoftver, ami egy robot fejében belenéz abba a kötözőkábelbe, vagy abba a biztonsági dobozba, vagy biztosíték táblába, ezt akartam mondani, és az helyre tudja bogozni majd.
0: Az biztos, hogy nincsen. Ne aggódj, drága István, biztonságban van a munkád. Közben mi van még itt? Azt írja nekünk az egyik hallgató, hogy létezik ajtószerelő robot, én Levente vagyok, Marosvásárhelyről, autószerelő. Nem hittem, hogy még az én munkám is függőben lesz valamikor, de itt a bizonyíték videó. Kaptunk egy Facebook linket, ahol hát egy robot betesz egy ajtókeretet egészen pontosan milliméter pontosságra egy helyre, egy ajtónak a helyére. Az a helyzet, hogy most már kezdek abba beleszokni, vagy megszokni azt a helyzetet, hogy már szkeptikusan kell az ilyen videókat nézni, hogy nem-e AI véletlenül, de nem tudjuk, nem jöttem teljes mértékben rá, viszont simán elképzelhető, hogy miért ne, hát a lézer pontosággal be tudja azt mérni, hogy hova kell az.
1: Igen, közben pedig érkezik egy saját tapasztalatból származó üzenet Erikától, aki azt írja, hogy feltettük a kérdést, hogy a háztartásban milyen robot kéne, azt írja, hogy és egy robot anyós, aki mikor pofázol, pont.
0: Jó ötlet. Köszönjük szépen, Erika. Jó ötlet. Hát most el tudom képzelni, hogy attól függ, hogy akkumulátoros vagy tápegységes. Szerintem ez nagyon fontos. Nagyon fontos kérdés, hogy a robotanyós az akkumulátoros vagy tápegységes.
1: Ha mondjuk konnektorból működik, akkor úgy kell csinálni, hogy a hosszabbítója ne érjen el a hálószobáig.
0: Pontosan, nagyon jó. Ez a úgy költöz, hogy anyós ne érjen át a pucsba, ez ugyanaz az effekt lesz, csak hogy úgy helyezd el, hogy a konnektor ne érjen el a hálószobáig. Például. Ez nagyon jó opció. Az akkumulátorosan már kicsit bajba vagy, mert ott az őt neki önálló élete van, kérem. Rácsatlakozik a töltőre, inkább maradjunk így, és feltölti magát. Mondom, bocsánat, na utólag esett le nekem nagy... Nem. Tehát rácsatlakozhatja magát a töltőre, feltölt, és onnan éli az életét. Úgyhogy kell egy tápegységes kell.
1: Igen, nézd meg, Masina közben elküldte, vagy megérkezett üzenete második fele, hogy a viccet félretéve is, ebben én óriási veszélyt látok az emberi kapcsolatokra nézve, és itt ez áttételesen is érvényes, mert nem csak az lesz gond, hogy sok mindent már robotok végeznek el helyettünk, vagy nekünk, vagy ott lesznek a környezetünkben, hanem azt is, hogy nem kell akkor olyan sokat mi emberek egymással kapcsolatba lépjünk, és kiváltja az emberi kapcsolatainkat az, hogy de mondjuk úgyse tudod magad úgy jól kiüvöltözni egy robottal, na. Tehát szerintem nem fog, azt a fajta nyomást nem fogja leengedni a lélekről.
0: Valószínűleg igen. De hát ez már megérkezett a home office-szal, úgyhogy szerintem most már ezen egyenes lejtőn vagyunk így is, úgy is, hogy most vagy jön robot, vagy nem jön robot. Szinte mindegy, de én abszolút értem, kivéve akkor, hogyha a robot dolgozik helyettünk, mert akkor van időnk kártyázni. Tehát ő szerintem ez még akár meg is oldhatja a szociális problémáinkat. Na, hát még ez egy óriási nagy kalap, és rengeteg féleképpen el lehet érni ezt a témát, meg fel lehet dolgozni ezt a témát. Még biztos vagyok benne, hogy lesz róla szó, de egyelőre most el kell engednünk, ugyanis játszani fogunk igaz vagy hamis játékot, nem robot, nem ámítás, hanem igazi játék igazi nyereménnyel.
2: Székelyföld velünk éket.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: ezek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám. Dr. Optics.
2: Akkor most doktor vagy optika?
0: Szinte mindkettő.
2: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
3: Tudtad, hogy nincs két egyforma szem a világon?
4: A szemed a lélek tükre, de láttad már igazán közelről? Az Iris Fotónál az iriszedről készítünk lenyűgöző műalkotást, és hidd el, ez lesz a legkülönlegesebb fotó, ami valaha rólad készült.
3: Vedd fel a kapcsolatot a Szentgyörgyi Iris Fotó stúdióval a 0736 599 465-ös számon, és már kattan is a kamera.
5: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metaloops prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metaloops. A jó választás.
6: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359. Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezése. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt, az otthonod legjobb döntése.
7: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Több száz megoldás és színárnyalat. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
0: Társadalmi célú hirdetés.
11: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
12: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió

0: Igaz vagy hamis? Utoljára ezen a héten a hármas szabályban? Kérem, lássuk, hogy ki lesz játékos.
1: Attila telefonszáma már is a tárcsázóban, ő sorsolta ki a véletlen generátor, és amennyiben felveszi ezt a hívást, és jól eldönti, hogy igaz vagy hamis, amit állítunk, ővé lehet a jó kis nyeremény ebben az órában, méghozzá az Auto Workshop utalványa.
2: Halló.
1: Halló, halló, Attilához van szerencsénk, szia!
2: Igen.
1: Szia, Attila, a Rádió Gagától hívunk, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk.
0: Szevasz.
2: Igen, sziasztok.
1: Regisztráltál a nyereményjátékunkra az igaz vagy hamisra, és meglephet a szerencse, hogyha jól teljesítesz, mit szólsz?
2: Jó, benne vagyok, rendben.
0: Hogy vagy ma reggel, mit csinálsz így péntek nevében, mit teszel, veszel?
2: Jó, itthon vagyok a családdal.
0: Otthon a családdal, ez mit jelent? Hogy mindenki otthon van?
2: Igen, most mindenki itthon, igen, ma.
0: Ja, jó van, akkor egy kicsi szabadnap, egy pici pihenés nektek. Szeretnél-e nyerni, vagy van-e időt, hogy nyerje valamit nálunk?
2: Szeretnék, igen, szeretnék.
0: Na, már csak egyetlen egy mondatra kellene jól válaszolni, hogy igaz vagy hamis. Figyelj, így szól az állítás, és akkor utána mondjuk beszélgetünk. A taxisok New Yorkban híresek a lila színű autóikról. Na, ez igaz vagy hamis?
1: Gondolkozzál filmjeleneteken, milyen ikonikus színe van a taxiknak New Yorkban, mindenik egyforma.
2: Hamis, szerintem.
0: Mm-hmm. Persze, hogy hamis, egyértelműen hamis. Meg tudod-e mondani, hogy milyen színű a taxi New Yorkban?
2: Sárga.
1: Így van.
0: Hogyne. Hát persze.
1: Nem is értem, miért voltál sárga. Ilyen bizonytalan a válasz.
2: Jobb megfontoltnak lenni.
1: Ez igaz?
0: A legendás sárga színű taxik. Jártál-e már New Yorkban?
2: Még nem, de tervben van.
1: Ültél-e már sárga taxiban?
2: Igen, igen.
0: Na látod, legalább a hangulatot akkor hozzá legalább a hangulatot. Saját autó van-e?
2: Van.
0: Az nagyon jó, mert képzeld el, hogy a nyereményed az az Auto Workshop felajánlásával vagy egy gumicsere, vagy egy futószög állítás igény szerint, amelyiket szeretnéd inkább.
1: Hát reméljük, hogy sikerül minden kanyart egyenesen bevenni majd ezzel a segítséggel is, akár miért ne. Guruljál biztonságosan akár ezzel a nyereménnyel is. Köszi, hogy itt voltál, szép napot
2: jó,
1: legyen Attila.
2: Köszönöm én is, szép napot, sziasztok.
0: Köszi, szevasz,
1: szia.
3: Gratulálunk! Te nyerted a csíkszeredai Auto Workshop autószerviz által felajánlott gumicserét vagy futószögállítást. Auto Workshop. Gyors, megbízható és hozzáértők ezekben az autód.
4: Ébredj minden hétköznap reggel
3: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.

0: Szerintem Attila egész hétvégén sárga New York-i taxikkal fog álmodni, annyira megörvendett ennek a futószög állításnak, vagy akár gumi cserének is. Lesznek még nyeremények, zajlik a nyereményjáték még a következő napokban, 29-ig, utolsó napig nyitva a regisztráció is, ne maradjatok le semmiről.
1: Így van. És regisztráljátok, hajrá, mi pedig most elköszönünk, de tartalom nélkül nem hagyunk, ugyanis holnap és holnap után Sepsiszentgyőri a Kürtös Kalács Fesztiválról jelentkezik a Dumaduba, illetve műsorvezetőink többek közt vasárnap Nagy Endrével is találkozhatok. Úgyhogy köszi a figyelmet, hétfőn legközelebb ugyanebben a felállásban folytatjuk a hármas szabályt, addig is szép hétvégét, szevasztok.
0: Sziasztok.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups, a jó választás.
4: Reklám. Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét. Hétvégén őszi vásár és Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgy főterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek, Kürtős Kalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli, 25 méteres Kürtős Kalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén!
5: Egy kis deszka, egy kis léc, a szép házam hamar kész. A Benevúd ki is szállít, nekem ez is sokat számít.
6: Válaszd a Benevúdot, aki kiváló minőségű faanyagok széles skáláját biztosítják. Gerendák, deszkák, tetőlécek, lambériák bőválasztékban. Keresd őket Facebookon, vagy a 0746 512 612-es telefonszámon. Benevúd. Pizza?
7: Ham.
6: Burger?
7: Ham.
6: Napi menü?
7: Ham.
6: Gyrosz?
7: Ham.
6: Éhes vagy?
7: Ham. Kattalj rá a kajára!
8: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
9: Kész a 10 órai?
10: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló
9: Hálóvár, Grill Sarok, Sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka Lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka Lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Történt. Rádió Gaga hírek.
14: Közel 4 millió lej támogatást kapnak Háromszék színházai. Soha nem látott mértékben drágult az üzemanyag Romániában. Mind a gázolaj, mind a benzinára elérte a történeti rekordot. A következő órákban viszonylag kellemes időjárásunk lesz. Sepsiszentgyörgyön és környékén bárfelhős marad az égbolt. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Abszurd jogi vita kerekedett Bukarestben. A Romániai Olaszok Egyesülete a bíróságon támadta meg Nikus Ordan államfő rendeletét, amellyel Siegfried Murassant bízta meg a kormányalakítással. Az állami támogatásból működő kisebbségi szervezetet az alapítása óta a Grosszáru család vezeti, olasz származásukat azonban a román sajtó többször is kétségbe vonta. Ugyanez az egyesület egyébként áprilisban a főügyészek kinevezését is megtámadta. A jogi szakértők szerint a kereset teljesen esélytelen, mivel az elnöki rendeletek nem támadhatók meg, ha hatalmi intézkedésekről van szó. Közel 4 millió lej támogatást kapnak Háromszék színházai az RMDSZ által vezetett fejlesztési minisztérium javaslatára. A kormány úgy döntött, hogy a személyi jövedelemadóból befolyt összeg 2%-át az önkormányzatok alárendeltségében működő előadó művészeti intézmények támogatására fordítja, tájékoztat Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke. Országszerte összesen 143 millió lej jut 75 színháznak, bábszínháznak, néptánc együttesnek, operának és filharmóniának, jelentette be Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási, valamint közmunkálatokért felelős miniszter. Kovászna megyéből 4 intézmény összesen közel 3 millió 900 ezer lejt kap, ebből a Tamási Áron Színház kapja a legnagyobb összeget, de az Andrei Murasánu Színház és a Háromszék Táncszínház is több mint 800 ezer lejjel gazdagodik, ugyanakkor a Vigadó Művelődési Központ számára mintegy 378 ezer lejt utalnak ki. Erre a célra a kormány a személyi jövedelemadó 2%-át fordítja. A Székely Nemzeti Tanács vezetője Izsák Balázs arra kérte a székelyföldi önkormányzatokat, hogy október 25-én a Székely Autonómia napján idén is gyújtsák meg a hagyományos őrtüzeket. A lángok délután 17:30-kor lobbannak fel a tervek szerint Székelyföldön és szerte a Kárpát-medencében. Az SNT szerint a 149 székelyföldi önkormányzat egységes kiállása most kiemelten fontos, hogy a székelység megőrizze a közösségi összetartás erejét. Soha nem látott mértékben drágult az üzemanyag Romániában, mind a gázolaj, mind a benzinára elérte a történeti rekordot a legfrissebb emelések után. A fővárosban a standard gázolaj ára átlépte a 11 lejes lélektani határt, míg a benzin litere több töltőállomáson is meghaladja a 10 lejt. A regionális dízelhiány miatti feszültség mértékét jól mutatja az is, hogy a Románia idén-nyáron történetében először még Albániából és Tunéziából is kénytelen volt gázolajat importálni. Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban is felhős marad az égbolt, de viszonylag kellemes időjárásunk lesz Sepsiszentgyörgyön és környékén. 18-19 fok körül alakulnak a hőmérsékleti értékek a nap második felében, mindemellett még este is 15 fok fölötti értékekre számíthatunk. Éjszaka legkevesebb 6 fok lesz, ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. Csapadék nem várható holnap sem, és nagyjából a maihoz hasonlóan alakul majd az időjárás. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: És most...
0: 11 óra múlt néhány perccel István Szidónia és György Dávid Csaba magyar hangja a mai napon. Horváth Gábor, szevasztok, sziasztok, szép napot mindenkinek, kezdődnek a színes órák. 0730 54 88 88, azért mondtam el a telefonszámunkat, mert még mindig lehet regisztrálni az igaz vagy hamis nevezetű játékunkra. Ebben az órában a Marsótól egy darab autógumi cserét lehet nyerni. Mindjárt itt lesz velünk Krisztina Aguilera, Honey Beast-et és Paulinát is hallgatunk, na meg Mohombi is beköszön, viszont akivel kezdünk, az Cameron Whitcomb és a Kingdom.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
15: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
15: interjúk,
2: játékok
15: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Tele a szívem énekelte a színes órákban a Honey Bees és Paulina itt a Rádió Gagán 0730548888. Amennyiben úgy látjátok, hogy a rendőrök dolgoznak itt ott amott, akkor azt írjátok meg nekünk erre a telefonszámra. Pénteken a labdarúgó nemzetek ligájában a magyar válogatott Ukrajnát fogadja, míg a román együttes Svédország vendégeként lép pályára. A kínálatban több rangadó mellett tenisz, kerékpár, kézilabda és motorsport is szerepel, adja hírül a Székely Sport. 11 óra 20 perctől, tehát hamarosan kezdődik egy élő közvetítés a Digisport 3-on. Motorversenyzést nézhetünk, az olasz nagydíj első szabad edzését közvetítik. 12 órától aztán tenisz, Billie Jean King kupa, elődöntő Spanyolország, Csehország, a Digisport 2-n. Országúti kerékpárt is nézhetünk, 15 órától a horvát körverseny negyedik szakaszát közvetíti az Eurosport 1, és hogyha a Digisport 3-ra kapcsolunk, 16 órától motorversenyzést nézhetünk, a Superbike olasz nagydíj második szabad edzését. Kézilabda lesz 18 órától a Bölények ligájából, a Buzău a bukaresti Dinamót fogadja a Teverésporton. Aztán 19 órától kezdődnek a Nemzetek Ligája mérkőzések, Örményország, Lettország a Digisport 3-on és a Primasport 3-on, míg Grúzia az Észak-Íreket fogadja a Digisport 2-n és a Primasport 2-n. Aki esetleg teniszt is nézne, az 21 órától kapcsoljon az Eurosport 1-re. A Laver kupát közvetíti az Eurosport 1 az esti játéknapot Londonból. 21 óra 45 perctől folytatódnak a Nemzetek Ligája mérkőzések, Svédország-Románia az Antenna 1-en, és Magyarország-Ukrajnát fogadja ugye a Digisport 3-on, a Primasport 3-on és az M4 Sporton. Aztán Törökország-Franciaországgal játszik a Nemzetek Ligájában a Digisport 1-en és a Primasport 1-en, Olaszország-Belgiumot fogadja, ezt a Digisport 2 és a Primasport 2 közvetíti, Lengyelország-Bosznia-Hercegovina a Digisport 4-en, a Primasport 4-en, és ugyancsak 21 óra 45 perctől Montenegró-Ciprus a Primasport 5-ön. Krisztina Aguilera-t hozom nektek, itt a Candyman!

slágerek és új zenék, Lil Nas X-et hoztam ide a színes órákban, Rádió Gagára. Hölgyek, urak, nem akármilyen körülmények között ért véget múlt vasárnap a Wilstermann Cooperativas és az Atlético Independente mérkőzése a méltán híres Simón Bolívar kupában. A bolíviai összecsapás 20 perces húzavona miatt állt, mert Gustavo Tesonotte nem ismerte el, hogy szabálytalankodott, így végül nem volt hajlandó védeni a 11-esnél. Hát én megnéztem ezt a videót, mert az Instán, többek között az Instán is fellelhető. Gustavo Tesonotte kapus kérdőjelezte meg leghevesebben a döntést, így 20 perc vitatkozás után végül beállt a kapuba, de a kapufának háttalálva engedte, hogy Ernesto Adiria hálóba gurítsa a labdát a hosszabbítás 25. percében. Ilyen is van. Jöjjön most egy igazi dancefloor energia, egy név, akit alig ha kell bemutatni, a holland DJ legenda Tiesto és 2023 egyik nagy klubslágere, amely azonnal beindítja a buli hangulatot, úgyhogy a hangerőt fel lehet tekerni. Itt a Lejló, a Rádió Gagán.

0: Ő volt Taylor Swift, ez pedig a Rádió Gaga. Úgy nézem, hogy Hargita megyében, Székelyudvarhelyen az Orbán Balázs utcában dolgoznak rendőrök. Ezen kívül kaptunk még egy üzenetet a 0730 54 88 88-ra. Maros megyében, Ernyében láttak rendőröket. Köszönjük szépen az üzeneteket, hogyha még forgalmi információval vagytok felvértezve, akkor azt írjátok meg nekünk. Köszi!
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
6: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveid hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
7: Kész a 10 órai?
8: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Lét, deszka, gerenda, Benevúd a legenda.
12: Minőségi fűrészáru, gyors kiszolgálás és házhoz szállítás.
11: Építkezel, felújítasz, hívd a Benevúdot a 0746 512 612.
12: Megtalálsz minket Facebookon is.
13: Pizza?
14: Ham.
13: Burger?
14: Ham.
13: Napi menü?
14: Ham.
13: Girosz?
14: Ham.
13: Éhes vagy?
14: Ham.
11: Kattalj rá a kajára!
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
15: Gyere!
1: Reklám után.
16: Ismét slágerek,

0: Az erdélyi kedvenceink közül a 4-es Street-től a Tudom, mire vártál című slágert hallgatok itt a Rádió Gaga színes óráiban. Na és akkor itt vagyunk az igaz vagy hamis nevezetű játékunkkal. Ebben az órában a Marsótól lehet nyerni egy darab autógumicserét. Hát, hogyha nem is hamarosan, de a közeljövőben aztán a téli gumikra le kell cserélni a nyári gumiainkat. Nézzük, hogy ki sorsol ki a számítógépünk, ki lehet a szerencsés nyertesünk. Ugye van egy feladványunk, és akkor elmondom én az állítást, a hallgató pedig elmondja nekem, hogy igaz vagy hamis-e ez az állítás. Norbertet fogom hívni, mert őt sorsolta ki a számítógépünk.
1: Halló, halló!
0: Szia Norbert, Horváth Gábor vagyok a Rádió Gagától.
1: Szervusz, szia!
0: Mit csinálsz? Otthon vagy, pihengetsz, esetleg munkában?
1: Úton hazafele.
0: Úton hazafele. És rendőröket láttál-e valamelyre mostanság?
1: Igen, pont ebben a pillanatban eladtam elsőbséget.
0: És ez hol van település?
1: Mezőpanitban. Aha. Mezőpanit.
0: Na, akkor látod, már útinfót is megtudakoltam tőled. Jó, Norbert, játszunk egyet, mit szólsz hozzá? Téged sorsolt ki a számítógépünk, és akkor az igaz vagy hamis játékunkba te lehetsz a szerencsés, aki megnyer egy ajándékot, egy nyereményt. Jó?
1: Szuper, örvendek neki.
0: Na, jön akkor az állításom, és akkor neked el kell mondanod, hogy igaz-e vagy hamis az állítás. Az állítás így szól. Egy modern gépkocsi légzsákja a másodperc tört része alatt fújódik fel ütközéskor.
1: Ez igaz.
0: Ez így van, körülbelül 20-40 millisekundum alatt fújódik fel. Na rendben, hát Norbert, ez nagyon egyszerű volt és nagyszerű volt, mivel most már tudom azt is, hogy van járműved, van autód, ezért képzeld el, nyertél a Marsótól egy darab autógumicserét. Gratulálok!
1: Szuper! Szuper, erre szükség van mindig.
0: Hát persze, én nem tudom, hogy nálatok fele mikor szoktátok a nyári gumit a télire lecserélni, úgy november, december környékén, vagy hamarabb?
1: Hát az igazság az, hogy én már átálltam erre az úgymond 4 évszakos gumikra.
0: Aha.
1: De azok is kopnak.
0: Ez így van,
1: így is, azokat is kell cserélni.
0: Norbert, gratulálok még egyszer.
1: Köszönöm nagyon szépen.
2: Gratulálunk a Marsó nyertesének. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro

0: Ez a színes órák itt volt a Temper City slágere a Rádió Gagán 0730548888. Itt lehet regisztrálni játékunkra, hogyha rendőröket láttok dolgozni, azt is egész nyugodtan megírhatjátok. De nem csak a telefonszámunkra, SMS vagy WhatsApp üzenet formájában, ott van nekünk ugye a Facebook oldalunk is, vagy esetleg az applikációnkat is lehet használni üzenet küldése. Ha még nem töltöttétek le, iOS-re, Androidra megtaláljátok, úgyhogy tessék letölteni. Most jönnek a hírek.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalux a jó választás.
3: Reklám.
4: Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
5: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
6: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejűgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
11: Hétvégén őszi vásár és kürtőskalás fesztivál Sepsiszentgyörgy fűterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek, kürtős kalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres kürtős kalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, főtámogató Gyermeki és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén!
12: Most először Csíkszeredában.
11: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
12: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény.
11: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
13: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
1: Társadalmi célú hirdetés.
14: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Az elmúlt három évtized leggyengébb kukorica termését regisztrálták Arad megyében, fekete ruházattal tiltakoznak a diákok Romániában a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A hétvégén viszonylag szép időnk lesz. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Kisebb földrengés részleltek Romániában ma hajnalban. Az Országos Földfizikai Intézet tájékoztatása szerint a 3,3-as erősségű mozgást 1 óra 33 perckor regisztrálták Buzó megyében, mintegy 143 kilométeres mélységben. A földmozgás központja viszonylag közel, mindössze 55 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 58 kilométerre Brassótól. Szeptemberben egyébként ez már a 16. 2-es és 4,1-es közötti erősségű földrengés volt az országban. A 2026-os év eddigi leghevesebb 4,5-ös mozgását még február végén mérték Fráncsa megyében. Az elmúlt három évtized leggyengébb kukorica termését regisztrálták Arad megyében, a rendkívüli szárazság miatt a gazdák eleve fele annyi területen vetettek, mint tavaly, de a betakarítás eddigi adatai alapján hektáronként mindössze 2000-2500 kg-os átlaghozamra számíthatnak. Normális időjárás mellett ennek több mint a négyszerese teremne meg. A Krónika tájékoztatása szerint a megyében csaknem 3000 termelő adott le kárbejelentést, de a falugazdászok szerint a károsultak valós száma ennél jóval magasabb. Fekete ruházattal tiltakoznak a diákok Romániában a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen, miután a szenátus elsőházként megszavazta a PSD erre vonatkozó törvénytervezetét. Az Országos Diáktanács és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége közös akciót hirdetett szeptember 28-ára, mivel nem értenek egyet az egyenruha bevezetésével. A tervezet előterjesztői szerint az egységes viselet a biztonságot és a diákok közötti egyenlőséget szolgálná többek mellett. A Krónika beszámolója szerint viszont a megszorítást ellenző pedagógusok, szakemberek és diákszervezetek úgy vélik, hogy az egyenruha nem szünteti meg a vagyoni különbségeket, ráadásul korlátozza a fiatalok önkifejezési módját is. Emellett a gyógypedagógusok felhívták a figyelmet arra is, hogy az uniformizálás komoly nehézséget okozna a szenzoros vagy speciális nevelési igényű gyerekek számára, de az ADHD-val vagy autizmussal küzdő gyerekek esetében is csak egy plusz stresszforrást okozna az egyenruha.
3: Magyar labdarúgó válogatott ma 21 óra 45 perckor Ukrajna ellen kezdi megszereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi együttese több sérült játékost is nélkülöz, de az ukránok keretéből is számos meghatározó futballista hiányzik. Ukrajnát először irányítja a külföldi szövetségi kapitánya, az olasz Andrea Maldera, aki egy átalakuló csapatot vett át. Magyar válogatott célja, hogy visszajusson az A divízióba, ehhez a csoport első helyén kell végeznie. Szeptember 25-e és október 5-e között négy mérkőzés vár a csapatra, Ukrajna után Észak-Írország és Georgia következik, majd ismét az ukránokkal találkozik. Erling Haaland két góllal járult hozzá Norvégia 3-2-es győzelméhez Dánia ellen a Nemzetek Ligája nyitó fordulójában. 26 éves támadó 56 válogatott mérkőzésen már 64 találatnál jár, ezzel megelőzte a 62 gólig jutó brazil Ronaldót és Zlatan Ibrahimovicsot is. Haaland elképesztő hatékonysággal termeli a gólokat, a norvég válogatottban mérkőzésenként több mint egy találat az átlaga. A Nemzetek Ligájában 17 mérkőzésen már 20 alkalommal volt eredményes. Az örökranglistán ugyan még jócskán lemaradt Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mögött, de jelenlegi tempójával gyorsan közelít az előtte állókhoz.
16: A meteorológusok előrejelzése szerint a következő órákban nem számíthatunk csapadékra, ugyanakkor a hőmérsékleti értékek is egy kicsit magasabbak lesznek, mint az elmúlt napokban voltak. Ez a hétvégére is igaz, viszonylag kellemes időjárásunk lesz eső nélkül, legalábbis eddig úgy tűnik, mindemellett viszont végig felhős marad az égbolt. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
17: És most...
0: Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga 3 szék. 12 óra múlt néhány perccel, köszönjük szépen a híreket, Horváth Gábor vagyok, és menjünk tovább a színes órákkal. Elindult a 9. székelyföldi grafikai biennálé programsorozata az idei kiírás témájáról, meghívottjairól és kiállításairól. Ferenc Réka Ágnes projektmenedzsert kérdezi Nagy Endre kollégám a következő beszélgetésben, viszont előbb meghallgatjuk Bebe Rexát és Faithless itt a New Religion.
18: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
19: Színes hírek,
18: helyi aktualitások,
19: interjúk,
18: játékok
19: és sok-sok nyeremény.
18: Ez a Színes Órák.

0: mondanám, hogy útjára indul, de már útjára indult a 9. székelyföldi grafikai biennálé, és hát sok mindenről tudni kell, sok minden zajlik, sok minden már elindult. Vendégem éppen ezért a Rádió Gaga stúdiójában Ferenc Réka Ágnes, a székelyföldi grafikai biennálé projektmenedzsere. Réka, Isten hozott mi hozzánk a Rádió Gaga stúdióba. Szia!
1: Szia, Endre! Én is szeretettel üdvözöllek téged.
0: Legutóbb, mikor itt jártál nálunk, akkor még előkészületek voltak, akkor már ugye meg volt hirdetve maga mindenestől a biennálé. Azóta sok minden történt, és most már itt vagyunk a kapun belül jóformán. Mi előzte meg azt, hogy ténylegesen elinduljanak a kiállítás, megnyitok, hogy tényleg elérkezzünk a biennáléra? Sok minden zajlott az elmúlt hetekben, hónapokban.
1: Igen, hát márciusban voltam itt, akkor indítottuk el, akkor hívtuk meg a művészeket, úgymond terjesztettük ki a felhívásunkat, ami a torzulás köré csoportosult, és nagyon nagy hírverésre talált ez a téma, hiszen az idén rengeteg jelentkezője volt a biennálénak, megléptünk egy mágikus számot, tehát hogy több mint 1000 résztvevőnk volt, pontosan 1034, akik pályáztak a biennálénra, 2195 munkával, és 71 országból. Tehát hogy ez az idén a biennálék történetében ismét rekordot döntöttünk, ami megint csak azt jelenti, hogy a nemzetközi grafikai térképen vagy szakmai térképen már nagyon erőteljesen nyilván vagyunk tartva.
0: Azon is gondolkozom most, hogy a divatos kifejezés azt mondják, hogy ha ilyen nagy a merítés, ha ilyen nagy a háló, akkor elképzelhető, hogy a szint vagy az izgalmas munkák is nagyobb számban jelennek meg. Úgy látjátok, hogy ez, hogy tényleg ilyen sokan tudnak rólatok, azt jelenti, hogy egyre érdekesebb, izgalmasabb, egzotikusabb a hangok, képek jelennek meg a gyűjteményben.
1: Igazából ez nem csak azt jelenti, hogy egyre izgalmasabb a történet, hanem ugyanakkor van ott egy kicsit egy ilyen árnyoldala is, hogy egyre több olyan profi munkát is vissza kell utasítanunk, ami mindenkinek nehéz, úgymond. Úgymond a zsűrinek is. Tehát, hogy most ebből az 1000 alkotóból azt tudjuk mondani, hogy egy olyan 500-750 profi, és amikor 200 alkotót kell kiválasztanunk, akkor ezt nehéz szívvel és nehéz munkával tudja megtenni a zsűri.
0: Ja, én ilyen nehéz munkát kívánok mindenkinek, aki ilyen művészeti ágban dolgozik, bár mindenki ezzel küszködne, hogy annyi a minőség, hogy nehéz dönté, vagy nehéz szívvel lehet valakit lehagyni. Egyébként beszéljünk, ha már itt tartasz, említetted a zsűrit, már a zsűrizési munka lezajlott, megtörtént. Kik azok, akik bizonyos szakmai szempontok szerint megnézték, hogy kiválogatódik be? Hogyan történt ez a procedúra?
1: Hát a zsűrizés mindig, minden évben, tehát ez már bevett szokás, két szakaszba zajlik. Az egyik az úgymond online zsűrizés, mikor a zsűrinek elküldjük az összes munkát, és mindenki egyénileg kiválogassa azokat a munkákat, amiket ő jónak tart. Ezt a zsűri folyamatot azért szoktuk így csinálni, mert hogy a zsűri tagjai azok nemzetközi zsűri, és két alkalommal összehívni őket egy nagyon-nagyon egyrészt költséges is, másrészt meg időigényes, és nem is tudják ők se vállalni. Itt megragadom az alkalmat, és elmondom, hogy Ausztriából volt egy zsűri tagunk, Renáta Darabont, akinek ugyan magyar neve van, de hogy ő már ott él gyerekkora óta Ausztriába, a Pécsi Egyetemen dolgozik. Erős István a másik zsűritagunk, aki a Képzőművészeti Egyetemnek a rektora, és a Biennálénak nagyon nagy szakmai támogatója is, és a világban ő segíti a Biennálénak az útját. Ezen kívül volt egy indiai zsűri, most elnézést kérek mindenkitől, de nem fogom elmondani a nevét, honlapunkon meg lehet találni. Romániából a Bukarest Graphics Day-nek az egyik szervezője is a zsűri tagjai között volt, és persze a kurátorunk, Ferences Apor.
0: Komoly szakmai munka zajlik, tehát és zajlott már. Megnézzük azt is, hogy milyen eredmények, vagy egyáltalán kik azok, akik bekerültek ilyen módon, és majd a díjazásról is beszélünk, de egy kicsikét szünetre megyünk, vendégem marad a Rádió Gaga stúdiójában, hiszen innen folytatjuk. A 9. székelyföldi grafikai biennáléről beszélünk továbbra is Ferenc Réka Ágnes projektmenedzserrel. Rögtön jövünk vissza.
2: Rádió Gaga háromszék. Slágerek és új zenék.

0: 9. Székelyföldi Grafikai Biennálé továbbra is itt a Rádió Aga stúdióban Ferenc Réka Ágnes projektmenedzser, és ígérjük mindenkinek, hogy a kiállításokról meg a szélesebb közönségnek szánt eseményekről is beszélünk, még szakmázunk egy picit itt Rékával, mert ott maradtunk el, hogy a zsűriről beszéltünk meg a zsűrizésről, és hát itt azért díjazottak is vannak, ilyen szempontból meg díját adó gálára is számítani kell. Réka, hogy néz ki ez a része a Biennálénak, mielőtt még elmegyünk a kiállítóterekbe?
1: A díjátadás arra a legutolsó pontba fog sor kerülni, október 2-án 18 órától az Erdélyi Művészeti Központ kiállítótereibe, amikor is megnyitjuk akkor a kiállítást, és át fogjuk adni a díjainkat. Na, itt megragadnám az alkalmat, mert hogy igen nagy büszkeséggel tölt el minket az idén, hogy 10 díjat adunk át, és a 10 díjat az idén végre mind a 10 díjazottnak át fogjuk adni. A fődíjasunk az egy japán fiatal ember, aki Mitsu Tamawake, ő is itt lesz, és itt lesznek Kanadából, Lengyelországból, Magyarországról, több lengyel díjazottunk is van, és mindenki részt vesz, tehát hogy ez nekünk olyan nagy öröm és boldogság.
0: Igen, és hát amellett ugye, hogy találkoznak maguk a művek egy térben, vagy találkoznak egy kiállított térben ezek az alkotások, milyen szép az, hogy maguk az alkotók is találkoznak, mert itt azért egyfajta közösség, egyfajta szakmai tapasztalatcsere, egyfajta ilyen beszélgetés is zajlik, biztos vagyok én benne.
1: Ez lenne a Biennálénak a lényege, hogy a szakma tudjon találkozni, és hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettünk az idén arra, hogy minél jobban kiépítsük a kapcsolatokat, és nagyon sok egyetem fogékony is volt rá, rengeteg diák is részt vett úgymond a kiíráson is, de hogy magán a rendezvény is nagyon sok vendégünk fog lenni egyetemekről, és több rendezvényel be is kapcsolódtak az egyetemek. A Magyar Képzőművészeti Egyetem egy egész tanári gárdával jön ide megnézni a rendezvényeket, de hogy a Kolozsvári Egyetem kiállító teret kért, a Paciumi Egyetemnek ugyancsak lesz egy kiállító térbe az egyik diáknak munkájai, és ezeket próbáljuk, tehát hogy mivel szakmai rendezvény, minél erősebb szálakat húzni különböző egyetemekhez, különböző szakmai fórumokhoz.
0: Igen, ez egy ilyen érdekes kettősség, hogy amíg maga a kiállított munkák és egy kiállítás a szélesebb, akár laikusabb, fogalmazhatok így, világibb, hozzá nem értőbb közönséget is megcélozza, zajlik egy ténylegesen komoly, szakmailag színvonalas találkozás és műhelymunka is.
1: Igen, ez így van, és itt szeretném megemlíteni a Kolozsvári Egyetemnek azt a kiállítását, ami Csíkszeredába fog megnyílni szeptember 30-án 15 órától, ugyancsak a Biennálé megnyitóját megelőzően, és ez megelőző napon pedig a Pacium Egyetemnek az egyik diákja, Orosz Annának fog lenni, ugyancsak Csíkszeredában egy kiállítása.
0: Igazából minden információ egy helyen is megtalálható, erről is beszélünk, mert azért itt sok minden zajlik különböző terekben, különböző helyszíneken, úgyhogy érdemes erre is odafigyelni, mert hogy azért a gyűjtőhelyen, gondolom nálatok például a Facebook oldalon mindez megtalálható.
1: Hát mi Facebook oldalunkon minden fel van téve, csak képes legyen az ember válogatni, hogy mit szeretne megnézni.
0: Az a jó, amikor a bőség zavarával kell küzdködni egy ilyen óriási nagy gyűjtő rendezvény esetében tulajdonképpen. Nem sokára arra is ránézünk, a vendége marad a stúdióban, ránézünk arra is, hogy ténylegesen mi az, ami már megnyílt, és milyen kiállítások várják még a közönséget. Ferenc Réka projektmenedzser, a 9. Székelyföldi Grafikai Biennálé projektmenedzsere marad a Rádió Aga stúdióban. Innen folytatjuk rögtön.
2: Ez a Rádió Gaga.
3: Rádió Gaga.

0: nagyon sok megbeszélni valónk van, hiszen zajlik, most már mondhatjuk, hogy zajlik a 9. Székelyföldi Grafikai Biennálé. Ferenc Réka Ágnes projektmenedzser a vendégem itt a Gaga stúdióban, és itt már emlegettem néhányszor, hogy valami már meg is nyílott, és akkor egy picit erről, Réka, hogy egyrészt itt nagyon erős a lengyel vonal, a lengyel jelenlét, említetted te is akár, és akkor mindjárt a már megnyitott kiállításnál is látom, hogy egy lengyel plakát kiállításról van szó. Miért ennyire erős ez a lengyel vonal?
1: Hát a lengyel grafikát úgy szokták emlegetni, mint a francia parfümöt. Tehát Lengyelországban rengeteg a grafikai egyetem is, és nagyon erős a grafikai színvonal. Ez azt is jelenti, hogy nálunk is nagyon túlreprezentáltaknak is mondhatjuk, de hogy nagyon erős az ő vonaluk is. Majdnem annyian pályáznak, mint a helyiek, magyarországiak, romániaiak. Tehát, hogy nagyon erősen jelen vannak, és ezért is kapcsolatot alakítottunk ki a romániai lengyel intézettel, akik úgymond Romániába reklámozzák a lengyel kultúrát, vagy lengyel kulturális rendezvényeket szerveznek, és e kapcsán tegnap volt egy kiállításunk Risát Kaja plakátaiból, aki egy híres lengyel grafikus, aki plakátokat készít, és itt voltak a lengyel intézettől is, meg ehhez a rendezvényhez becsatlakozott a Hargita megyei kulturális központ is. Nagyon egy színvonalas kiállításon vehettünk részt.
0: Ez a Csíki mozi épületében nyílt meg, ez egyébként látogatható, nyitva marad, mint a többi kiállítás is, gondolom.
1: Igen, ez végig nyitva marad, igazából ez egy rövidebb ideig fog nyitva lenni, mert október elején talán két hetet van, két hetet látható.
0: Ha beszéljünk a többi kiállításról is, ami esetleg még megnyitás előtt áll, vagy ahova már jártok a közönséget, elmondtam, hogy itt több helyszín van, több város is van, több megye is érintett igazából, és egy kicsikét sok minden információ van. Melyek azok a fontosabb kiállítások, vagy azok a fontosabb dolgok, amiket még érdemes megnézni, látogatni?
1: Hát a két legfontosabb kiállítás, amely maga a Székelyföldi Grafikai Biennálé, az egyik Csíkszeredába fog, az egyik része a Biennálénak, és a másik része Sepsiszentgyörgyön. Ez mindkettő ugyanannak a törzs anyagnak a része, és Csíkszeredába szeptember 30-án 18 órától nyílik, míg Sepsiszentgyörgyön díjátadóval egybekötve október 2-án fog a kezdetét venni a Biennálé. Ezeket a kiállításokat november végéig lehet látogatni, és reményeink szerint, vagy visszajelzések szerint ebbe az időszakban is rengeteg külföldi látogatónk lesz.
0: Igen, és hát persze akár ilyen értelemben most, ha bárki hallgatja ezt a mostani beszélgetést, szervezett csoportokat is vártok, akár amennyiben jelentkeznek látogatásra.
1: Igen, várunk csoportokat is, és ezeknek lesz lehetőségük megtekinteni a kiállításokat.
0: Mi az utóélete egy-egy ilyen munkaanyagnak? Ezt most így a beszélgetés vége fele megkérdem, mert ugye minden kiállítás ajtaját egyszer becsukják, és leszedődnek ezek a munkák. Mi történik ezután ezekkel a munkákkal?
1: Hát ezeknek a munkáknak egy részét visszaküldjük az alkotóknak, más részét, akik nekünk adták a az anyagokat, azok az Erdélyi Művészeti Központnak a leltárába fognak kerülni.
0: Tehát akár azt is mondhatnánk, itt most már 9. Biennálénál tartunk, és hogy sarkon mondhatjuk, legyünk optimisták, a 10., hogy itt akár egy jubileumi Biennáléig elmenően szép kis gyűjteményetek állt össze.
1: Igen, mert a díjazottaknak a munkái is itt maradnak, és ezen felül, hát az idén is több mint 100-on hagyják itt a munkákat. És most még egyetlen egy dolgot itt megemlítenék, mert hogy egy dolog nagyon-nagyon kimaradt ebből a történetből, hogy még lesz Sepsiszentgyörgyön október 1-én egy kiállításunk, ami a 2008, tehát a 8. grafikai biennálénak a fődíjasa, Marco Trentinek lesz egy egyéni kiállítása, és ezt így teljesen így a sok mindenbe úgy elengedtük, de hogy fontos, a díjhoz hozzatartozik, hogy mindig kap a fődíjas egy kiállítási lehetőséget. És hogy a G8-nak, a 8. grafikai biennálénak a fődíjasának a kiállítása is most lesz.
0: Erről is információk érkeznek a Facebook oldalon, érdemes utána nézni ennek is mindennek. Ha valaki keresni, így kell rákeresni, hogy Székelyföldi Grafikai Biennálé, és már is azon a Facebook oldalon vagytok, ahol minden információ, esemény, stb. Megvan. Nagyon sok minden zajlik, én köszönöm ezt a kimerítő és átfogó beszélgetést vendégemnek, Ferenc Réka Ágnes, a Székelyföldi Grafikai Biennálé projektmenedzsere. Köszi, hogy itt voltál. Hagyunk, mert biztos sok minden szervezni való van, és a sok-sok érdeklődő, sok sikert az idei Biennáléhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiogaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Then you should take it off.
1: Spicy Margarita, Jason Derulo és Michael Bublé tette tiszteletét itt a Rádió Gagán a színes órákban. A következő órában játszani fogunk, itt lesz az igaz vagy hamisunk, pontosabban a nevezetű játékunk, és a Gold Rush Resorton lehet nyerni egy darab kincskereső élményjegyet. Aki még nem regisztrált, tegye meg!
2: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagyvia kolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
4: Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
5: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
6: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e. Karcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
7: Áron gazda! Már megint mit pakolt a kocsira?
8: Mit? Mindent egy pár az Agroelektrótól.
9: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
10: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Dr. Optics.
14: Akkor most doktor, vagy optika?
13: Szinte mindkettő.
14: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
15: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
16: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécset, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
2: A reklám után
17: ismét slágerek,

Rajtad volt, a Hooligans hallgattuk itt a színes órákban. Na nézzünk kicsit rá a mai időjárásunkra, ami adáskörzetünket illeti. Marosszéken a mai maximum olyan 20 fok körül alakul, a felhős meg a napos időszakok váltogatják egymást, és egy olyan 14% esély van arra, hogy csapadék alakuljon ki ebben a régióban. Azt nézem, hogy 19-25 km/h szélökésekkel is számolniuk kell a marosszékieknek. Háromszéken a mai maximum 18 fok körül alakul, valamivel melegebb lesz, mint a tegnapi nap, és 25% esély van arra, hogy Háromszéken pénteken, tehát a mai napon csapadék alakuljon ki. Gyergyószentmiklóson és környékén a mai maximum 15 fok körül alakul, felszakadozó felhőzettel találkozhatnak a gyergyószékiek, és a csapadék valószínűsége egy olyan 20%. Csíkszeredában is annak környékén 16 fokot is mérhetünk ma, 17% esély van arra, hogy csapadék alakuljon ki. Ebben a térségben többnyire felhős időszakkal találhatják szemben magukat a csíkszékiek. Székelyudvarhelyen és annak környékén a mai maximum 18 fok körül alakul, többnyire felhőségbolttal találkozhatnak ma az udvarhelyszékiek, és 17-20% körül van az esélye annak, hogy csapadék alakuljon ki. Kaigo, Khalid és Griffin érkezik, itt a Rádió Gagár.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.
2: Mikor a tóban fürd.

0: Kopaszi Jankával és jetleggel búcsúztattuk ezt az órát, mivel mindjárt 13 óra jönnek a legfrissebb hírek, és felhívom mindenki figyelmét még egyszer, következő óra játékról is szólni fog, úgyhogy regisztráljatok. Értékes nyereményeink vannak, és mindenképpen szeretnénk, hogyha elvinnétek őket. Amennyiben téged hívlak, akkor fel kell venned a telefont, és az állításomra meg kell mondanod nekem, hogy igaz-e vagy hamis az állítás. Most akkor jöjjenek a hírek.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
3: Reklám. Hétvégén őszi vásár és kürtőskalács fesztivál Sepsiszentgyörgy fűterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek kürtőskalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honeybeast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres kürtőskalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kohászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám művelődési ház, főtámogató Gyermeki és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén. Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
2: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
4: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
3: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
3: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: Lapfüggönyök, tetőtéri rulók, fareluxák, alumínium reluxák, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Új lendületet kapott a Sepsiszentgyörgyi közösségi közlekedés, miután a 24 új elektromos autóbusz forgalomba állításával és az útvonal hálózat bővítésével gyorsabbá, kényelmesebbé és elérhetőbbé vált a közszállítás. Újabb nehézséget okozhat az autósoknak és a fuvarozóknak az új romániai útdíj fizetési rendszer, a tervek szerint október 1-én lépne hatályba. A következő órákban Sepsiszentgyörgyön és környékén marad a felhőségből csapadék, viszont nem várható, és a hőmérsékleti értékek sem lesznek olyan alacsonyak. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Nem lesz gond a télen a gázellátással, Romániában biztosított mindenkit Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár. A hazai tárolók feltöltöttsége szeptember végére eléri a 80%-ot, az év végére pedig megközelíti majd a 90%-ot, ami jóval meghaladja a 70% körüli európai átlagot. A szaktárca tájékoztatása szerint a felhalmozott tartalékok teljes mértékben garantálják az ország téli energiaellátását. Az államtitkár emellett megnyugtatta a lakosságot, hogy a következő hónapokban nem kell tartani a gáz és villanyszámlák jelentős növekedésétől, a jövő tavaszi árakat azonban a nemzetközi piac alakulása határozza majd meg. Erről még nem lehet biztosat kijelenteni. Új lendületet kapott a Sepsi-Szentgyörgyi közösségi közlekedés, tájékoztat az önkormányzat a 24 új elektromos autóbusz forgalomba állításával és az útvonal hálózat bővítésével gyorsabbá, kényelmesebbé és elérhetőbbé vált a városi közszállítás. Az új járatok olyan városrészeket is lefednek, ahol korábban nem volt járat, így szinte minden lakónegyedben legfeljebb 5 perc sétára található a legközelebbi megálló. A gyermekek média használatáról tart szakmai továbbképzést a hétvégén Csíksomjon a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete a Magyarországi Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatásával. A Jakab Antal házban szervezett kétnapos rendezvényen szakemberek adnak elő a média fogyasztási szokásokról, az álhírek felismeréséről, a generációs különbségekről, valamint az iskola és a család együttműködésének fontosságáról többek között. A kezdeményezést a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége is támogatja. Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Újabb nehézséget okozhat az autósoknak és a fuvarozóknak az új romániai útdíjfizetési rendszer. A tervek szerint október 1-én lépne hatályba. Az új szabályozás értelmében a személygépkocsik útdíj matricájának ára a környezetvédelmi besorolástól függ majd, míg a 3,5 tonnánál nehezebb teherautók a megtett távolság alapján fizetnek. Bár a törvényes határidő mindjárt itt van, az utakat kezelő állami vállalat halasztást kért jövő áprilisig. Indoklásuk szerint ugyanis az informatikai platform még nem áll készen a használat. Így a fuvarozók önhibájukon kívül kockáztatnának súlyos bírságokat. Radu Miruca ügyvívő közlekedési miniszter azonban határozottan elutasítja ezt a lehetőséget, mivel az útdíjreform szorosan kapcsolódik az uniós helyreállítási alapok célkitűzéseihez, így jelen állás szerint jövő héttől életbe lép majd az új díjszabás. A meteorológusok előrejelzése szerint a következő órákban Sepsi-Szentgyörgyön és környékén viszonylag kellemes időjárás várható, csapadékra nem kell számítani, bár az égbolt végig felhős marad. A hőmérsékleti értékek ugyanakkor 17 és 19 fok között mozognak majd. Éjszaka legkevesebb 6 fok lesz, ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. Holnap délelőtt pedig körülbelül 6 és 16 fok közötti értékekre számíthatunk, majd eső nélkül. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
1: És most!
0: Ez még mindig a színes órák itt a Rádió Gagán, 13 óra múlt, Horváth Gábor vagyok, és megyünk tovább a legnagyobb slágerekkel és új zenékkel. Ebben az órában játszani is fogunk, a Gold Rush Resorttól lehet nyerni egy darab kincskereső élményjegyet. 0730 54 88 88, ide pedig közlekedési információkat várok. Na nézzük, kiket hozunk ebben az órában. Itt lesz az Anima Sound System hamarosan, Maroon 5 és Liza is beköszön, viszont akivel berobbantjuk ezt az órát, az a The Balussa. És
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
9: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
9: interjúk,
1: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák. Sláger.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

Erik Iglesias, Farruko és a Mepalsze szólt itt a színes órákban a Rádió Gagán. Ugye szeptember 25-e van, és ma az Eufrozinák, na meg a kendék ünnepelnek. Az Eufrozinak görög-latin eredetű, a jelentése vidám, a kende pedig kazár-magyar eredetű név, régi kazár méltóság névből származik. 82 éves a mai napon Michael Douglas, amerikai színész, és a mai napon született 57 éves Catherine Zeta-Jones, Walesi születésű Oscar-díjas amerikai színésznő, aki ugye Michael Douglasnek a felesége. És 58 éves Will Smith színész, énekes, ugyanis ő 1968. szeptember 25-én született. Úgyhogy boldog születésnapot mindazoknak, akik szeptember 25-én látták meg a napvilágot, és boldog névnapot az Eufrozináknak, na meg a kendéknek. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg Eufrozina ismerősötök van. Ha így van, akkor írjátok azt meg nekünk. Anima Sound System-mel

0: break my heart.
1: Break my heart, Dua Lipát hallgatuk itt a Rádió Gagán. Hölgyek, urak, szeptember 25-e és 27-e között ismét a Kürtős Kalácsi lesz a főszerep Sepsiszentgyörgy központjában. Ugyanis pénteken, tehát a mai napon elkezdődik a 8. Kürtős Kalács Édes Ízek Fesztiválja. Azt írja a székelyhon.ról, hogy a háromnapos rendezvényen 17 csapat méri össze tudását, a látogatók pedig koncertek, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és különleges gasztronómiai programok közül válogathatnak. A Kürtős Kalács ütő versenyre Kovászna, Hargita, Maros és Mára Maros megyéből érkeznek csapatok. Aztán szombaton az év székelyföldi kürtős kalácsa címet ítélik oda, a versenyzőknek pedig a hagyományos cukormázas kürtős kalácsot kell elkészíteniük. Vasárnap pedig a reform kürtős kalácsoké lesz a főszerep, ahol az újra gondolt változatokat zsűrizik. A fesztivál egyik látványosságának idén is a hatalmas méretű kürtős kalács ígérkezik. Vasárnap 25 méteres dorongos sütemény készül a Borbé kürtős kalács csapatának jóvoltából, ugyancsak vasárnap sütik meg a Székelyföld legnagyobb 1 méter átmérőjű lángosát, az óriás édes reggeli pedig ezúttal sem marad el. A gasztronómiai programok a számos más rendezvény egészíti ki, lesz gombásztúra, gombakiállítás és kóstoló, gyermekeknek kézműves foglalkozások és lovagoltatás, a bátrabbak pedig a hegyi mentők tiroli pályáját is kipróbálhatják. Szombaton a két keréken, háromszéken kerékpár túrához is lehet csatlakozni, a zenei program is több ismert fellépőt vonultat fel. Pénteken, tehát a mai napon a Pityes Kettes és Gyufa, valamint Dr. Béres, Kolányi Zsuzsi és Király Viktor lép színpadra. Aztán szombaton, azaz holnap a Honeybees és az ACA koncertje következik, vasárnap pedig többek között a Kicsi Gesztenye Klub, a This Is Us és Nagy Bogi szórakoztatja a közönséget. És ami még kiemelten fontos, hogy szombaton és vasárnap a Rádió Gaga Duma Dubája is kint lesz a helyszínen a Kürtős Kalács Fesztiválon. Marshmallow, Ellie Goulding érkezik ide a Rádió Gagára.

0: És hát ennyire egyszerű, Olivia Dean, So Easy, egy dal, ami után talán tényleg könnyebb egy kicsit a mai napunk, a péntekünk. Ezt hallottuk most a Rádió Gagán. Tartunk egy pici szünetet, addig is várom a közlekedési információkat. 0730 54 88 88, ide írhatok, ott az alkalmazásunk is, vagy a Facebook oldalunk.
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a szintogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
7: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécsert, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivágás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
8: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng?
9: De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el?
8: Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás.
9: Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro.
10: Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
11: Most először Csíkszeredában.
12: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon. Látványos drift bemutatóval a főtéren.
13: Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény.
12: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
1: Társadalmi célú hirdetés.
14: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után.
16: Ismét sláger.

0: itt vagyunk a Színes Órák egy újabb játékánál, az igaz vagy hamis előkerül, én mondom a feladványt, pontosabban állítok valamit, és akkor a hallgatónknak el kell döntenie, hogy ez az állítás igaz-e, vagy esetleg hamis. A Gold Rush Resorttól egy darab kincskereső élményjegyet nyerhet Rékuci, amennyiben felveszi a telefont, és megállapítja, hogy az állításom igaz-e, vagy hamis.
1: Hello.
0: Szia Rékuci, Horváth Gábor vagyok a Rádió Gagától. Mit csinálsz? Merre vagy?
1: Szia, pont munkában vagyok.
0: Akkor te is dolgozol, mint én.
1: Igen.
0: Na jó, jó munkát neked. Rékuci, azért hívlak téged, vagy hívtalak téged, mert téged sorsolt ki a számítógépünk, úgyhogy itt vagy velünk az igaz vagy hamis nevezetű játékunkba. Lesz nekem egy állításom, és akkor neked meg kell mondanod, hogy igaz-e vagy hamis az az állítás. Jöhet?
1: Rendben, jöhet.
0: Oké. Okay. Az Európai Unió legtöbb országában a Schengeni övezeten belül általában nincs állandó határellenőrzés. Igaz vagy hamis?
1: Igaz.
0: Így van, pontosan. Románia is most már a Schengeni övezet része, és nincs állandó határellenőrzés. Rékuci, a Gold Rush Resorttól egy darab kincskereső élményjegyet nyertél, ez Susnádfürdőn található, úgyhogy akkor majd jó kirucanás nektek.
1: Köszönöm szépen.
0: Szép napot neked.
1: Szia. Viszont kívánunk. Szia.
2: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.

0: Summer, itt volt Damiano David, slágere a Rádió Gagán, 0730548888. Érdemes regisztrálni játékunkra, az igaz vagy hamis nevezetű játékunkra, ugyanis a következő órában a Dósa húsüzemtől lehet nyerni egy finomságokkal teli termékcsomagot. Írjatok nekünk, regisztráljatok, és ezen kívül várom a közlekedési infókat is tőletek.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups, a jó választás.
1: Reklám.
2: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
3: Nyikorog, melegszik, szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Válaszd a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveid hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
4: Függönyök, sötétítők, római rulók, pliszék, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham.
7: Kattalj rá a kajára!
8: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
6: Gyere!
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Az idei első negyedévben átlagosan havonta 9444 lejből gazdálkodott egy romániai háztartás, ami az egy évvel korábbihoz képest 3,2%-os növekedést jelent. Díjmentesen használható erdélyi fotó- és videóarchívum segíti a pedagógusok munkáját Transmozaik elnevezéssel. A hétvégén viszonylag kellemes időjárásra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek. Én Szabó Eszter vagyok. Valószínűleg holnap nyújtja be a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök. A készülő koalíciós kabinetben a PNL és az USZERE mellett az RMDS is helyet kapna. Az Adevarul által közölt sajtóértesülések szerint az RMDS 3 tárcát is egy miniszterelnök helyettesi tisztséget tölthetne be. Cseke Attila, fejlesztési Túros Loránd a kulturális, Táncos Barna pedig a mezőgazdasági minisztériumot vezetné, utóbbi emellett kormányfőhelyettesi pozíciót is kapna. A szakértők szerint jelenleg Cseki az esélye annak, tegnap, hogy a parlament bizalmat szavazzon erre, hiszen még mintegy 50 hiányzó szavazatot kellene összegyűjtenie a beiktatáshoz, a PESZEDE viszont elzárkózik ettől. Az idei első negyed évben átlagosan havonta 9444 lejből gazdálkodott egy romániai háztartás, ami az egy évvel korábbihoz képest 3,2%-os növekedést jelent. A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint a családok a bevételeik csaknem 85%-át elköltik, a havi kiadásokból a legtöbb pénz élelmiszerekre, valamint a lakhatási és a rezsiköltségekre megy el, miközben oktatásra mindössze átlagosan 23 lej jut havonta. Az elmúlt időszakban jelentős változáson esett át a Molnár Józsiás iskola és a Manócska napközi otthon udvara, tájékoztat Kézdivásárhely önkormányzata. Mindkét tanintézmény udvarán térkövezési munkálatok zajlottak, emellett a városi kertészet munkatársai a zöldövezetek kialakításán és a rendezésén is dolgoztak. Díjmentesen használható erdélyi fotó- és videóarchívum segíti a pedagógusok munkáját, a Transmozaik elnevezésű felületen kereshető formában érhetőek el erdélyi falvakról, műemlékekről, népviseletekről és tájakról készült felvételek, de drónvideók is találhatók az adatbázisban. Az anyagok tanórákon, prezentációkban, tananyagokban vagy az iskolák honlapján egyaránt szabadon felhasználhatók. A böngészéshez nincs szükség, a regisztrációra, a díjmentes letöltéshez pedig fiókot kell létrehozni, amellyel a magánszemélyek havonta 10 tartalmat tölthetnek le a forrás megjelölésével.
6: A FIFA 3 átigazolási időszakra megtiltotta a Fece Sebennek új játékosok regisztrálását. A szankció a hírek szerint Filien Baten korábbi játékos ügyéhez kapcsolódik, aki rendezetlen pénzügyi kötelezettségek miatt fordult a Nemzetközi Szövetséghez. A tilalmat ugyanakkor feloldhatják, amennyiben a bukaresti klub rendezi a tartozást. Közben az új vezetőedző Laurencio Regecamp helyzete is bizonytalan egy korábbi Universitate Akrajovával kapcsolatos pénzügyi vita miatt. Max Verstappen zárt az élen a Formula 1-es azeri nagydíj utolsó szabad edzésén. A Red Bull versenyzője mindössze 99 ezreddel előzte meg George Russellt, míg Lewis Hamilton harmadikként végzett. Andrea Kimi Antonelli a negyedik, Charles Leclerc pedig az ötödik helyen zárt. Az első három versenyzőt mindössze 111 ezred másodperc választotta el egymástól, így szoros küzdelemre lehet számítani a folytatásban.
9: Az eddigi előrejelzések szerint a hétvégén viszonylag szép időnk lesz, nagyjából a maihoz hasonló hőmérsékleti értékekkel, ugyanakkor talán egy kicsivel többet fog sütni a nap is, csapadék viszont biztosan nem várható. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
1: És most...
0: A pénteki színes órák utolsó 60 percéhez érkeztünk, ugyanis 14 óra múlt, köszönjük a híreket, Horváth Gábor vagyok, és az is maradok. 0730-54-88-88, ha látjátok a rendőröket dolgozni, közúti ellenőrzés végezni, vagy netán sebességet mérni, azaz radarozni, akkor erre a telefonszámra meg lehet nekünk pötyögni. Slágerekkel is új zenékkel megyünk tovább, hamarosan beköszön a Sister Sisters, itt lesz Felix Jane és Ray Dalton is, na meg Joel Corey, viszont akivel berobbantjuk ezt az órát, az Diaz Menta, itt a méreg.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
10: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
10: interjúk,
1: játékok
10: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a színes órák.
10: Sláger.

0: gazdag!
1: Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a Gaga veled van!

Call It Love, Felix Jane és Ray Dalton közöse szólt itt a Rádió Gaga színes óráiban. Ugye az előző órában mindenkit Sepsiszentgyörgyre invitáltunk a Kürtös Kalács Fesztiválra, azt is elmondtam, hogy szombaton is vasárnap, azaz holnap is holnap után a Rádió Gaga Duma dobája is ott lesz a Kürtös Kalács Fesztiválon. Most pedig Székely udvarhelyre landolunk, ugyanis október 17-én Székely udvarhelyen rendezik meg a Marketing and Business Summit 2026-ot, Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája. Az egésznapos szakmai esemény a marketing, a márkaépítés, az üzleti gondolkodás és a mesterséges intelligencia kapcsolatát helyezi középpontba, kifejezetten az erdélyi piac sajátosságaira szabva, írja a Székelyhon. A szervezők több mint 500 cégvezető, döntéshozót, marketingest, vállalkozót és kommunikációs szakembert várnak Székelyudvarhelyre. Úgyhogy aki vállalkozó, az jegyezze meg, október 17-én Székelyudvarhelyen rendezik meg a Marketing and Business Summit 2026. Itt a Sister Sisters, ez a Rádió Gaga.

0: pum pum girl.
1: Slágerek is új zenék, Daddy Yankee Snow, na meg a Konkálmás szólt itt a Rádió Gagán. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi előadóterme ad otthont a TERMOSZ, Természettudományok Oktatás Módszertani Szemléje elnevezésű országos szakmai találkozónak október 24-én, írja a Székelyhon. A rendezvény a matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika tantárgyakat tanító pedagógusokat, valamint tanárképzős diákokat várja. A szervezők célja nem egy hagyományos elméleti jellegű konferencia megtartása, hanem egy olyan közösségi fórum létrehozása, ahol a reál szakos tanárok a mindennapi oktatási gyakorlatban már bevált módszereiket és tapasztalataikat oszthatják meg egymással szakszpecifikus kis csoportokban. Továbbá terítékre kerülnek az új középiskolai tantervek is, és két fő előadója is lesz a rendezvénynek. Az egyik fő előadó Pölt Lákos családbiztonsági és kiberpszichológiai szakértő lesz, aki a digitalizáció veszélyeire hívja fel a figyelmet. A másik fő előadó személye bár még nem nyilvános, de azt már lehet tudni, hogy ő arról fog beszélni, hogy miként használható jól a digitalizáció az oktatásban. Follow the flow, Szélcsend, ez szól a Rádió Gagán.

0: Taylor Swift egyik legújabb dalát, a The Feet of Ophelia-t hallgattuk itt a Rádió Gagán, a száma The Life of a Showgirl című album nyitódalam, és már a cím is egy irodalmi utalás Shakespeare Hamletjének Ophelia-jára épít, aki ugye a történetben tragikus sorsra jut. Swift viszont ezt a történetet kifordította, a dalban az Ophelia sorsa nem következik be, vagyis a főszereplő megmenekül a tragikus végkifejlettől. Játszani fogunk mindjárt, dósa húsüzem, finomságokkal teli termékcsomagát nyeri meg egy hallgatónk, figyeljetek!
1: Reklám. Hétvégén őszi vásár és kürtőskalács fesztivál Sepsiszentgyörgy fűterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek kürtőskalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres kürtőskalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám művelődési ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hét végén.
2: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro
4: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
5: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Adammal, Miklós Edittel, Gönc Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e. Karcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
6: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star EMI vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
7: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dns.sc.ro oldalra.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét slágerek és új zenék.
13: Rádió.

0: slágerkult.hu oldalra.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: csak mondj igen, itt volt a Just Say Yes a Snow Patrol előadásában a Rádió Gagán. Na és most lesz az, ami még nem volt, legalábbis ebben az órában. Játszani fogunk, itt az igaz vagy hamis játékunk, és a Dósa húsüzem ajánlott fel egy finomságokkal teli termékcsomagot, ezt nyerheti meg Gyuszi, ő sorsolta ki a számítógépünk. Lássuk és halljuk, hogy az állításomra mit fog mondani Gyuszi, igaz-e vagy esetleg hamis.
1: Hello.
0: Szia Gyuszi, Horváth Gábor vagyok a Rádió Gagától. Merre vagy?
1: Pont a reptéren.
0: A reptéren? Akkor igen, tudunk beszélni, tudunk játszani, ugye?
1: Igen, most kirepek a rajtunk kívül, igen.
0: Oké, rendben van. Na hát akkor nyomom gyorsan én a feladványt, és akkor meg kell állapítanod, hogy igaz-e vagy hamis esetleg az állításom. Jöhet?
1: Oké, rendben, jöhet, nyugodtan.
0: Figyelj jól, a lakókocsit saját motorja hajtja, míg a lakóautót egy másik kocsinak kell húznia. Igaz vagy hamis ez az állítás?
1: Hamis,
0: pontosan így van. Na hát akkor jó étvágyat fogok neked kívánni, Gyuszi, mert a Dósa húsüzemtől nyertél egy finomságokkal teli termékcsomagot.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Merre utazol? Vagy most jössz valamerről?
1: Nem, most megyek Budapestre a meccsre.
0: Á, szuper, szuper. Magyarország, Ukrajna, ugye?
1: Igen.
0: Na hát akkor jó szurkolást a magyaroknak.
1: Köszi, köszi.
0: Na akkor hajrá Magyarország.
1: Hajrá Magyarország.
0: Szia,
1: szia.
2: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.

0: Befejeződnek most a színes órák, mivel mindjárt 15 óra, de megyünk tovább, és jön a vagány-vágány két Sümetszel, Bíszabó Zsoltal és Kis Bence kollégámmal. Maradjatok velük is, és írjatok a 0730508888-ra, és nyerjetek az igaz vagy hamis játékunkba. Horváth Gábor köszöni a figyelmet, jövő héten délután 3 órától találkozunk a vagány-vágányban, mégpedig hétfőn. Sziasztok!
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába.

0: applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
0: Reklám.
2: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
3: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
4: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
5: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed! Ajánlod! Nyersz! Dr. Optics.
6: Akkor most doktor vagy optika?
5: Szinte mindkettő.
6: Mesterséges intelligencia támogató diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
7: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
8: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
9: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Közel 4 millió lej támogatást kapnak Háromszék színházai. Soha nem látott mértékben drágult az üzemanyag Romániában. Mind a gázolaj, mind a benzinára elérte a történeti rekordot. A következő órákban viszonylag kellemes időjárásunk lesz. Sepsiszentgyörgyön és környékén bár felhős marad az égbolt. Köszöntöm Önöket. A részletek következnek. Én Szabó Eszter vagyok. Abszurd jogi vita kerekedett Bukarestben. A Romániai Olaszok Egyesülete a bíróságon támadta meg Nikus Ordan államfő rendeletét, amellyel Siegfried Murassant bízta meg a kormányalakítással. Az állami támogatásból működő kisebbségi szervezetet az alapítása óta a Grosszáru család vezeti, olasz származásukat azonban a román sajtó többször is kétségbe vonta. Ugyanez az egyesület egyébként áprilisban a főügyészek kinevezését is megtámadta. A jogi szakértők szerint a kereset teljesen esélytelen, mivel az elnöki rendeletek nem támadhatók meg, ha közhatalmi intézkedésekről van szó. Közel 4 millió lej támogatást kapnak háromszék színházai az RMDSZ által vezetett fejlesztési minisztérium javaslatára. A kormány úgy döntött, hogy a személyi jövedelemadóból befolyt összeg 2%-át az önkormányzatok alárendeltségében működő előadó művészeti intézmények támogatására fordítja, tájékoztat Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke. Országszerte összesen 143 millió lej jut 75 színháznak, bábszínháznak, néptánc együttesnek, operának és filharmóniának, jelentette be Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási, valamint közmunkálatokért felelős miniszter. Kovászna megyéből 4 intézmény összesen közel 3 millió 900 ezer lejt kap, ebből a Tamási Áron Színház kapja a legnagyobb összeget, de az Andrei Murasánu Színház és a Háromszék Tánc Színház is több mint 800 ezer lejjel gazdagodik, ugyanakkor a Vigadó Művelődési Központ számára mintegy 378 ezer lejt utalnak ki. Erre a célra a kormány a személyi jövedelemadó 2%-át fordítja. A Székely Nemzeti Tanács vezetője Izsák Balázs arra kérte a székelyföldi önkormányzatokat, hogy október 25-én a Székely Autonómia napján idén is gyújtsák meg a hagyományos őrtüzeket. A lángok délután 17:30-kor lobbannak fel a tervek szerint Székelyföldön és szerte a Kárpát-medencében. Az SZNT szerint a 149 székelyföldi önkormányzat egységes kiállása most kiemelten fontos, hogy a székelység megőrizze a közösségi összetartás erejét. Soha nem látott mértékben drágult az üzemanyag Romániában, mind a gázolaj, mind a benzinára elérte a történeti rekordot a legfrissebb emelések után. A fővárosban a standard gázolaj ára átlépte a 11 lejes lélektani határt, míg a benzin litere több töltőállomáson is meghaladja a 10 lejt. A regionális dízelhiány miatti feszültség mértékét jól mutatja az is, hogy a Románia idén-nyáron történetében először még Albániából és Tunéziából is kénytelen volt gázolajat importálni. Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban is felhős marad az égbolt, de viszonylag kellemes időjárásunk lesz Sepsiszentgyörgyön és környékén. 18-19 fok körül alakulnak a hőmérsékleti értékek a nap második felében, mindemellett még este is 15 fok fölötti értékekre számíthatunk. Éjszaka legkevesebb 6 fok lesz, ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. Csapadék nem várható holnap sem, és nagyjából a maihoz hasonlóan alakul majd az időjárás. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
11: Most pedig.
12: Ja, hogy jó.
11: Péntek. Engedd el, hétvége, jó?
12: Péntek. A hétvégének az illata édes, és a vagány-vágányban pedig
11: kétes.
12: Krémes. Oké, tehát igazi költő vagyok, nem rontom el a hímkedvére a verset.
11: Bence melegít, mert hogy egész hétvégén veletek lesz, nem csak ő, hanem én is. Nem is fogunk kiköszönni, mert hogy vasárnapig leszünk itt veletek, nem csak a mai vagány-vágányban, egész hétvégén ott leszünk a Kürtös Kalács Fesztiválon, amely egyébként már elkezdődött Sepsiszentgyörgyön, aki szereti az édességet, annak itt a helye, illetve velünk este 7 óráig jön a Jonas Brothers Carol G-vel, ők köszönnek be egy nagy X-el.
0: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
13: Vagány-vágány.
0: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Ez volt az Another és a 54 Ultra Talk to You. Hozzánk beszéltek, mi meg hozzátok. Beszélünk egy olyan témával, ami már többször felmerült az évek során. Minden műsorunkban beszélgettünk róla, minden műsorunkban foglalkoztunk vele. Ennyire forró viszont még azt hiszem, hogy nem nagyon volt az utóbbi években, úgyhogy meg vagyok győződve, hogy több műsorban is hallhattok róla beszélgetést. Ez nem más, mint a... hát... az egyenruhák bevezetése Romániában az iskolákban. Úgy néz ki, hogy Bukarest akar dönteni a fejünk fölött. Azért beszélek többes szám első személyben.
1: Mert Bukarest hogy... döntött a fejünk fölött.
0: Igen. Kelemen Hunornak a nyilatkozatát Facebookon én azért szeretném idézni, mert hogy nagyon is egyetértek ezúttal vele. Azt írja, hogy igazuk van a diákoknak és a makosznak, az iskolai egyenruhát nem Bukarestből törvénnyel kötelezővé tenni, vagy hogy nem lehet. Én is egyenruhában kezdtem az iskolát, aztán levettem és megbüntettek érte, már akkor sem értettem, miért kell egy ilyen kérdést kényszerrel rendezni, és ma is értelmetlennek tartom. Ha egy iskola közössége, diákok, szülők, pedagógusok úgy dönt, hogy egyenruhát szeretne, dönthessen róla helyben. De ebből országos kötelezettséget csinálni rossz választás. A szenátus elfogadta a kötelező iskolai egyenruháról szóló törvénytervezetet, most a képviselőház következik.
1: Kérdés, hogy ebből lesz-e valami képviselőház, ugye ez az van, hogy most már ők a döntőház. Uh-huh. Ha ők elutasítják, akkor ugye előről kell kezdeni, ha ezzel valamit akarnak csinálni. Én mondom, hogy a következő állomás ennek mi lesz, az alkotmánybíróság. És onnantól arrafele az fog kiderülni, hogy Románia alkotmányában nincsen olyan cikkely, ami lehetővé tenni azt, hogy valakit kötelezzél egy valami viseletére. Tehát egész egyszerűen alkotmányossági agályok lépnek fel. Hogy mi a helyzet jelen pillanatban? Jelen pillanatban az van, hogy nincsen kötelező egyenruha, függetlenül attól, hogy egy iskola azt mondja, hogy nálunk kötelező. Nem lehet rá kötelezni. Magániskoláknál igen, államinál nem. Mert magániskoláknak magánszabályaik vannak, az egy külön történet, azokat kivesszük az
0: egyenruhában. De belső szabályzatban kötelezheti. És van is olyan iskola, aki kötelezi ezt.
1: De nem kötelezheti. Belső szabályzatban lehozhatja, de hogyha mondjuk a diákot ezért kicsapják, mert nem viseli. Az egyenruhát bíróságon meg fogja.
0: Nem csapják ki, már nem tudom milyen, nem tudom mivel jár, hogyha a diák nem veszi fel azt a...
1: De azt se érte, tehát egyszerűen nem büntethetik.
0: De hadd mondjam el, hogy amúgy több sebből vérzik ez a történetet, mikor én a kislányomnak megvettem az első egyenruháját, vagy egy ilyen pólót kellett venni, el kellett menni igazából egy osztályterembe, ahol egy bácsi, aki nem tudom milyen engedéllyel rendelkezett, valahány leért, egyébként nagyon drágán árulta a különböző iskola logójával ellátott ruhákat. Annak idején beszélgettünk, hogy ez engem mennyire földühített, hogy mi alapján kérnek ennyi pénzt. Ezért a dologért. Amúgy ugyanúgy megcsináltotta is. Na mindegy. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy nagyon közel állunk ahhoz, hogy bevezessék, Bukarestből ránk kötelezzék az iskolai egyenruhát. Én azt látom, hogy az extra konzervatívak azt mondják, hogy inkább egyenruha, mint ez a mellékkivágott póló, összeszakított nadrág. Ott van a másik oldal, aki azt mondja, hogy már pedig a gyereknek az egyénisége, az a gyerek egyénisége bárhány éves legyen. Ez egy sokkal összetettebb probléma, és szeretnénk róla beszélgetni, szeretnénk vele foglalkozni, nyilván úgy, hogy ti is hozzászóltok a témához.
1: Az én véleményem egyébként valahol a kettő között van. Nyilvánvaló, Ákos barátunk mondta azt, hogy az szerinte nem oké, hogy a 16 éves lánynak a mellbimbó piercingje kivillan a bluesból az iskolában. Iskolán kívül mit csinál, az nem az én dolgom. Tehát, hogy vannak azért olyan dolgok, amik nem működnek
0: egészen. Van az a mellbimbó piercing, ami az egyenruhának az ingje alól is kivillan.
1: Én ezt így értem, de hogy van egy ilyen, amit viszont el lehetne fogadni, hogy iskolában betartandó dress code. Mi az, amit nem szabad? És azt befogadom.
0: Csak nem tudják betartatni, az a helyzet.
1: Attól a percről fogva, hogy törvény, azt lehet. Tehát mit tudom én, a szoknyának kell legyen N hosszúsága, ezt meg lehet egész konkrétan határozni, és amúgy inkább megoldást jelentene. Ha a diszkrimináció és a bullying ellen ezzel az egyenruha törvénnyel akarunk fellépni, az hülyeség, nem állja meg a helyét,

Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Japánban az egyenruhából szexszimbólum lett, csak üzenem Bukarestbe, és ezt nem szeretnénk így ebben a formában.
1: Valahol Angus Young, Malcolm Young, Angus volt ugye, aki egyenruhában járt a iskolai egyet. Tudod, hogy miért járt iskolai egyenruhában? Miért lett ebből? Mert iskolából ment próbára. Egyszerűen nem öltözött át. Az az egyenruha, az egy iskolának az egyenruhája Ausztráliában. Az iskolai egyenruháról, amit Zsolt mondott, azon elgondolkoznék tényleg, hogy szerintem van pornográf tartalom az interneten a schoolgirl kategória alatt. Soha az életben nem kerestem rá, de most lehet mindjárt megpróbálom egy ilyen inkognitó windowval.
0: Na mindegy, hát ezt az iskolák döntik el egyébként majd, hogy milyen legyen az a bizonyos egyenruha, de hát már nagyon sokat láttunk ilyen miniszoknyásat, valamiért úgy gondolják. Amúgy a Bence dresszkódjával azért értek egyet, mert hogyha egy iskola meghatározná azt, hogy mit tudom, a szoknya az a térdig érhet, a felső nem tudom, takarjon legalább, ez ami egy minimális elvárás.
1: Hát kaptunk néhány oldalt.
0: Hát igen,
1: ezt le is zártam, mert félreérthető.
0: Szerintem is. Jó.
1: Zsolt, igen, térjünk egy kicsit, tehát iskolai dresszkódról kéne beszélni, és nagyon egyszerűen el tudom magyarázni. Tornaórára is meg kéne határozni, hogy mi az, amiben járhatnak, és mi az, amiben nem.
0: Hát én a jó gondolatot például nem engedném tornaórán. Már bocsánat.
1: Iskolában? Igen, hát ez megint vitatható. Van, azért figyelj, mert vannak olyan tevékenységek, amit nem nagyon lehet másképp. De mindegy, nem ebbe akartam belemenni. Tehát a ruha hosszúságot és a mit kell eltakarjon, én erre mennék rá. Illetve az simán lehet, hogy a gyerekek pedig fekete-fehér ruhába kell járjanak iskolába. Jobb helyeken megkövetelik a, hogy mondjam, a pantallót, vagy térdig érő szoknyát, illetve fehér inget, az szerintem teljesen rendben van.
0: Én meg vagyok győződ, hogy a hallgatóink legtöbben az egyenruha mellett fognak szavazni, én nagyon ellenes vagyok, és elmondom, hogy miért. Tehát egy gyerek, tök mindegy, hogy hányadikos gyerek, a szülei, egy gyereket a szülei mindenképpen megpróbálnak arra nevelni, hogy önmagához méltón öltözzön. Az öltözködés az valójában az a személyiségednek a kiegészítője.
1: Akkor hadd válaszoljak Béla üzenetével erre, jó? Nekem is van személyiségem, de nem mehetek melózni veszkócsizmában, szakadt farmerben, stb.
0: Én nem is a veszkócsizmában. A veszkócsizmában mi a baj? A szakadt farmer
1: vannak
0: meg
1: helyek, ahol nem mehetsz ilyenbe.
0: Hát ez egy elegáns viselet, hogyha egy olyan veszkócsizmád van, most ezzel nem látok semmit.
1: Én ezt garantálom neked, hogy a bankban nem fogsz veszkócsizmást látni senkit.
0: Ha mi ez? Tetszont csizma most pont ugyanolyan, mint egy
1: Zsolt, meg fognak szólítani, hogyha veszkócsizmát. Tehát, hogyha úgy mész el egy pénzintézetbe dolgozni, hogy a nadrágot be van gyűrve a veszkódba, meg fogják.
0: Jaj, az más, de megint fél. Viseletről beszélünk. Tehát hogyan hordod azt a valamit? Na mindegy. Tehát a szülők megpróbálják a gyereket valahogy arra nevelni, hogy önmagát, vagy hogy valahogy önmagához illően öltözködjön. Na most ezzel szembe, hogyha ráerőltetjük az egyenruhát, ez nagyon sok gyereknek előnytelen lesz. Látjuk előre, tudjuk előre, nagyon jól tudjuk. Egyenruha, de nem egyentest. Minden gyermeknek, főleg a kamaszoknak, nézzétek csak meg, hogy hát tudjuk mindannyian. Előnytelen lesz nagyon sokak számára, szerintem ebből lesz a cikizés.
1: Kinga, ne haragudj, ezt egy kicsit valamelyik mesterséges intelligencia, nem kötekedésből kérdem, de úgy van strukturálva. Mint hogyha mesterséges intelligenciával kaptuk volna, én azt mondom, hogy ránézésre Gemini vagy ChatGPT. De felolvasom, amit írt, hogy én is az a generáció voltam, aki kötelező egyenruhába kellett járnunk iskolába, üzletből vettük meg. Az iskola egyenruha több okból is jó, innen már jön az, ami nekem gyanús, hogy mesterséges intelligenciával van. Nem látszik ki, milyen márkás ruhát tud megvenni. Kevésbé alakul ki a különbség a gazdag és szegényebb családok gyerekei között. Kevesebb a csúfolódás öltözködés miatt. Na ez az, ami nem működik soha az életbe. Mondtam, hogy egyrészt a cipőn is már lehet, ugye, ha valaki mondjuk márkás cipőbe, jön egy 3000 lejes Louis Vuitton cipőbe, akkor mit csinálsz? Többre pillanatnyilag nincs időnk, de innen folytatjuk majd.
2: Zsinyre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.
3: Ez

0: Oké, nyugodtan tegyétek le a kezetekből, amit ha elővettetek. Ez volt Whitney Houston és Kelm Scott. Balázs azt írja nekünk, sziasztok, a Románia olyan, mintha egy süllyedő hajót próbálnának megmenteni, úgyhogy egy mosogató szivacsal itatjuk ki a vizet. Komolyan, ez a legnagyobb probléma, hogy legyen vagy ne egy ruha. Egyenruha. Miért nem adják oda a tanároknak azt a pénzt inkább? Na, ne, ez a másik oldal az egyenruhának, tehát itt lesznek vállalkozások, akik ezt megkapják, hogy ezeket legyártják. Most ezt értitek? Tehát megint a sumák.
1: Akkor
0: tehát,
1: megyünk vissza oda, amit én mondtam. Mondják azt, hogy fekete nadrág, fehérén kezi csókolat.
0: Igen, de oda agy kell. Tehát, de, érted? Itt ez csak arról szól, hogy valahova ezt a pénzt el kell pancsolni. De rengeteg pénzt.
1: Az,
0: tehát,
1: az a pénz, az a szülők pénze.
0: Az még jobb lesz. Tehát, hogyha ez ránk terhelik úgy, hogy a vállalkozó közben az ebből megazdagodik, akkor még inkább köszönjük szépen.
1: Úgy volt az kitalálva, hogy azon szülőknek, akiknek nincs pénze arra, hogy megvegyék az egyenruhát, majd segít az állam. Jelzem, ilyenkor olyan költségvetési háztartásunk van. Éppen olvastam, hogy megint nem tudom, már hova akarnak leminősíteni minket.
0: Hát, de tudod, hogy ebből aztán már kezdődik az, hogy bizonyos, de hogy nem tud megvenni a ruhát. Na, tfú, hát ez egyre szebb, egyre díszesebb ez a ruha, vagy ruha, ez a téma. Annyira nem lesz díszes. De figyelj, ahhoz, hogy valaki egy dresszkódot leírjon és betartasson, ide, hogy mondjam, energia kell, meg kreativitás, tehát ez meg kéne alkossa minden iskola saját magának.
1: Na, olvassuk az üziket, mert azzal vagyunk egy kicsit lemaradva. Béla válaszol nekünk, hogy bocs, nem értettétek meg, rokkászerkorra gondoltam, építkezésben nem mehetek így. Mondjuk igen, azért szép, de jó, hogyha van egy sisak rajtad. Amúgy a gyerekeknek is munkahely az iskola, szabad időben mutogassa magát, ha akarja. Ezzel
0: egyetértünk, csak ennek nem a megoldása nem egyenlő az egyenruhával. Tehát az, hogy a gyerek nem mutogassa magát, az nem egyenlő az egyenruhával. Zoltán, Robert. Szevasztok! Szerintem ez kivételesen jó ötlet abból a szempontból, hogy elnéz a mostani diákokat és szüleiket, nagyon nagy a szakadék az öltözködést illetően. Azt azért tegyük hozzá, hogy ingyenes kellene legyen minimum 5 szett per diák. Ne érezze egy gyengébb anyagi környezetből jövő gyerek már az iskolában a megkülönböztetést, és a gyerekek azért nagyon kegyetlenek is tudnak lenni már nagyon fiatalkortól. Itt szerintem azok a szülők hőbörögnek a legjobban, akik esetleg a gyerekük öltözetével is akarják mutatni, hogy ők különbek a többinél. Zsolt, akkor mi a helyzet, ha a szülőknek nincs annyi a fejben, amennyi elvárható lenne? Igen, ez a szülőktől lenne elvárható ennek a dresszkódnak a betartatása. Egyébként én határozottan egyenruha ellenes vagyok, de nem azért vagyok egyenruha ellenes, mert úgy gondolom, hogy a gyereken bármit is kéne képviseljen abból, amit a mi családunk hisz. Én úgy gondolom, hogy a gyerekem meg kell tanuljon úgy öltözködni, hogy a személyiségéhez ez leginkább illik, és amennyiben mondjuk egy egyenruha számára nagyon előnytelen lesz, egy lányról beszélünk, azzal meg mit kezd akkor a szülő azzal a frusztrációval, amit ez okoz egy lányban, egy cserdülő lányban? Kérdezem én.
1: El kell nektek mondjam, egyébként jó ez a Times New Romanos beszúrás ide, amit kaptunk korábban a hallgatótól, aki lehel. Kelemen Hunor ugye azt mondta, hogy ne Bukarestből döntsék el, hogy milyen egyenruha legyen, nem tudom, alsóbi vagy röcsögén, édes, mindegy.
0: Majdnem eldöntöttem, amúgy már csak mondtam.
1: Jó, Lehel írja. Sziasztok! Ez az egyenruha valakinek erősen jó biznisz lesz, egy állami szerződés szokás szerint túlárazva. Szülőknek meg plusz kiadás, egyrészt a gyermek hamar kinövé, másrészt egy gyerek nem elég, nem túl higiénikus ugyanabban járni, ugye, hogy egy nem elég, nem túl higiénikus ugyanabban járni napokig. Na igen, ezzel egyetértek.
0: Ezekben valaki gondolta így bele vajon? Te csak kérdezem.
1: De úgyis ez valamelyik populista peszedésnek volt a marhasága, amihez még egy auros is felült a vonat.
0: De milyen jó, se kormányunk, se semmi, de az egyenruháról tudunk dönteni.
1: Tényleg nem kéne egy miniszterelnöktől dönteni már? Tényleg, valaki üljön ennek a francos vonatnak oda az irányító pultjára, és húzza meg a féket, vagy nyomja meg a gázt, hogy csinál, amit kell. Tényleg, tényleg az egyenruha a legnagyobb, igazuk van.
0: Figyeljetek, mi játszunk egyet, aztán felöltözünk egyenruhába Bencével, magunkra veszünk valamit, amivel mindenünk kilátszik.
2: Magánvágány.
3: Plecskálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk.
4: Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Hétvégén őszi vásár és Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgy fűterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek, Kürtős Kalács. A színpadon Pittyes Kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres Kürtős Kalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadnagy Viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Dr. Optics.
5: Akkor most doktor vagy optika?
4: Szinte mindkettő.
5: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
6: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
7: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
8: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
9: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
10: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
13: ismét lágerek és új zenék.
11: Rádió Gaga.
14: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Úgy vagyunk, hogy jól vagyunk, és nem, hogy messze vinnénk benneteket, hanem adnánk nektek egy nyereményt. Ebben az órában a Pizza Joe részéről van egy pizza fogyasztási utalvány 100 leértékben, és láttuk, hogy Gábor azért megjárta magát arra fel, hogy...
1: Bazony. Hát figyelj most, mai árak mellett, mai világban.
0: Figyelj.
1: Meg amúgy is.
0: Hallod-e, Zsolt, őszintén, ingyen pizzára mikor mondtál nemet?
1: Soha. Jó, soha az életben.
0: Na, nézzük meg a következő hallgató, az fog-e valamit mondani, a löp-löp-löp-löp-löp, ha Andreát hívjuk.
2: Haló.
1: Szervusz, Andrea.
0: Szia, Andrea.
1: Bészabó Zsolt, kis Bence. Keresünk a vagányból a rádió.
2: Igen, sziasztok.
1: Mi hogy csinálsz, gyere, áruld el nekünk.
2: Most ebédeltünk.
1: Ja, oh. És közben felvetted a nyerős ruhát magadra. Remélem.
2: Igen. Hát nem számítottam rá, hogy hívtok, de most örülök.
1: Most ez így történt. Figyelj, közlekedéssel kapcsolatos mindenféle kijelentés van itt az alsójunkban. Én mindjárt egyet neked el fogok mondani, amire rá kell böknöd, hogy igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen böksz, akkor nyilván nyertél. De

0: Nagyon helyes. Figyelj, az a jó, hogy a következő nyeremény az már házhoz fog érkezni. A pizzazső jó voltából egy 100 lei értékű vásárlási utalvány, illetve pizza utalvány boldog tulajdonosa lettél. Gratulálunk hozzá.
1: Na, szuper. A szuper, mert a kedvenc pizzázunk, úgyhogy a fiam nagyon fog örülni neki.
2: Csak a fiad, vagy ti is azért egy kicsit?
1: Hát mi is, mert mi is onnan szoktunk.
3: Gratulálunk! Te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát Gyergyószent Miklós első és legrégebbi pizzázójától. pizzajoe.ro.
4: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Na hát a Blue Oyster Clubig még nem jutottunk el Bencével, bár ott van a fejünkben, hogy ezt
1: azért kipróbálom. Rendőrakadémiát, ha valaki nem látta, vagy ha igen, akkor tudjátok, a kék osztriga klub. Na, tehát olyan egy ruhában fogok én járni ezért.
2: Na jó.
0: Jó, arról beszélünk a Vagányvágányban, hogy kell nekünk egyenruha, vagy nem. Rengetegen írtok, és várjuk, hogy még többen írjatok, hogy ez így megtörténik, akkor tartjuk a témát lemezen. 07
1: 30 54 88 88 Rádió Gaga alkalmazás, meg van Facebookunk is, meglepő módon most már hál' Istennek egy Rádió Gaga, ott írjatok nekünk, hírek után jövünk vissza.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik.

0: és a Metalux a jó választás.
1: Reklám.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Tudtad, hogy nincs két egyforma szem a világon?
6: A szemed a lélek tükre. De láttad már igazán közelről? Az Iris Fotónál az irisedről készítünk lenyűgöző műalkotást, és hidd el, ez lesz a legkülönlegesebb fotó, ami valaha rólad készült.
5: Vedd fel a kapcsolatot a Szent Györgyi Iris Fotó stúdióval a 0736 599 465-ös számon, és már kattan is a kamera.
7: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szimcogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget! A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is! Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
9: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359. Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt, az otthonod legjobb döntése.
10: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Méretre szabva, egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
11: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
12: Gyere!
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Az elmúlt 3 évtized leggyengébb kukorica termését regisztrálták Arad megyében, fekete ruházattal tiltakoznak a diákok Romániában a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A hétvégén viszonylag szép időnk lesz. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Kisebb földrengést észleltek Romániában ma hajnalban. Az Országos Földfizikai Intézet tájékoztatása szerint a 3,3-as erősségű mozgást 1 óra 33 perckor regisztrálták Buzó megyében, mintegy 143 kilométeres mélységben. A földmozgás központja viszonylag közel, mindössze 55 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 58 kilométerre Brassótól. Szeptemberben egyébként ez már a 16. 2-es és 4,1-es közötti erősségű földrengés volt az országban. A 2026-os év eddigi leghevesebb 4,5-ös mozgását még február végén mérték Francsa megyében. Az elmúlt 3 évtized leggyengébb kukorica termését regisztrálták Arad megyében, a rendkívüli szárazság miatt a gazdák eleve fele annyi területen vetettek, mint tavaly, de a betakarítás eddigi adatai alapján hektáronként mindössze 2000-2500 kg-os átlaghozamra számíthatnak. Normális időjárás mellett ennek több mint a 4-szerese teremne meg. A Krónika tájékoztatása szerint a megyében csaknem 3000 termelő adott le kárbejelentést, de a falugazdászok szerint a károsultak valós száma ennél jóval magasabb. Fekete ruházattal tiltakoznak a diákok Romániában a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen, miután a szenátus elsőházként megszavazta a PSD erre vonatkozó törvénytervezetét. Az Országos Diáktanács és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége közös akciót hirdetett szeptember 28-ára, mivel nem értenek egyet az egyenruha bevezetésével. A tervezet előterjesztői szerint az egységes viselet a biztonságot és a diákok közötti egyenlőséget szolgálná többek mellett. A Krónika beszámolója szerint viszont a megszorítást ellenző pedagógusok, szakemberek és diákszervezetek úgy vélik, hogy az egyenruha nem szünteti meg a vagyoni különbségeket, ráadásul korlátozza a fiatalok önkifejezési módját is. Emellett a gyógypedagógusok felhívták a figyelmet arra is, hogy az uniformizálás komoly nehézséget okozna a szenzoros vagy speciális nevelési igényű gyerekek számára, de az ADHD-val vagy autizmussal küzdő gyerekek esetében is csak egy plusz stresszforrást okozna az egyenruha.
12: Jelentősen változhat a romániai magánsportegyesületek önkormányzati finanszírozása a sporttörvény módosításával. Az elfogadott szabályozás szerint a helyi önkormányzatok évente legfeljebb 5 millió lejes tagsági hozzájárulást biztosíthatnak azoknak a non-profit sportegyesületeknek, amelyeknek maguk is tagjai. A támogatás az egyesületek működésére és sport céljaira fordítható, az összegről pedig a helyi döntéshozó testület határoz. A lehetőség nem vonatkozik automatikusan minden klubra, az egyesületeknek több törvényi feltételt is teljesíteniük kell. A rendelkezés hatályba lépéséhez az államfői kihirdetés is szükséges, olvasható a Székelysporton. Marco Rossi szűkítette a magyar labdarúgó válogatott keretét a ma esti 21 óra 45 perckor kezdődő Ukrajna elleni Nemzetek Ligája mérkőzésre. Doktorics Áron, Szalai József és Várkonyi Bence ezúttal nem került be a mérkőzés keretbe, de a következő találkozókon még lehetőséget kaphatnak. Magyarország a budapesti Puskás Arénában fogadja Ukrajnát a B-liga második csoportjának nyitó fordulójában.
14: A meteorológusok előrejelzése szerint a következő órákban nem számíthatunk csapadékra, ugyanakkor a hőmérsékleti értékek is egy kicsit magasabbak lesznek, mint az elmúlt napokban voltak. Ez a hétvégére is igaz, viszonylag kellemes időjárásunk lesz eső nélkül, legalábbis eddig úgy tűnik, mindemellett viszont végig felhős marad az égbolt. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
15: Most pedig! Most pedig. Egyenruháról beszéltünk az elmúlt órában, nyilvánvalóan egyen gondolatokkal nem, de a ti üzeneteitekkel, hogy egyen mindenkit meg a
16: penész.
15: Az irítség, aki nem szereti az egyenruhát, vagy aki szereti. Na mindegy, ez kiderül.
16: Igen, hát azt én már megtippeltem, hallgatóink többsége valószínűleg amellett fog szavazni, hogy legyen egyenruha az iskolákban. Nagyon-nagyon érdekes. Továbbra is várjuk, hogy mi a véleményetek ebben a témában. Úgy néz ki, hogy Bukarestben félig meddig már elfogadták azt, hogy legyen egyenruha az országban, az iskolákban. Válaszol erre, kezdjük ezt az órát, jön a La Cintura.
17: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
18: Vagány Vágány.
17: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: egyenruhánál tartottunk, tartunk, maradtunk, mert hogy most már félig meddig el is fogadták.
1: Ja, bocsánat, hogy ma YMCA-t dudoráztam, de az egy másik dal.
0: Az egy teljesen másik dal.
1: Ott is vannak egyenruhások.
0: Különböző vélemények érkeztek, eddig többségében egyet értetek azzal, hogy jót tenne az egyenruha az iskolákban, hogyha bevezetnék. Mi elmondtuk, nekem egyértelműen nem a válaszom, tehát én ellene vagyok. Bencét nem tudtam eldönteni, ilyen felemás dologban van. Én nem ezzel oldanám meg azt, hogy a gyerekeknek kirívóan, ne tiszteletlenül és főként ne megkülönböztetően öltözzenek. A megkülönböztető alatt nyilván a drága ruhákat értjük. Azért az valóban elég furcsa, amikor mit tudom, valaki Vuitton kabátban meg cipőben jön a másiknak, meg szegénynek a
1: tájhámból. Még benne volt.
0: Hogy érted?
1: Az még benne van az egyenruhában.
0: Mind a kettő, a kabát is, meg a cipő is benne van, amúgy ez.
1: Azért mondom, hogy ez mindegy. Olvasom, hogy Levente mit írt, jó? Lehet ezen is gondolkodni. Elmúlt időben egy szupermarketben dolgoztam. Néha bejöttek neoburzsúj, ezt még nem ismertem, középiskolás lányok.
0: Ez de jó.
1: Oké, rendben van.
0: És
1: amikor szóltam nekik, hogy tartsák be az üzlet szabályzatát, jött az ironikus nevetés, hogy szerencsétlen, csak azért vagy itt, hogy segíts nekünk. Aztán rohanás a reklamációs pulthoz. Na, kinek volt igaza? Ha a szabályzatra hivatkoztam, jött a vigyör és a beszólás. Előbb néznek, kivel szemben intézkedsz, körülnéztem. Én legtöbbször csak egy elkényeztetett kis csitrit láttam, de hát valahogy a progresszív iskola rendszernek is meg kell teremteni a maga pintyőkéjét. Ezt nem egészen értem, hogy mit
0: én
1: akar.
0: Igen.
1: És az amszterdami szabályokat. Na, akkor vicces, magyarázd el nekem.
0: Hát nyilván azok a pintyőkék, akik...
1: Szobalányokat úgy, egyébként megbotlott a nyelvem, de...
0: Akik úgy viselkednek, mintha ők tojták volna a spanyol viaszt, legalábbis az apukájuk, és ezt nagyon jól tudják. Amúgy csak mondom, hogy kíváncsi lennék, hogy mondjuk a pintyőkék meg tudnának-e fogalmazni egy levelet úgy, vagy egy üzenetet úgy, ahogyan Levente tette. Köszönjük nagyon szépen a véleményedet, Levente. Ugyanakkor meg itt azt is hozzátenném, fun fact... hogy ugye a burzsúj, mint a hipster szót, azt Jack Kerouac találta fel. Jó, menjünk tovább. András írja nekünk egyenruha, és utána katonai ruha. Hát reméljük, hogy erre
1: mondjuk
0: nem kerül sor.
1: A burzsújt nem éppen Kerouac, csak ő terjesztette el. A burzsuázia.
0: A burzsuázia az igen, de hát ilyen a popkultúrában ismerté igazából. Ő tette a hipstert, viszont ő találta fel. Jó, nézzük csak még az üzeneteket, mert hogy vannak az egyenruhával kapcsolatosan. Írja nekünk Adél, ez most mi? Megint el kell adni valamit jó pénzért az embereknek? Vajon melyik nagy kutyái az a vállalkozás, amelyik egyenruhákat gyárt silányanyagból, hogy gyakrabban kelljen majd venni? Hülyeség szerintem. Attól még a másik gyermeknek lesz márkás cipője, legújabb almás telefonja, márkás táskája, és költőpénze sokkal több, mint a másiknak. Szóval, amivel etetik az embert, hogy miért szeretnék, ha lenne egyenruha, már itt megbicsaklik. Adél, 100%-ig egyetértünk veled, pontosan így gondoljuk, ez semmilyen fajta különbséget nem fog elmosni a gyerekek közt. Azok a gyerekek, akiket úgy nevelnek otthon, hogy mutassák, hogy különböznek a többiektől, mert hogy több pénzük van, vagy hát tudom én.
1: Azért még mondok egy dolgot, tudod, hogy ne igen. Az legyen, hogy pénz kérdése. A szép lányok szépek lesznek, a jól sportoló fiúk lesznek, tehát hogy ezek mindegy, mivel öltözteted őket, de Réka üzenetével folytatom. Sziasztok, személy szerint nem támogatom az egyenruha viselését, csak ha az iskola fizetne. Ettől nem lesznek egyenrangúak a gyerekek, sőt, a kis jövedelmi családok meg fogják tudni engedni maguknak a túlárazott egyenruhákat, kérdi. Főként, ha több gyerekük is van. Ez az egész egy biznisz valakinek. Köszönjük szépen, Réka.
0: Érdekes, hogy erre mutatunk majdnem mindannyian.
1: Én, tehát figyelj, nem én találtam ki, és nem én osztom a spagetti a makaróniból a likat, hanem egész egyszerűen az van, hogy erre vannak tanulmányok, amiket azért úgy kicsit megturkáltam, mielőtt bejöttünk volna a stúdióba. Igaziból már többször felkerestem ezeket. Nem segít, nem ez a megoldás. Az egyenruha mellett még láttunk azért félrecsúszott dolgokat.

kívül már refek, vagy csak sisterek? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: A volt osztálytársam, és én egy Jancsi. Ne foglalkozzunk az egy idősen.
1: Ó, Gábor, lemaradtál erről a fú, Bence, erre a mondatra tényleg képes voltál? Azt a mindenit. Jó, Zsidány Adriánt hallgattuk. Gábor legnagyobb örömére Bencének az osztálytársát. Jó, nem voltak osztálytársak, csak mondjuk.
0: Nem, de a Csanna Marival voltam osztálytárs, az viszont igaz.
1: Megnéztünk néhány kutatást, mert hogy rengeteg társadalmi, szociológiai, ugyanazt mondtam, rengeteg szociológiai, pszichológiai kutatás és edukációs kutatás foglalkozott már az egyenruha kérdéssel. Nagyjából azt mondják el, amit mi mondunk el. És igen, néhány pornófilm is. Azt mondják el kb., amit mi mondtunk el, ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy okosak vagyunk, de azért de. De szerencsére rímel azokra a dolgokra is, amelyeket ti írtok, nem mindre. Például a National Center of Education Statistics, ő több amerikai egyetemen készített fölmérést, és azt igazolták vissza, hogy az egyenruha csökkenti a márkás ruhák körüli státuszversenyt, a divat alapú kiközösítést és a társadalmi osztályok közötti látható szakadékot. Ezzel szemben egy másik meg azt bizonyítja, hogy a gyerekek ezt nagyon gyorsan áthidalják, és nagyon gyorsan átviszik más nem szabályozott eszközökre, mint a telefonok, cipők, kabátok, ékszerek.
0: Mondjuk úgy, ahogy a szociológus mondja, indirekt státusz szimbólumok.
1: Így van. Tehát...
0: Így van, tehát cipő egyértelmű, telefon egyértelmű, kabát benne van, ékszer. Figyelj!
1: Most érted, tehát megrakod magad.
0: Jó véres gyémánt Afrikából.
1: Pandorával fel van nyomva, könyökig az fel van nyomva, könyökig mindegy egyenruha van rajta.
0: Mi az a Pandora?
1: Hát ez a kiegészíthető kis karkötő, már nem tudom, 20 éve, hogy feltalálták, de azóta is minden évben divatba jön. Mindegy, ott a táska. Tehát azt, hogy milyen táskával jön, most érted?
0: De most megint, tehát a vuton cipő mellé a vuton táska, most nem tudom miért a vutonon, már van nálunk ez a kifejezés, ugye a román használja vutonica, úgyhogy onnantól arra fele valószínűleg, hogy pont a Louis Vuitton divatház az, aminek a termékei, meg egyébként abból csinálnak ilyen pici panka accessorit, ami...
1: Pici panka accessori.
0: Ezt nem tudom magyarul elmondani, elnézést, ide előjetek, itt a melkason, várom az SMS,
1: hát ez jó.
0: 0-30-88-88, itt lehet anyázni. Na, mindegy, az a lényeg, hogy nem oké, na tehát tényleg, sokkal inkább lehetne azt mondani, hogy luxus márkákat nem engedi ez az iskola, egyszerű fekete-fehér ruhád. Puszi.
1: Azt írja nekünk Viola, hogy sziasztok, skacok, szerintem sok szülőt kellene megnevelni, és akkor nem lenne szükség egyenruhára.
0: Hát a sok szülőt meg kéne nevelni, mert az a kedvenc, amikor aztán elkezdik magyarázni a tanároknak, hogy hogy kéne tanítani, de mindegy. Nem mondom, hogy van az a tanár, aki kéri a pofot, de nem mindegyik.
1: Kapaszkodjatok meg, több szociológiai elemzés rámutat arra, hogy ha az olcsóbb megoldás nem mindig valósul meg, az egyenruhák megvásárlása a szegényebb családoknak egyszeri nagy kiadást jelenthet, és jobb esetben egyszeri. Főleg azokban az esetekben, amit már többen is írtatok, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk több gyereknek kell ezt megvásárolni, mert hogy az állam nem biztosítja, mert nem esel bele abba a kategóriába, vagy nem tud bizonyítani, vagy meg tudom én. Közben a másik, mit tudom, minimál béren van bejegyezve, de annyit keres, mint a CIA igazgatója. Tudjuk, tehát ezek azok az igazságtalanságok, amelyeket nem old meg az egyenruha sem.
0: Azért tisztázunk dolgokat. Attól, hogy van egy szülő gazdag, nem kell a gyerekét is azonnal vutonba öltöztesse. Ez se feltétel. Tehát láttunk ilyet. Még igen, a gyerekeknek jobb ruhái vannak, ez a sajnos adott, és adott is lesz. Mert hogyha megengedheted a gyerekednek a jobb minőségű ruhát, nyilván azt fogod megvenni.
1: De nem azért mutasd, hogy...
0: Nem azért, hanem azért, mert egyszerűen járjon jobb minőségben, mert te is abba akarsz járni. Ismerünk, jó lenne ismerni. Nem, láttam néhány milliárdos New Yorkban szólaltatták meg, mondom milliárdos, nagyon egyszerű ruhákba jár, valószínűleg, hogy a cipője így is többe kerül, mint a ruhatárunk. Nyilván megjön egy szabó, és ő csinálja az öltönyt neki, megjön egy cipész, ő csinálja a cipőjét neki. Mit látsz? Egyszerű fekete cipő. Tessék. Mindegy, az egyszerű fekete cipőből abból van 1001 kategória árban, és talán ez lenne a legfontosabb. Kicsit megcsicsenünk az elkövetkezőkben, a sebúzi felvétele szól, azaz a tipsi, ami csicsentet jelentene, a bar song, a bárdal.

0: Na jó, mondunk még valamit, amiben fogadjuk, hogy nem hisztek. Jó, ez kiderült, hogy az egyenruhában hisztek is, meg nem is. Ennyit tudok elmondani a hozzászólások alapján. A Gaga népe azt mondta, hogy nem tudja.
1: Volt, aki hisz benne, volt, aki nem. Egyébként én még mindig azt mondom, hogy akkor azt a lehetőséget kéne megteremteni, hogy egy, legyen szabályozva, hogy valahogy a jó érzés határai körül öltözzön minden diák, ez szerintem rendben volna. Kettő, döntse el az iskola, hogy akar-e egyenruhát, és ebbe vonják be a diákokat és a szülőket is. Köszönöm szépen.
0: Dress code, hashtag ne gyere bugyiba iskolába. Hát ez kb. Ennyi.
1: Hát igen, jó. És ne essen ki a fél mellett a bluesból, és csávóként se lógjon ki a fél...
0: Na, szóval tudunk mondani még dolgokat, amiben nem nagyon hisztek. De az igazság, hogy lassan már mi sem.
1: Ez... Az időjárásban nem hiszünk.
0: Így van. Mindig összefügg ez a téma, hogy mi mit mondunk róla, azzal, hogy mikor beszéltünk utoljára rádióban, interjúban meteorológussal. Tehát emlékszem, hogy egy időben rendszeresen behívtam meteorológusokat műsorba, csak azért, hogy a hitemet szerezzem vissza az időjárás előrejelzésbe.
1: És megnyugtattak, hogy nem.
0: Nem, mert valamennyire azért sikerült nekik, mert nagyon-nagyon okosan el tudják azt mondani, hogy nem ők a hülyék, hanem egyszerűen
1: az előrejelzési modellek.
0: Így van. Kezdve ott, hogy Romániában még mindig nagyon sok helyen hagyományos előrejelzési modelleket használnak, vagy modellezési stratégiát használnak. Ez nem minden esetben felel meg azoknak a légköri körülményeknek, amelyek mostanában kialakuló félben vannak. Azaz nem tudják megfelelően előrejelezni az időjárást, de még egy fél napra se, nemhogy több napra. Mi nyilván nézzük, próbáljuk nézni az Országos Meteorológiai Központnak az előrejelzéseit. Emellett több helyen mindig megnézzük, főleg a híradós kollégák ellenőrzik, hogy hol mi a helyzet. Azért a híradóban, amit hallotok, ami nagyjából a napról szól, vagy a napnak a valamelyik részéről, az azért reálisnak tekinthető.
1: Igen, de akkor mondom neked.
0: Na, megnéztem most hányat.
1: Azt csináltam, behívtam, azért Székelyudvar helyett, mielőtt valaki megkérdezné, hogy miért nem Marosvásárhely, miért nem Barót, azért, mert Székelyudvarra is szokott középen lenni. És akkor, mondom.
0: Na, udvarhelyiek, elég-elég vagytok, középen.
1: Igen, ti vagytok középen,
0: na tessék, ennyi.
1: Kérem szépen, azt mondják a meteomókusok, hogy ez a meteoblúsok. 19 fok vasárnap csúcsban, és mínuszban, illetve az alsó, az alacsony részen,
0: éjszaka.
1: 6 fok, igen, ennyire hűlhet le. YR, ők
0: azt
1: a norvégok.
0: Az alacsony részen?
1: Igen, azt mondtam, köszönöm szépen, hogy kiúzta. Igen. Ők azt mondják, tehát figyelj, a 19 és 6 között. YR, ők a norvégek. A norvégek, azok azt mondják, norvégok, hogy norvégek, hogy szereted.
0: Gok.
1: Akkor a norvégok.
0: De ezt már megbeszéltük a VB alatt, hogy a gekk az nem helyes. Okay.
1: Jól van, örvendek, hogy a gekkó nem helyes. A vasárnapi székelyudvarhelyi előrejelzés a norvégok alapján 17 és 5 fok között mozog.
0: Hát ez közel van, 16 és 6.
1: A 19 és 6. És a 17 és 5 az nem. De akkor megyünk egyel tovább, kérlek szépen, az akuvetel szerint 20 és 7.
0: Na tessék.
1: És akkor így mit csinálják? Tehát, hogy ilyen alapon ülsz egy rádióba műsorvezetőként, vasárnap, érted, próbálod elmondani a hallgatónak, hogy mit öltözzön, megászik, és neked írja az SMS-t. Te azt mondtad, hogy nem fog esni.
0: Tehát... Ó, nekem van egy nagyon-nagyon jó. Tehát én a Marosvásárhelyi rádiónál kezdtem a rádiózást ezelőtt 20 évvel. És ott tehát úgy van a történet, hogy még mielőtt még odaengednének híreket olvasni, egyszer, ugye az első felében egyszer odaengednek, hogy olvas időjárás jelentést, és akkor így szépen lassan haladgatsz. Na, van nekem egy csodálatos történetem egy ilyen időjárás jelentéssel kapcsolatban, azzal fogjuk folytatni nem sokára, de hát itt vannak még dalok, amelyeket meg fogunk hallgatni.
2: Magánvágány.
3: Plecskálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Ez a Apkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Hétvégén őszi vásár és Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgy főterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek, Kürtős Kalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honey Beast, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres Kürtős Kalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kohászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén.
3: Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
4: Mit? Mindent egy párő. Az Agroelektrótól.
5: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
6: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
7: Egy kis deszka, egy kis léc, a szép házam hamar kész. A Benevúd ki is szállít. Nekem ez is sokat számít.
8: Válaszd a Benevúdot, aki kiváló minőségű faanyagok széles skáláját biztosítják. Gerendák, deszkák, tetőlécek, lambériák bőválasztékban. Keresd őket Facebookon, vagy a 0746 512 612-es telefonszámon. Benevúd.
9: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 ezer lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star RMI vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
10: Új autók, álmaid utazása. Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere. Képviselj prémium kenőanyagokat és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
13: ismét lágerek és új zenék.
11: Rádió.

0: nekem is jár.
1: Azt tudjuk, hogy semmit sem tudunk, és mondom miért. Mondtam, legyen akkor Marosvásárhely is benne az előrejelzésben. Kérem szépen, behívtam az előrejelzést, azt mondja Meteo Blue, hogy 21 és 7 között alakul vasárnap az időjárás. Azt mondja az YR, hogy 20 és 6 fok között alakul. És akkor azt mondja az AccuWeather, az legalább egy kicsit következetesebb, hogy 22 és 8 fok között. Most már csak annyi kérdésem van, hogy házon kívül vagy házon belül, mert ezek után azért egy kicsit ez is már bosszant.
2: Szóval. Zsótika, 20 éves, megnézi a szebenieket, mit mondnak, megírja, akkor ilyen kicsit cetlikre írtuk még a híreket, meg az időjárás jelentést is, megyek lacetlikémmel, hogy a hírolvasó után én is végre szót kaphatok, mondjam el az időjárás jelentést. Leülök a székbe, ez egy ilyen kis stúdiót kell elképzelni, közszolgálati rádiónál, tárva nyitva az ablak mellettem, egy másik háznak a tűzfalát láttam rajta keresztül. Nézem a kis cetlicskémet, közben a technikus már elindította a függönyt, ami azt jelentette, hogy mindjárt következek és kell olvassam az időjárás jelentést. Előttem a papírra az volt írva, ragyogó időjárásra számíthatunk adáskörzetünk területén. Akkor átrittyent mellettem a villám, tehát nagyon közel csaphatott le, és ahogy rittyent, úgy egyből elkezdett zuhogni az eső. És mindez hallatszott be a mikrofonba is, mert mellettem volt kinyitva az ablak. Nyilván kétségbe estem, tehát olyan szinten kétségbe estem, gondolhatod, ez volt nem tudom, kb. Tizedik megszólalásom a közszolgálati rádióban, úgyhogy ennyi jött ki belőlem. Kedves hallgatóink, adáskörzetünk területén rendkívül változékony időre számíthatnak. Nézett a technikus, most mi mondom, halál, vége van a híradónak, mennél többet nem tudok elmondani fejből.
1: Igen, az előrejelzésünk arra utal, hogy napsütés lesz, a szemünk az ablakon keresztül, pedig azt mondja, rohadtul esik az eső.
2: De mindemellett ugye arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire hisztek, vagy mennyire nem hisztek a meteorológusokban és a meteorológiai előrejelzésben. Nem akarunk itt egyetlen meteorológus sem megsérteni.
1: Nem, de hadd mondjam el neked, hogy a legszebb az, hogy az elmúlt 5 évben mindig azt olvastam, rendkívül hideg telünk lesz. Az, hogy nehéz telünk lesz, azt most már kezdem elhinni, mert a gáz az drága, de hogy ezen túl. Igen.
2: Na most kimer manapság már ilyeneket kijelenteni, hogy mit tudom, az idei október melegebb lehet a megszokottnál.
1: Hát például az ANEME, az Országos Meteorológiai Szolgálat.
2: Gratulálok.
1: Ez van. Szeptember végén és október első napja, nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatóak, ez a nesze semmi fog meg jól. Ezt követően azonban az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű. Ma senki nem merre azt mondani, lesz.
2: Azért megkérünk szépen, hogy csak emiatt ne foglaljatok családi nyaralást október elejére, mert jártak már borul.
1: Gyere, csináljuk úgy, hogy jó legyen. Lányok, ne tegyétek még el a miniszoknyát, lehet még fel lehet néhányszor venni. Maradjunk ennyiben.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Hogy kit mennyire csinált meg élete során az időjárás előrejelzés, erre azért kíváncsi lennék. Nekem is van egy-két történetem, hogy láttam, hogy milyen csodálatosan szép idő lesz. Reméljük, hogy van nektek is néhány, hogyha megírjátok nekünk, azt nagyon szívesen veszünk.
1: Robert írja a legények, van egy barátom, aki az egyik rádiónál dolgozott műsorvezetőként. Egyszer olvasta az időjárást, hogy eső van erre. Én ráírtam, hogy a redőnyt húzza már fel, mert hét ágra süt a nap. Na igen, ez az, amikor a leírt nem talál a valósággal. Nem biztos, hogy mai nap már lesz napsütés, de az inkább az órára írható.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups, a jó választás. Rádió Gaga.
4: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben.

0: hira.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
1: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
2: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
4: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
5: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
6: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Több száz megoldás és színárnyalat. Rettóni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk. Bárhol a megyében.
7: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdát, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécser, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivágás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
8: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
9: Gyere!
10: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Új lendületet kapott a Sepsi-Szentgyörgyi közösségi közlekedés, miután a 24 új elektromos autóbusz forgalomba állításával és az útvonal hálózat bővítésével gyorsabbá, kényelmesebbé és elérhetőbbé vált a közszállítás. Újabb nehézséget okozhat az autósoknak és a fuvarozóknak az új romániai útdíj fizetési rendszer. A tervek szerint október 1-én lépne hatályba. A következő órákban Sepsi-Szentgyörgyön és környékén marad a felhőségből csapadék, viszont nem várható, és a hőmérsékleti értékek sem lesznek olyan alacsonyak. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Nem lesz gond a télen a gázellátással, Romániában biztosított mindenkit Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár. A hazai tárolók feltöltöttsége szeptember végére eléri a 80%-ot, az év végére pedig megközelíti majd a 90%-ot, ami jóval meghaladja a 70% körüli európai átlagot. A szaktárca tájékoztatása szerint a felhalmozott tartalékok teljes mértékben garantálják az ország téli energiaellátását. Az államtitkár emellett megnyugtatta a lakosságot, hogy a következő hónapokban nem kell tartani a gáz és villanyszámlák jelentős növekedésétől, a jövő tavaszi árakat azonban a nemzetközi piac alakulása határozza majd meg. Erről még nem lehet biztosat kijelenteni. Új lendületet kapott a Sepsi-Szentgyörgyi közösségi közlekedés, tájékoztat az önkormányzat a 24 új elektromos autóbusz forgalomba állításával és az útvonal hálózat bővítésével gyorsabbá, kényelmesebbé és elérhetőbbé vált a városi közszállítás. Az új járatok olyan városrészeket is lefednek, ahol korábban nem volt járat, így szinte minden lakónegyedben legfeljebb 5 perc sétára található a legközelebbi megálló. A gyermekek médiahasználatáról tart szakmai továbbképzést a hétvégén Csíksomjon a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete a Magyarországi Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatásával. A Jakab Antal házban szervezett kétnapos rendezvényen szakemberek adnak elő a médiafogyasztási szokásokról, az álhírek felismeréséről, a generációs különbségekről, valamint az iskola és a család együttműködésének fontosságáról többek között. A kezdeményezést a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége is támogatja. Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Újabb nehézséget okozhat az autósoknak és a fuvarozóknak az új romániai útdíjfizetési rendszer. A tervek szerint október 1-én lépne hatályba. Az új szabályozás értelmében a személygépkocsik útdíj matricájának ára a környezetvédelmi besorolástól függ majd, míg a 3,5 tonnánál nehezebb teherautók a megtett távolság alapján fizetnek. Bár a törvényes határidő mindjárt itt van, az utakat kezelő állami vállalat halasztást kért jövő áprilisig. Indoklásuk szerint ugyanis az informatikai platform még nem áll készen a használatra. Így a fuvarozók önhibájukon kívül kockáztatnának súlyos bírságokat. Radu Miruca ügyvívő közlekedési miniszter azonban határozottan elutasítja ezt a lehetőséget, mivel az útdíjreform szorosan kapcsolódik az uniós helyreállítási alapok célkitűzéseihez, így jelen állás szerint jövő héttől életbe lép majd az új díjszabás. A meteorológusok előrejelzése szerint a következő órákban Sepsiszentgyörgyön és környékén viszonylag kellemes időjárás várható, csapadékra nem kell számítani, bár az égbolt végig felhős marad. A hőmérsékleti értékek ugyanakkor 17 és 19 fok között mozognak majd. Éjszaka legkevesebb 6 fok lesz, ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. Holnap délelőtt pedig körülbelül 6 és 16 fok közötti értékekre számíthatunk, majd eső nélkül. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
1: Most pedig.
9: Ott tartottunk még legutóbb, hogy mennyire hiszünk az időjárás előrejelzésnek. Közben kaptunk egy időjárás jelentést Szidóniától. Marosvásárhelyen 21 fok van, süt a nap, 16 óra 56 perckor. Nagyon-nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Ez itt a Vagány-Vágány, szevasztok!
12: Így van, nem vagytok egyedül. Veletek vagyunk, Bészabó Zsolt, Kis Bence a mikrofonok mögött. És... a várva várt Olivia Rodrigo, nekem a számban kötös kalács, bocsánat, ezt nem így illik rádióba csinálni. Jön a Good For You, nekünk is jó.
1: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-Vágány.
2: Vagány-Vágány.
1: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-Vágány. Sinre tesszük a délutánokat.

0: Na hát, ha itt alszol, ha nem alszol, itt vannak komoly dolgok közben. Az időjáráson innen és az időjáráson túl is. Na, az a helyzet, hogy nagyon sok helyre be tudnánk szúrni az elektromos roller témáját. Tehát ez egy olyan dolog, aminél jobban engem semmi nem frusztrál szerintem a hétköznapokban. Nagyon kevés dolgot tudok mondani, ami csak megközelíti azt, hogy engem mennyire frusztrál ez az elektromos roller. Jó, most biztos mondjátok a rádiókészülékek másik felén, hogy boldog vagyok, hogy csak ez frusztrál.
1: Igen,
0: meg,
1: és ezt a kattamod, hogy nincsen neked semmi bajod ezen kívül az életben?
0: Figyelj, a két lánygyerek apjaként enged meg, hogy frusztrálja ez a dolog, főleg, hogy a kicsi 5 éves, és őszintén, hogyha elindulunk bárhová sétálni közösen a családdal, az nincs rendben, hogy nekem végig az van a fejemben, meg egyebet nem mondok a gyermeknek kb. 10 másodpercenként, hogy nézzél szét olyan helyen, ahol sétáló van. Tehát mondom, sétáló, ahol biztonságos lenne, hogy a gyermek bármit csináljon. Erre fel 10-14, max. 15 éves suhancok 50-nel szágoldoznak az elektromos rollerrel. Erre mit csinál a rendőrség? Őszintén engem piszkál, hogy van-e rajtam mellény. Most őszintén? Tehát mert? Hol élünk? Úgyhogy közben van két méregdrága lámpám, meg van mindenféle, csak mellényem nincs, mert random, mint a bűn.
1: De nem kell mellényed legyen, kell rajtad fényvisszaverő elem legyen.
0: De nincs rajtam fényvisszaverő elem se.
1: Akkor
0: na mindegy, nem ez a lényeg, hogy rajtam mi van.
1: Az a te hibád viszont.
0: Na, de itt közben meg olvasunk egy hírt, hogy egy 13 éves kisfiú elektromos rollerrel próbált meg egérutat nyerni, konkrétan menekült a rendőrök elől, tehát egy ilyen bűnüldözői történet zajlott le. Bencétnek átadom szót innen.
1: Igen, hát képzeljétek el, a lemenő nap fényét, ahogy a Konstancára jellemző tájat, ami ez esetünkben egy elég redves redvás földút, jó poros, némi dzsumbújjal mellette. Na, szóval ebben a dzsindzsásban gyermekem nyomja, mint süket a csengőt. A rendőrautó meg utána. Nyilván nem akarták elütni, azt is tudták, hogy ha ez olyan roller, mert láttam ilyet, ami nincsen korlátozva, tehát lehet vele százzal menni. Kölyök akkorákat ugrátott, így is néztem, hogy ott fog kinyúlni. Nyilván, hogy miért állították meg? 16 éves korig kötelező a sisak viselete elektromos rollernél.
0: És nem szabad járdán közlekedni vele.
1: Igen, ez is megvan. Bicikli úton kellene. A múltkor láttam srácot, aki nem így tett. Láttam olyat is, aki leszállt ügyesen a zebránál, áttolta a villanyos rollert, utána felszállt, és tovább folytatta a bicikli úton sisakkal a fején, tehát hogy azért nem mindenki hülye, és ez így rendben is van. A többiek azok, akik nem így tesznek. Igen, a szülőt hülyézem le nagyon. Ha azt akarod, hogy a gyerekednek szétmenjen az agya a földön, akkor hajrá, ez egy jó megoldás. Villanyos rollerrel 99%-ban arcra esnek az emberek. Igen, arcra, a fejüket ütik meg. Becsületes Neppernek egy egész komoly videója van, keressétek meg YouTube-on. És na mindegy, itt a történet pedig egy üldözésbe torkolott. Nyilván rendőrök azért akarták megbüntetni, vagy megszólítani legalább, mert 13 éves nem fognak megbüntetni, mert nem lehet megbüntetni, 14 kell legyen.
0: De vajon ezek a suhancok, akik nyomják a járdán ezekkel a temus rollerekkel, ezek biztos, hogy tisztában vannak ezzel, hogy ők nem büntethetők. Egy mert van. Ennek a történetnek azok után, hogy nem árt meg a rendőrségnek, azok után, hogy üldözték a rendőrök, és azok után, hogy megfogták a rendőrök, semmi más nem tudtak vele csinálni, mint hogy elvitték a rendőrségre, beívták a szüleit, reggel
1: hozzá engedték. Akkor rendben van az, ami mit tudom én, a mi gyerekkorunkban volt, hogy a rendőrtől két olyan taslit kaptál, hogy nyakad megtérült.
0: Inkább.
1: Egyébként a nevelő célzat miatt én is úgy gondolom, nem szeretem a testi sértést, anyukáikat megbüntették-e?
0: Nem, tehát ez az.
1: Kellett
0: de legalább az eszközt kobozzák el, vagy csinálják valamit. Tehát ez nem megoldás, hogy oké, 13 éves, nem büntethető, mennyi haza. És holnap ugyanúgy száguldozzál a járdákon, veszélyeztetve mindenki életét, inkluzív a sajátodat.
1: Igen, de több gyerek is ezzel rollerrel, villanyrollerrel száguldozott, megjöttek a rendőrök, utána eredtek a srácnak, ezt később el fogjuk mondani, miután meghallgatjuk a Noisets felvételét, jön a Never Forget Ya.
2: Sikre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.
3: Ez is a

Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Young Right Now, Robin Schulz és Dennis Lloyd együttműködését hallgattuk. Ez itt a Rádió Gaga, és igaziból valahol ott maradtunk el, Zsoltnak megvannak a frusztrációi a villanyos rollerekkel. Az igazság, én csak egyszerűen köz és önveszélyesnek tartom őket, és elég sok ilyent láttunk az idén. Hát most egy olyan történet volt, ami Konstanca megyében zajlik, hogy srác megpróbált a rendőrség elől lelépni, ezt még le is filmezte valaki. Vannak alapvető szabályok. Ahhoz, hogy kimenjél, 14 évesnek kell legalább lenned, illetve fontos, 16 éves korig kötelező a bukósisak. Én egyébként, ha villanyrollereznék, gyorsabb villanyrollerrel.
1: De azért 16 éves, 16 év fölött gondolom már megjárja az agyat, hogy tegyél valamit a fejedre.
0: Valószínűleg akkor már inkább jobban bíznak abban, hogy megállsz. Tegnap be kellett, mit tudom én, mindegy,
1: vagy
0: este ment előttem egy ilyen villanyroller, és néztem, hogy tudod, milyen vacak megelőzni? Nyilván nem megy az út szélén nagyon városban, mert ha az út szélén megy, nagyon ugyanaz van, mint biciklivel. Nagyon az út szélén mész kellemetlen. Csak egy bicikli lassan megy. És mennyivel mész városban? Olyan 20 valamivel. Uh-huh. Bringával. Az már jó tempó. Ez 45-tel ment, 45-50-nel.
1: És nem ugyanazon akad meg az a kis kerék, mint egy nagy kerék.
0: Nyilván meg a másik az, hogy a biciklinél máshol van a súlypontod. Így neked van. A súlypontod jobban eloszlik. Tehát bringával is nagyon el lehet taknyolni.
1: Ezért van az, hogyha elengeded mondjuk a kormányt biciklivel, akkor még tudsz menni vele, a rollerrel nem tudsz menni.
0: A villanyrollernek elengeded a kezét, kezed azonnal eltaknyolsz. Az emberem volt sisak, meg nem, hogy mondjam, nem is rollerezett csúnyán, vagy rosszul. Nagyon kellemetlen volt. Csak néztem, hogy de menjél fel, könyörgöm, van egy bringaút.
1: Ja, igen.
0: Nem ment rá. Mindegy, csak aztán megelőztem. De nem szeretem, na, félek tőle, de, és szerintem egyébként jogos a félelmem, meg neked is.
1: Ott van az egyik oldal, tudod, hogy kellemetlen, meg mit tudom én felnőttként, de mikor a gyereked biztonságát kell féltened egy ilyen helyzettől, egy olyan szituban, amikor amúgy nem kéne féltened. Amikor azért mentek ki, mert hogy nem tudom, a gyermek nyugodtan biciklizhet, meg szaladgálhat a parkban, mert azért van kialakítva minden városban a sétáló és a park, hogy ott a gyerekek tudjanak szaladgálni, a szülők meg tudjanak sétálni. Na, és mindebbe köp bele egy ilyen jelenség, amit nem képes sem a helyi rendőrség, sem a rendőrség valahogyan kézben tartani. Ezt nem tudom megérteni komolyan. Tehát nem tudom felfogni. Hogy nem képesek erre? Hogy ha én ennyiszer látom, akkor ők hogy nem látják?
0: Figyelj, én kezdeném ott, ami mindig a rendőrség, helyi rendőrség kérdésnél felmerül. Szólt-e valaki?
1: Hát amire szólok, már ott van a másik negyedben.
0: Ez van. De érted, a rendőr se tud mindenütt lenni. Tehát ez az a helyzet, hogy...
1: Csak hol van, hogyha én ennyiszer látom, ők
0: kettő,
1: is kéne.
0: Hogy jogszabályilag ezt hogyan lehetne megoldani, mert inkább onnan kezdődik a baj.
1: Nem, megvan, Bence. Tehát megvan a törvény, ami alapján ezek büntethetők. Tehát sétáló utcán, járdán semmi keresni valója az elektromos rollernek. Csak ott elektromos rollereznek. Majdnem kivétel nélkül mind a járdán látom őket, vagy a sétálókon. És mindezzel mondom, ezzel magasított
0: ahol biciklivel lehet menni, ahol biciklivel lehet menni, ott lehet roller, villanyos roller, és nem tudsz büntetni. Tehát itt megint az van nyilván, meg tudod-e mondani, hogy amikor megvan engedve, vagy n kilométer sebesség, tehát biciklivel is mehetnél elvileg 50 kilométerre. Nem fogsz. Tehát itt egy kicsit az van, hogy fiatalok is nem is nagyon tudják, hogy mit kéne csinálni, de legalább problémát is okoz az egész történet így egybe.
1: Nos, az a hülye egy kerekezés, aztán még a másik. De mindegy, az a lényeg, hogy közveszélyes mindenkire nézve, a rolleresre nézve is, meg nyilván a járókelőkre nézve is, nem beszélve mondom a gyerekekről, tehát egy, mit tudom, 3 évest elcsap 40-nel, kezdi csokolom. De nincs onnantól tovább, amiről beszéljünk. Na, hogy ezt a szülők miért nem gondolják meg, amikor ezekkel a rollerekkel, ezekkel a gépekkel a gyermeket kiengedik a házból, ez számomra felfoghatatlan, lehet rám halagudni jó nyugodtan, ettől függetlenül pont így fogom gondolni.
2: Plegykálunk, informálunk, eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék.

0: Jézus és Mária, hogy mekkora eltáltás volt itt a számterén.
1: Szálltáltás.
0: Igen, bocsánat.
2: Bocsánatot kérünk szépen, de legalább hallhattátok, hogy milyen zenére beszélünk. Hát néha szeretjük megmutatni.
0: Az a helyzet, hogy a Zsoltal egy kicsit belenézünk a bukszákba, és ebben elfilóztunk. Kiderült ugyanis, hogy mennyit
2: azt
0: kerestek.
2: Buksa.
0: Igen, azt mondta, hogy buksa.
2: Én már rég nézegettem több bukszát, nem másért, hogy
0: nem olyan
2: egyben nézegettek,
0: hanem ne másért. Itt az INESZ, ez az Országos Statisztikai Hivatal, vagy intézet ki, ahogy akarja hívni, az Ager Press ismertette, hogy miről is van szó. Kérem szépen. Az országos átlagbérhez képest az információ technológiai ágazatban 94,3%-kal, a kiadó tevékenység rádió és televízió műsorszolgáltatásban tartalomgyártás 76%-kal kerestek többet, mint az országos átlag. Zsolt?
2: Ne, hó! Hát miért nem szóltak nekem is, hogy többet kerestem? Hát én nem láttam.
0: Ennyi. Tudod, mennyi volt a tavaly az átlag?
2: Vagy többiek kevesebbet csinálni, akkor miközben nem kerestünk többet, de közben többet, vagy hogy van ez?
0: Nem tudom neked. Kérlek szépen, tavaly, kérlek szépen, az átlagbér havi bruttóról beszélünk, 8716 lej volt Romániában.
2: Az fini.
0: Ez 650 lejjel, 655 lejjel, hogy pontos legyek, kicsivel nagyobb, mint az előtte levő
2: 8,1-en, az nem kicsivel.
0: Így van. És hát igaziból is szerettem volna ezt tudni, és ehhez képest 72,6%-kal többet kerestünk.
2: Én biztos nem. Én neked nem hiszem ezt.
0: Hát akkor a kollégáknak.
2: Kollégák, ti most őszinte, ezt el kell beszélgessünk a következő gyűlésen a kollégákkal, mert mi valamiről nagyon lemaradtunk. De úgyis biztos azt mondják most sokan, hogy hazudunk, mert azt mondják, hogy a média hazudik.
0: Tavaly a nők bruttóban átlagban 4,8%-kal kevesebbet kerestek, mint a férfiak.
2: Na, itt kéne lestoppolni és beszélgetni erről 3 órát, hogy ez miért van.
0: Egyébként még az Unióban ezzel egészen jól állunk. Nem. Meglepően kicsi nem. A... Nem, meglepően kicsi.
2: Van, ahol több amúgy már. Az se okés, amúgy csak úgy szólok. Tehát nem kéne ez amúgy semmilyen... De úgy ugye azt nézik, hogy ugyanabban a pozícióban elhelyezkedő hölgyek.
0: Gyere, mondjuk el az átlag, nem tudom, hogy nyilván nincs egy átlag János és egy átlag Jolán, de akkor elővesszük őket. Átlag János, kérlek szépen, a tavaly nettót mondunk, mert a bruttó ki a francot érdekel.
2: Amennyit a kezébe kapott, azt szerintem
0: nettó. Azt számít, így van. Azt számít, ami bejön. Az, hogy az államnak mennyit adóznak le, azt téged nem fog megvigasztalni egy hideg éjszakán. Átlag János 5398 lejt vitt haza, míg átlag Jolán 5120 lejt.
2: Hát ez figyelj.
0: De nem rossz fizetés egyéb iránt ez.
2: Hát jó, de 300 lej különbség van a kettő között.
0: Igen, 278 egész konkrétan, az nincs rendben.
2: Jóán is ugyanúgy pötyögteti a számítógépet, mint János.
0: Biztos-e? Tudod, mi a helyzet?
2: De ezt ugyanazt mérik.
0: Tehát mondjuk az átlag, igen.
2: Tehát ezt ugyanazt mérik, tehát ilyet nem arról van szó, hogy...
0: De... Hadd akkor mondjam azt, hogy az átlagra akkor fogunk visszatérni, miután meghallgattuk Jax Jones-nékat. Jön a Turn the Lights Off, és akkor utána jövünk mi vissza.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Jönnek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Rádió Gaga. Reklám.
3: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka.
4: Bodor.ro.
5: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
6: Szúnyoghálók, szélfalak, napernyők. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
7: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
8: Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
9: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
10: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
14: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Na, az átlagoknál tartottunk, azt mondják, hogy kevesebbet kerestek néhányan, de hogy a médiában dolgozók többet. Nem csak mi egyébként, ezt most kiemeltük, mert nyilván mi abban dolgozunk, de hogy vannak, akik még többet kerestek, nem csak a médiában dolgozók, hanem vannak mások is, villamos energia, stb. Stb. Jó.
1: Igen. Tehát ott maradtunk el, hogy...
0: Én, nekem van egy fontos kérdésem.
1: Igen.
0: Van néhány cégvezető, aki úgy gondolja, hogy ő már pedig bruttóban fogja mondani az alkalmazottainak a bért, hogy ők tudják, hogy a cégnek mennyibe kerül. Most kérdezem én, hogy ez érdekel-e valakit rajtad kívül?
1: Őszintén, nekem az a halálom, amikor a... Tehát, válaszoljak. Ha te bruttóban szeretnéd mondani azt, hogy mennyit kell fizetni az alkalmazottnak, az pont olyan, mint amikor a vízszolgáltató, gázszolgáltató, áramszolgáltató áfa nélküli árat ad neked.
0: Pontosan erről van szó.
1: Pont annyira ideges. Könyörgöm, azt az összeget mondjad, amit fizet, amit ad. Ne azt,
0: aztán,
1: ne
0: hogy te ezért mit nyelsz be, ezt te döntsd el, mikor már megadtad azt a pénzt. Eldöntötted, hogy benyeled. Ezért nem kell az alkalmazottat hülyén érezze magát, hogy te utána 3, 5, 8, 10 ezer lejeket fizetsz.
1: Azt azért mondjuk el, hogy hol állnak a legrosszabban. Mindig azt mondjuk, hogy Kovászna Hargita megyék a legrosszabbak. Kérem szépen, a legalacsonyabb havi nettó átlagkeresete Botosán megyének volt, ahol is az átlag János 4059 lejt vitt haza.
0: Ez 23%-kal marad el egyébként a nemzetgazdasági átlagtól.
1: Teleormán követte 4066-tal, Vráncsia 4114-jel, Besztelce Naszód 4130-al, Völcsa 4138-al, Vászlúj 4160-nal. Azt értitek, hogy azért mennyire messze van ettől Kovászna és Hargita?
0: Állj meg egy kicsit, de mennyire messze van Bukarest, mert az míg igen. Botosány megyében 4059 lejt vitt haza Jancsi és Juliska, addig Bukarestben, a fővárosban 7150-et, azaz majdnem kétszer annyit.
1: Én ezt értem, de Bukarestben a 7150 annyival többe vajon?
0: Annyival több, igen. Hát, hogyha nem kell bére, hát, hogyha bérben laksz, az minden más most Romániában.
1: Mi az esélye annak, hogy Botosánban van saját lakásod, és Bukarestben van saját lakásod? Érted, hogy melyiknek nagyobb a valószínűsége? Tehát ezeket egy kicsit azért mindig így venném.
0: Hát igen, de most már szerintem itt amúgy is ketté kell osztani a társadalmat a saját lakásosok és a bérben lakók közt, mert hogy egyszerűen nem tudom, tehát
1: gyere, Zsolt, a házbérek azok. Még egy mondat a főnökeinknek, gyertek, nagyon figyeljetek. A legnagyobb 20,7%-os növekedést a kiadói tevékenység, rádió és televízió szolgáltatás könyvelt el 20,7%-kal. Ez nem a fizetések aránya, a munkaerő költsége.
0: Ja.
1: Hát akkor ez a fizetés.
0: Há, igen.
1: Tehát tavaly 20%-ot emeltek a fizetése. Jó, tisztában vagyunk.
0: Nem a miénk.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, meg

0: azt mondják a mutatók, hogy többet kerestünk, mi mégse érezzük, valamit kell ezzel a dologgal csinálni. Gyuri bácsitól se jött még a pénz, pedig már
1: sokat Soros mondták. Gyuri bácsi, mondjon le! Annyi pénzemmel tartozik a vénmocsok, hogy nem mondjak csúnya szavakat, mert mégiscsak egy rádió, és leginkább szakmai integritásom tiltja. Gyuri bácsi, adja meg a pénzt, amit

0: A Peszeda azt mondott, hogy Dragnea ellen elköltött azért, hogy mondjuk neki azt, hogy...
1: De ezt nem tudom rádióba kívánni, mit mondtunk neki.
2: Beszélünk másról, az a lényeg, ti maradjatok velünk, egészen hétig vagyunk itt veletek. Jönnek a legfrissebb híreink itt a Rádió Gagán, a Vagányvágányban.
3: Reklám. Érzelem. Értelem. Érintés. Érzékelés. Érdem. Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordis Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
4: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordishoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordis. Szívügyünk az egészséged.
5: Hétvégén őszi vásár és kürtőskalács fesztivál Sepsiszentgyörgy fűterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek, kürtős kalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honeybees, Ácia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli, 25 méteres kürtős kalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kohászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén!
6: Nyikorog, melegszik. Szenved az autód? Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveid hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
7: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
8: Pizza?
9: Ham!
8: Burger?
9: Ham!
8: Napi menü?
9: Ham!
8: Gyrosz?
9: Ham!
8: Éhes vagy?
9: Ham! Kattalj rá a kajára!
5: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
5: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi!
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Valószínűleg holnap nyújtja be a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját Siegfried Moresán kijelölt miniszterelnök. Díjmentesen használható erdélyi fotó- és videóarchívum segíti a pedagógusok munkáját a Transmozaik elnevezésű felület által. A következő napokban nagyjából a maihoz hasonló időjárás várható. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Valószínűleg holnap nyújtja be a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját Siegfried Moresán kijelölt miniszterelnök. A készülő koalíciós kabinetben a PNL és az USZERE mellett az RMDS is helyet kap. Az RMDS közleménye szerint a szövetségi állandó tanács úgy döntött, hogy támogatják a Siegfried Moresán vezette kormány beiktatását és vállalják a részvételt a kormányban. Cseke Attilát, a fejlesztési minisztérium ötvös koppány Bulcsút, a kulturális minisztérium Táncos Barnát miniszterelnök helyettesnek és a mezőgazdasági minisztérium élére javasolják. Romániának teljes jogkörrel rendelkező működőképes kormányra van szüksége, hangsúlyozza ki a politikai szervezet, amely képes döntéseket hozni, elfogadni a következő időszak költségvetését és végrehajtani az ország előtt álló legfontosabb feladatokat. Az RMDS közölte, hogy a következő napokban lezárul a kormányalakítás alkotmányos folyamata, kijelölt miniszterelnök végigviszi az eljárást, a kormány pedig a parlament elé áll. A felelős politika ebben a helyzetben azt jelenti, hogy minden parlamenti párt világosan vállalja a saját döntését. Az RMDS ezt megtette, közlésük szerint támogatni fogják a kijelölt miniszterelnököt, a kialakított programot, és vállalni fogják a rájuk eső kormányzati munkát is. Az idei első negyedévben átlagosan havonta 9474 lejből gazdálkodott egy romániai háztartás, ami az egy évvel korábbihoz képest 3,2%-os növekedést jelent. A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint a családok a bevételeik csaknem 85%-át elköltik, a havi kiadásokból a legtöbb pénz élelmiszerekre, valamint a lakhatási és a rezsiköltségekre megy el, miközben oktatásra mindössze átlagosan 23 lej jut havonta. Díjmentesen használható erdélyi fotó- és videóarchívum segíti a pedagógusok munkáját, a Transmozaik elnevezésű felületen kereshető formában érhetők el. Erdélyi falvakról, műemlékekről, népviseletekről és tájakról készült felvételek, de drónvideók is találhatók az adatbázisban. Az anyagok tanórákon, prezentációkban, tananyagokban vagy az iskolák honlapján egyaránt szabadon felhasználhatók. A böngészéshez nincs szüksége regisztrációra, a díjmentes letöltéshez pedig fiókot kell létrehozni. létrehozni, amellyel a magánszemélyek havonta 10 tartalmat tölthetnek le a forrás megjelölésével.
12: Jelentősen változhat a romániai magánsportegyesületek önkormányzati finanszírozása a sporttörvény módosításával. Az elfogadott szabályozás szerint a helyi önkormányzatok évente legfeljebb 5 millió lejes tagsági hozzájárulást biztosíthatnak azoknak a non-profit sportegyesületeknek, amelyeknek maguk is tagjai. A támogatás az egyesületek működésére és sport céljaira fordítható, az összegről pedig a helyi döntéshozó testület határoz. A lehetőség nem vonatkozik automatikusan minden klubra, az egyesületeknek több törvényi feltételt is teljesíteniük kell. A rendelkezés hatályba lépéséhez az államfői kihirdetés is szükséges, olvasható a Székelysporton. Marco Rossi szűkítette a magyar labdarúgó válogatott keretét a ma esti 21 óra 45 perckor kezdődő Ukrajna elleni Nemzetek Ligája mérkőzésre. Doktorics Áron, Szalai József és Várkonyi Bence ezúttal nem került be a mérkőzés keretbe, de a következő találkozókon még lehetőséget kaphatnak. Magyarország a budapesti Puskás Arénában fogadja Ukrajnát a B-liga második csoportjának nyitó fordulójában.
11: Az eddigi előrejelzések szerint a következő napokban is nagyjából a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk, tehát a hétvégén egy kicsit felhős időjárás várható, de alapvetően kellemes délutáni órák elé nézzünk. Ez az időjárás egyébként folytatódik majd jövő hét elején is, talán 2-3 fokkal lesz hűvösebb, de esőt egyelőre nem jósolnak. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
2: Most pedig. Szidjuk az országot, mert szoktuk néha, de rá is fér az, az igazság, mert... Hát,
0: nem az országot feltétlenül.
2: Az országban történő dolgokat, jó?
0: Így van, jó. Egy újabb órát nyitunk, Vagány-vágánynak hívjuk még mindig ezt a műsort. Jó, hogy itt vagytok. Ebben az órában Béza Bozsolt és Kis Bence a mikrofonok mögött várnak.
2: Igen, várunk, és hallgatunk zenét is, ugyanis Tóth Abigail lesz velünk, aki az utolsó órát nyitja nem mással, mint legnagyobb slágerével. Itt van már is velünk a Rabmadár.
13: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
14: Vagány-vágány.
13: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Na, mit szidunk, Bence, ezúttal?
1: Ezúttal találtunk egy... Megkaptuk az ország legfiatalabb alpolgármesterét. Ez önmagában szerintem nem volna baj, hogy van egy fiatal alpolgármester az országnak. A göndolosok hozták le, lelkem, gyermekem, kérlek szépen, Pogacsiauna, ez hol a búbánodban lehet? Ki se tudom rendesen mondani. Pogacsiauna.
2: Pogácsfalva.
1: Jó, oké, rendben. Kérlek szépen, 26 éves, Stefan Adelin Laurenciu. Ő az alpolgármester. Nagyon szép videó van. Megvan-e neked, amikor Rambo, John Rambo az akcióhős, az afgán határon hason csúszik?
2: Persze.
1: Na, hasonlóan mászik az emberünk. Nem csak annyira Sylvester, azért az ifjú Sylvester Stallone-nak a kimunkált teste, az tényleg látványos volt. Ez annyira nem izmos, viszont úgy tűnik, hogy saturészeg.
2: Nem tudjuk, hogy láttátok-e a videót, csak reménykedhetünk benne, hogy igen,
1: vagy nem.
2: Az az igazság, hogy erre mondják, hogy burlesk, azt hiszem. Konkrétan erre mondják, hogy burlesk, mert ez az a helyzet, amit nézel, kacagsz, utána meg szomorú leszel, amiatt megkacagtál, meg hogy egyáltalán van ilyen.
1: Igen, hát figyelj, az a helyzet, hogy valaki lefilmezte az embert, hát az útszélén tényleg nagyon, nagyon kiképző állapot.
2: De többen is filmezték, van, aki fölötte. De mit keres rajta az a búvárszemüveg?
1: A búvárszemüveg? Hát nem tudom. Tudod, az a helyzet, hogy alkohol befolyása alatt az ember azért próbál dolgokat csinálni. Az a tragikus, hogy az aszfalton mászik. Tehát az, hogy az útszélén, az nem baj. Nézd, függetlenül attól, hogy ki vagy, politikus vagy, tudós ember vagy.
2: Hát nem
1: a
2: tudom, mennyire
1: legelső, figyelni. Nem tudom, sírrablótól a legutolsó pápáig. Sajnálatos módon az alkoholnak egyformán működik a hatása mindenkin. Tehát ha iszol, előbb-utóbb be fogsz rugni. Lehet, hogy ezért egyeseknek többet kell inni, hogy mennyit ivotta az alpolgármester úr, nem tudom, de hogy jaj. Ez ilyenkor az a szégyent érzel helyette is, ugye?
2: Az ezt mondom, van. Erről beszéltem. Tehát, hogy kacagod, de azért szégyenérzet van, igen, valami hasonló. Kíváncsi vagyok egyébként ennek a következményére, tehát, hogy egy ilyen után valaki maradhat a tisztségében, vagy egyértelműen nem.
1: Szeretném neked elmondani, hogy 143 napja mondattál, illetve szüntették meg Ilja Bolozsán mandátumát, és még miniszterelnök. Tehát válaszoltam a kérdésedre.
2: Annyira nem, mert a kettő azért különbözik egymástól. Hát, de lehet-e bocsánatot kérni ezért, mondjuk?
1: De őszintén, ha volna egy olyan jó alpolgármester,
2: és megesik velem, nem tudom, a lányának 18 éves szülinapja.
1: Ocsoltáj részegen, 26 éves érte, ocsoltáj részegen mászik az út szélén. Hát amíg nem ütteti el magát, nem okoz balesetet, én azt mondom, hogy bocsánatos bűn, én inkább viccesen. Egyébként azért egy következtetést levonnék. Láttam már hasonló tisztségben levő embert, aki azt mondta, hogy nem iszom alkoholt, nem lesz jó következménye a dolognak. Nem, ne iszom, abból hülyeség lesz. Nem, jó lesz nekem az alkoholmentes. Nem tartom kizártnak, hogy a legénynek is tudnék ajánlani alkoholmentes alternatívákat.
2: Hát jó, hát most ő szegény csak mászik, mondjuk, tehát senkinek nem ártott. Nyilván akkor másról beszélnénk, hogyha mondjuk egy egész bódét szétvert volna, vagy egész kocsmát szétvert volna részegen.
1: Az,
2: vagy...
1: akkor, az, tehát úgy nem bocsánatos. Tessék, megnéztem itt most tényleg randomra valami oldalon, hogy a legolcsóbb alkoholmentes sör, amit be lehet vásárolni, 2,70 bani, valószínűleg se a sörhöz, hát mondjuk az alkoholmenteshez ez még lehet közel, de na mindegy, tehát 2,70 bani, inkább vásároljon ebből egy hektoliterre, és azt írja, mert kár így bekerülni az országos sajtóba.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: sokáig elcsábít az élet az otthonodtól,
1: de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed.
0: Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van,
2: a Gaga veled van.

0: Na de én is küldtem, Bence, nektek egy másik videót, amin nem egy alpolgármester mászik négykézláb segrészegen a főút mellett, hanem Marosvásárhelyen szállítanak ki a rendőrök egy autóból egy fiatal embert, aki szó szerint alig állt a lábán.
1: Volt az aznap engem is megállítottak egyébként, el is engedtek, mert mondtam, hogy elnézést, én nagyon el vagyok késve. Én tényleg nem fogyasztottam alkoholt. Nagyon rég volt olyan, hogy alkoholt fogyasztottam volna, és kormány mögé ültem volna, és akkor is tényleg nagyon kevés alkohol volt. Tehát valószínűleg nem mutatta volna ki a szonda. Na de mindegy. Meggyőztem a magam részéről a rendőrt, azt mondta, hogy jó, akkor menjek. Volt egy uniós ellenőrzés, ahol próbálták a részeg sofőröket kitalálni. Persze azóta megint volt, aki valaki részegen egy forgalomból kiiratott autóval balesetet okozott, úgyhogy nem volt jogosítványa. De mindegy. Amit viszont te mondasz, az hál' Istennek nem okozott balesetet.
0: Igen, de nagyon ijesztő, gyerekek. Tehát ez fényes nappal történt, kora délután. Egy hölgy, aki közvetlenül az illető után ült az autójában, ő videózta le a telefonjával, ahogy négy rendőr valahogy kiveszi a sofőrt az autóból, és konkrétan nem tud megállni a saját lábán.
1: Erre egyébként nagyon egyértelmű törvények vannak. Tehát erre az a minimum, hogy felfüggesztett börtönbüntetés, és egyébként egy kicsit talán kéne szigorítani, nem kicsit, nagyon meg kéne szigorítani, tehát hogyha ilyen állapotba kapnak el, akkor te az elkövetkező 15 évben nem vezethetsz. Soha. És utána újra vizsgázol.
0: Ilyenkor mennyire vonható felelősségre a közösség, aki megengedi, hogy autóba. Nyilván ezt nehéz lenne lenyomozni, de nem. Én azért utána néznék a dolognak.
1: Jogilag nem, erkölcsileg igen.
0: Mert tudom, hogy ez a helyzet, csak kérdezem én, hogy mi lenne, ha?
1: Hogy?
0: De például, hogyha ül melletted valaki, aki józan, én azt azért felelősségre vonnám.
1: Hát az egy másik kategória, meg igaziból az illetővel tényleg elbeszélgetnék, hogy te amúgy hülye vagy?
0: De tényleg, mit gondolhat az ilyen? Tehát, és az az ijesztő benne, tudod, hogy miközben te nyugodtan biciklizgetsz, vagy vezetsz, vagy sétálsz a gyerekeddel az úton, mindeközben a forgalomban lehetséges, mert hogy itt van az élő példa, hogy olyan emberek ülnek a sofőr ülésen, akik nem tudnak mozdulni olyan részekek.
1: Volt az a helyzet, hogy voltak ebből komoly balesetek, és Romániában ez még mindig jól működik. Ugye ezért mindig működik. Ezért szoktuk azt mondani, hogy nem ajánljuk azt, hogy bevezessék nálunk is az alkoholtoleranciát vezetésnél. Bár én azért nagyon különbséget tennék akközött tényleg, hogyha valaki ocsavatáhely részeg, vagy mit tudom én, megivott egy fél pohár sört.
0: Nem biztos, mert teljesen más hatással van ránk a fél pohár sör. Nekem van ismerősöm, aki fél pohár sörtől már jelentősen másképp beszél.
1: Akkor újra fogalmazom, hogy a véralkohol szinttől függően.
0: Még így sem. Én inkább kötelezném az autógyártókat, hogy minden egyes autóba tegyenek egy ilyen szondát. Mert
1: következik elviekben.
0: Hát igen, már több
1: jó, csak
0: típusban benne
1: van. Az az állapot, amikor az utas olyan részeg, hogy nem tud hazamenni, mert a kocsi nem gyűjt. Tehát mit tudom én mondjuk ott vagyok satú részeg, az az, hogy nem tud hazavinni, nem?
0: De hogy nem tud.
1: Ma olyan alkohol kifújásom van.
0: Nem. Ez olyan, hogy van vele egy szonda.
1: Hát igen.
0: Tehát bele kell fújnod.
1: Nem, ez ilyen beépített.
0: Van olyan is, tehát a Land Roverekbe beépített van, tehát beülsz, de ő csak azt nézi, amit te szembefújsz a kormánnyal.
1: Amúgy azt láttam, arra lehet AliExpressről rendelni kb. 20 centért egy cuccot, amilyen betömött.
0: Nem mondod.
1: De valahol valakinek átment a fején ez a dolog.
0: Úristen.
1: Tehát, hogy nem. Azt hiszem, hogy a tudatos döntéshozatal alól, Isten igaziból, nem nagyon lehet technikai eszközökkel kibújni. Az lenne a megoldás.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Mit mond a rádió? Hát, kedves hallgatóink, a pontos idő valamikor délután van, és a rádió arról beszél, hogy két embert vettek őrizetbe. Egyikük biciklit lopott, a másikuk lovat.
1: Hát, figyelj, a közlekedés az manapság. Miért nem lop senki autót? Tud, de miért? Mert drága a benzin.
0: Van benne GPS.
1: A bárnotot azt szerintem meg nem találják.
0: De amúgy telefont például lopnak még, mert annak értelme nem sok van, bárhonnan lekövethetett, hogy hol van éppen az ellopott telefonod.
1: Hát, ha kikapcsolják, akkor nem max alkatrésznek lehet eladni.
0: Ha visszakapcsolják, rögtön megjelenik, hogy hol van.
1: Hát berakod egy Faraday dobozba akármi, de mindegy, tehát hogy
0: Faraday dobozba.
1: Hát berakod egy izébe, egy
0: szerinted, aki dobozba telefont lop, megjárja az agya, hogy Faraday dobozba tegye?
1: Szerintem olyan helyen lak, meglátod, azt mondod, hogy na jó, oda nem megyek oda utána, annyit nem ér meg a telefon. Tehát bemegyek, lelopják az órát is a karomról.
0: Tehát ellopják a, mit tudom én, 2500 eurós telefonodat, és max annyit tudnak vele csinálni, szétszedik.
1: Igen.
0: Jó tudom.
1: Alkatrésznek lehet értékesíteni, mondjuk ha van egy 2500, vannak ezek a trifold, a háromba hajtható telefonok, mondjuk van egy olyan, akkor azt azért lehet, hogy az értékének akár ma az egy tizedét is megkapod.
0: Aha.
1: Azért szerintem nem éri meg, tehát ha valaki okos, akkor lopjon inkább olyan karórát. Nem digitálisat, nem éri meg, azokat is le lehet zárni, plusz követni lehet. Olyan klasszikusat, mert mondjuk nem tudom, mennyi ez a Swatch a karomon. Na, túl sok pénzt nem adnék érte, hanem
0: várjál rendezik. Még 50 évet, csak akkor még rádobhatsz egy 100-ast. Mit tudom?
1: Akkor 50 év múlva már 200 eurót is érhet.
0: Szóval, nézd csak, itt most látom Bud Spencer-t, nem tudom már miért tették oda ki, de képzeld el, hogy a lányom még már nem tudom milyen órán, valamilyen órán, ez fontos, hatodikosok, Bud Spencer filmet néztek.
1: Igen, és azt mondták, hogy művészfilm?
0: Nem tudom, de én ezt nem tudtam megfejteni. Segítesz nekem?
1: Melyik részét?
0: Vajon egy tanár milyen meggondolásból nézett a gyerekekkel Bud Spencer filmet?
1: Depressziósak a gyerekek, nézzenek valami vidámat.
0: Igen?
1: Simán. Én, ha neked ezzel is bajd van, felállok ki meg a stúdióba.
0: Ne, csak elgondolkodtam, hogy miért. Tényleg, tehát a miértjét nem találtam meg, mert vidám filmek vannak mások is, mint Bud Spencer filmek.
1: Nem tudom, hát sok minden oka lehet.
0: Még egy filmtörténet órán is elgondolkodnék, hogy miért pont Bud Spencert.
1: Például a Spaghetti Westernnek tökéletes illusztráció lenne. Az ezer pofon karácsonyig, vagy valami hasonló. Értem. Na mindegy, tehát én amúgy
0: inkább kihagynám a...
1: Én nagyon szeretem a Bud Spencer filmeket. Tehát szerintem annélkül az angyal nem... Bocs, az angyal ma megjött. Annélkül nem tudod ötöt káposztát megemészteni, hogy a tévében ne legyen Bud Spencer. De tényleg őszintén, megetted a karácsonyi vacsorát, főnök, léci, ne írjál be nekünk, csak egy kitérő a karácsonyi vacsoráról, jó?
0: Mint szóval... olyan te kitérte, hogy nézd meg, hogy a vacsorád mennyibe kerül, komolyan ezt megcsináltad?
1: Igen, aztán rájöttem, hogy nem fogom megtalálni, mert ez nem egy régi.
0: Van a Swatchnak az olvátja egyébként, ami attól érdekes, hogy ezt az évben csak egyetlen egy napon árusítják, amikor Svájcban havazik, és ez attól függ, hogy azon a napon éppen havazik-e Svájcban, vagy nem havazik-e Svájcban. Ez a White Rebel, és minden évben egy napon kapható. Abban az esetben, ha Svájcban hullahó. Ha hullahó, akkor
1: a francot meg tud most rendelni 95 euróért.
0: Jó, ne, ez a múlt évi, de minden évben kiadják az újat. És azt csak úgy tudod megvenni azon az egyetlen napon, és akkor a Swatchot, ha hiszed, ha nem, a nyugati országokban, sőt, még Közel-Keleten is teljesen ellepik az emberek, utána meg méreg drágán eladják őket.
1: Nem mindegy, nem vagyok én ettől annyira elájulva. Te Zsolt, az a nagy büdös igazság, itt vissza akartunk térni arra, hogy miért Bud Spencer? Azért Bud Spencer, mert valaki árrendőrként próbált a forgalomban 1500 lekenő pénzt elkérni. El tudod képzelni, hogy ezek után kevésbé jött össze, ez Temesváron lett volna. Arról szólt a dal, hogyha áthajtott ugye a hölgy a piroson, akkor nem veszi el a jogosítványát, és mivel a hölgynek nem volt ekkora rendek pénzösszeg a zsebében.
0: El kellett volna a jogsít.
1: Igen.
0: Ez mikor mondod a rendőrnek, hogy de uram, el kéne venni a jogsimat ezért, de nem tudom, hogy nem
1: az
0: tudja.
1: Az rendben volt, bementek a következő bankfiókba, hogy kivegyenek lovettát, és innen jön majd a nagy történet.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Reklám.
1: Hétvégén őszi vásár és kürtőskalács fesztivál Sepsiszentgyörgy fűterén. Kézműves sportékák, finom falatok, temérdek, kürtőskalács. A színpadon Pittyes kettes és Gyufa, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Honeybeast, Ásia, This is Us és Nagy Bogi. Vasárnap óriás édes reggeli 25 méteres kürtőskalács és Székelyföld legnagyobb lángosa. Szervező Kohászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az Agroszik Egyesület, a Kónya Ádám művelődési ház, főtámogató Gyermeyi és Kürtős Grill. Találkozunk hétvégén!
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
5: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
4: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
5: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
4: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor füvet is árul.
7: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autót, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
8: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
9: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobilvásáros autóinknál.
10: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
11: Most először Csíkszeredában.
12: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk.
13: Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
14: Szombaton fél 12-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény.
15: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat.
16: Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
19: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
20: A reklám után
21: ismét slágerek és új zenék.
22: Rádió

0: Szóval ott tartottunk, hogy Temesváron valaki állrendőrnek öltözött, megállított a hölgyet, aki áthajtott a piroson, az elég szemfüles volt, tudta hova kell állni.
1: Valószínűleg.
0: A hölgynél viszont nem volt pénz, amivel lefizetheti a rendőrt. 1500 lejt kért ezért?
1: Igen, 1500 lejt kért volna.
0: Én megmondanám ilyenkor, hogy nyugodtan vegye el.
1: Figyelj, benne, jó persze.
0: Márom, Eminescu vers. Inkább vegy el a könyvemet.
1: Na, mindegy, hát ez most attól függ. Na mindegy, az a történet, hogy bementek a
0: legközelebbi bankfiókba, igen. Igen. És ott akkor mi történt?
1: Hát onnan kellett volna kivenni. A nőnek gyanúsá vált az árrendőr fellépése, illetve a szokatlan...
0: Felépítetés, felépítése.
1: Igen.
0: Hogy kell kinézzen?
1: Diszkréten tárcsázta a 112-t. És amikor a helyszínre befutott a valódi rendőrség valódi autója, akkor a csaló úgy sarkon fordult, és hát elszaladt. Na most egy baj van. Bankoknál vannak kamerák. Csávókámat nem volt olyan rettenetesen nehéz utolérni. Nekem csak az jut eszembe, hogy majd elmondom, hogy kicsoda. A sztori az úgy van, hogy csávót azt, mármint, hogy neked kikapcsolt mikrofonnál, hallgatókkal ezt nem osztjuk meg. Havert azt leállították, hogy nem tudom, valamiért, valami szabálysértésért. Mondta, hogy hát akkor azért valahogy csak el kellene intézni a dolgot. Ez még a régi szép időkben volt, mondta a rendőr, hogy jó, rendben van. Akkor mondta, hogy hát nincs nála kész, nem baj, ott a bank, vegyen ki. Ki is vette a pénzt, forma, de talált egy cédulát, amin azt ő fondul insufficiente. Visszament és odaadta a rendőrnek.
0: Ez jó.
1: A rendőr intett, hogy na húzz el a francba. Hogy igaz a történet, de hallod, semmit
0: ezek
1: tudom.
0: Után, amikor valaki beültözik rendőrnek, tényleg megállít egy embert, elmennek a bankba, hogy vegyen ki az ember pénzt, hogy őt fizesse le. Ezután egy családi kísérletért...
1: Hát igen, kísérletben nem sikerült.
0: Vannak felelősségre?
1: Mert sajnos ahhoz, hogy csalásért, az kellett volna sikerrel járjon.
0: Hát a csalás megtörtént, de beöltözött rendőrnek. A rendőrnek adta ki magát, hivatalos személynek, könyörüm. Hivatalos minősége van vissza, és még az megtörtént.
1: Tehát, hogy ha engem kérdezel, akkor a teljes történet a csalásról, akkor történt volna meg, ha ki is perkálnak neki. Ez itt csak kísérlet. Megpróbálta átverni a másikat, de nem sikerült neki, mert a másik azt azzal illusztráljuk, hogy hívta a 112 segélyhívót, mert gyanús volt neki az illető, nem igazi rendőr, mint ahogy nem is volt
0: az
1: igazi.
0: Se jobb börtönbe kerülni, hogy miért csuktak le.
1: Ha mert lúzer vagy.
0: Mert rendőrnek öltöztem. De gyere, Mariska, öltöz csak vissza.
1: Hát figyelj, oda menn azért. Na, figyelj, úgy gondolom, hogy nem ismerem a börtön hierarchiáját, de a csaló azért csak jobban jár, mint a igazi rendőr lett volna.
2: Sírja tesszük a délutánokat. Vagány vágány. Ez is a

0: holnap már a parázs hangja és a kötös kalács illata fog bennünket fogadni. Hál' Istennek nektek legalább az illat nem jön át, mert hanem nagyon-nagyon fogjátok kívánni a kötös kalácsot.
1: Arra céloz Bence, hogy holnap is velünk tarthattok, holnap után is velünk tarthattok, mivel ketten leszünk kint a Dumadubában a Kürtös Kalács Fesztiválon. Édes szájúakat várjuk, mindenkit várunk egyébként, gyertek, találkozzunk a hétvégén kint, Sepsiszentgyörgy központjában. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
4: Reklám. 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben?
5: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Gönc Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e. Karcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
6: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat

0: online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
1: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star EMI vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
2: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdát, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécsert, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon. Légy, deszka, gerenda, benevúd a legenda.
3: Minőségi fűrészáru, gyors kiszolgálás és házhoz szállítás.
2: Építkezel, felújítasz, hívd a benevúdot a 0746 512 612.
3: Megtalálsz minket Facebookon.
4: Is. Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
5: És most a fárasztó nap után eljött a legbulisabb zenék ideje.
4: Ez a Rádió Gaga esti mix műsora DJ Szabival.
5: DJ Szabival.
4: Új nagyslágere.

0: mixelt az elmúlt 60 percben. Köszönjük szépen neki. A műsor házigazdája pedig DJ William volt. Jövő héten találkozunk, addig is legyetek rosszák.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

Google applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van! Rádió Gaga! You said you hated the ocean, but you're surfing.

Tejföldön kívül már refek, vagy csak sisztány? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga vele.

0: Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu-n.